Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek és kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás. 2 óra után járunk, én pedig Kéti Pelit hozom a fogyadásban, aki az idei évet Dubájban zárja, és egyben ott kezdi a következőt egy óriási gigasóval egyébként az egyik legnagyobb szállodában. Ez meg az igazi mai slágere, Kéti Peri és a Lifetimes, amit már is indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Los Frequencies-t hozom, akinél egyértelmű volt, hogy ezt a zenét, ezt a stílust fogja képviselni, de az egyáltalán nem jelenti azt, hogy csak ezt hallgatta volna, sőt, egészen széles skálán mozgott már gyerekkorától az érdeklődése, az indie rocktól kezdve a dance-ig szinte mindent hallgatott, és egy zongorával, meg egy kis garázzenekarral kezdte egyébként a zenei pályáját. Most meg ilyen dalokat ír, a legújabb Los Frequencies-től a Live It All, amit már is indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és fontos, hogy ma is lesz játék, amivel lehet nyerni kulcsot. Talán pont azt, ami nyitja majd a rádió egy konténert. Ő meg Lói!

igazi mai slágerek között, és a folytatásban is, méghozzá DJ Metzger Vikitől, aki ma este is érkezik hozzánk a World Is My Radio Show-ba. Ez meg az igazi mai slágere Vikinek, Gabriel Dancerrel, ez a One Kiss, amit már is indítok.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Remélem, hogy jól telik az éjszaka, és reméljük, hogy élvezzük az igazi mai slágereket. Hát, ha eddig szerettük, akkor a következő órát imádni fogjuk. Hozom benne Martin Garrix és Ed Sheeran újdonságát, de itt lesz Shakira, a Valmara hazaiak közül, a kezdésben pedig Bibi Rexa a Faithless dallal indít. Ez az igazi mai sláger, a New Religion. A következő zenei órát ezzel kezdem.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
2: Egy apósebb a szájban általában nem adok ott aggodalomra. Úgy gondoljuk, hogy néhány nap alatt elmúlik. Van viszont egy határ, ami után nem érdemes tovább halogatni az orvost. Ha egy elváltozás 2-3 hét alatt sem gyógyul meg, azt meg kell mutatni. A szájüregi daganatok egyik legnagyobb veszélye ugyanis éppen az, hogy kezdetben könnyű őket ártalmatlan gondnak nézni. Magyarországon évente nagyságrendileg 1000 új ajak és szájüregi daganatos megbetegedést diagnosztizálnak, és a betegség továbbra is rengeteg halálesetért felelős. Pedig sokat számít, mikor fedezik fel a betegséget. A korai stádiumban felismert daganat jóval kisebb beavatkozással kezelhető, és nagyobb az esély arra, hogy a beteg életminősége nem romlik jelentősen a kezelés után sem. Előre haladott állapotban már jóval összetettebb kezeléssel lehet számolni. A kockázati tényezők egy részét mindenki ismeri, ilyen a dohányzás és a rendszeres, illetve túlzott alkoholfogyasztás. A kettő együttesen különösen nagy veszélyforrás. Emellett szerepet játszhat a nem megfelelő szájhigiéné is, illetve az, ha valaki éveken át elkerüli a fogorvosi ellenőrzéseket. Kevesen gondolnak rá, hogy a fogorvosnál nem csak a szuvas fogakat lehet időben megtalálni, egy rutinvizsgálat során a teljes szájüreget átnézik, így olyan rák megelőző állapotok is felfedezhetők, amelyek még semmilyen komoly panaszt nem okoznak. Érdemes otthon is figyelni a jelekre, figyelmeztető tünet a 2-3 hétnél tovább megmaradó seb, fehér vagy vörös folt, csomó, indokolatlan vérzés, vagy akár nyelési nehézség. A megelőzéshez nincs szükség különleges módszerekre, rendszeres fogorvosi ellenőrzés, alapos fogmosás, fogköztisztítás, valamint a tartós irritációt okozó rossz fogak vagy a fogpótlások rendezése. Kevesen tudják, de például a humán papillomavírus főként a szájgaratban okoz rosszindulatú laphámrákot, a szájgarati daganatok akár fele is HPV-asszociált lehet, azaz a betegséghez köthető. Ez ráadásul gyakrabban érinti a férfiakat és a fiatalabb korosztályt.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

rock igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a nagy kedvencek pedig na rá, hogy jönnek ebben az órában is, de közben azért nagyon-nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy idén mi az 500 legkedveltebb dal a Rádió 1 hallgatók között, hát pont ezért indítottuk el a Rádió 1 Top 500-at, amihez pedig várjuk a szavazatokat SMS-ben, telefonon, Viberen, Facebookon, Instán, TikTokon, e-mailben, igen, ott is lehet, szóval szinte bárhol, csak szavazzunk, oké? Akár erre is. Ray Dalton, Do It Again, ezt indítom a Rádió 1-en.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is láger megy.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: igazi mai sláger megy, ő pedig Regál Lili, aki hát most nem olyan nagy túlzás van a balszon, hogy szinte minden héten egy újabb országot jelent be, hogy hol fog fellépni. Ezen a hétvégén is meglepett bennünket egy újabb hírrel, és ezt nagyon nagy örömmel halljuk, hát gratulálunk neki! Az igazi mai slágerét pedig indítom, már is Regál Lili és a Hear Me itt a Rádió 1-en.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hear Me, fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Martin Garrixet hozom, aki a legfiatalabb DJ, aki az első helyet meg tudta szerezni a DJ Mag top listáján, és azóta is ott a top 3-ban mászkál, szinte folyamatosan. Hát mellette pedig itt van Ed Sheeran erősítésnek, a csapat pedig kiváló, ahogy a dal is. Az igazi mai sláger a repeat itt, amit már is indítok a rádió 1-en.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, attól ma is Balázsék, addig pedig olyan nagy kedvencek, mint Alex Warren újdonság a Fewer Dream, vagy Robin Schulz-szól a Better Times, a kezdésben pedig Gamrad és a Be Mine.
1: Sorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Szigorúbb szabályokat kapnak a VPN-ek Európában. A VPN néhány éve még főként az informatikában jártasabb felhasználók eszköze volt, ma már milliók használják arra, hogy biztonságosabbá tegyék az internet kapcsolatukat, vagy elrejtsék a forgalmukat egy nyilvános Wi-Fi hálózaton. A VPN-t sokan használják arra is, hogy egy olyan szolgáltatásra fizethessenek elő, amely a saját országukban egyébként nem lenne elérhető. A szolgáltatások népszerűségével együtt azonban a kínálat is hatalmasan nőtt. Ma már több száz VPN szolgáltatás közül lehet választani. Egy átlagos felhasználó számára szinte lehetetlen eldönteni, hogy melyik szolgáltató bánik valóban biztonságosan az adatokkal, és melyik az, amelyik leginkább csak jól hangzó ígéretekkel próbál dolgozni. Ezen változtatta most az Európai Unió. A Cyber Resilience Act, vagyis az uniós kiberrezilienciáról szóló szabályozás részeként külön biztonsági követelményrendszer készül a VPN. Számára. Ez az a szabvány, amelynek jóváhagyási folyamata már elindult. A cél, hogy a VPN-ek biztonságát a jövőben ne kizárólag a szolgáltatók saját állításai, vagy az általuk megrendelt auditok alapján ítélhessük meg. Egységes, mérhető és ellenőrizhető követelményeknek kell majd megfelelni. A szabvány a többi között a VPN kapcsolatok biztonságát, a felhasználók hitelesítését, az adatvédelmet és a biztonsági beállítások kezelését vizsgálja. Fontos szempont lesz, hogy egy program ne tudjon észrevétlenül visszaállni egy korábbi kevésbé biztonságos konfigurációra, és a VPN valóban azt a titkosított kapcsolatot használja, amelyet a felhasználó kiválasztott. A szabályozás kialakításába az iparági szereplőket is bevonták. A Cyber Resilience Act egyes előírásai már életbe léptek, a jogszabály teljes körű alkalmazása viszont 2027. decemberében kezdődik. Több ellenőrizhető bizonyítékra lesz szükség ahhoz, hogy eldöntsük, valóban biztonságos egy VPN, amire rábízzuk az adatforgalmunkat.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most
1: Rádió
3: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ebben az órában is várjuk a top 500 szavazatokat. És ebben az órában is hozom az igazi mai slágereket megállás nélkül. Kellemes éjszakát a mikrofonnál Király Tamás, én pedig már is David Guetta One Republic-kal az I Don't Wanna Wait, amit indítok.

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a Rádió 1 konténerhez pedig továbbra is lehet gyűjteni a kulcsokat, és hogy mi van a konténerben? Hát, kezdjük azzal, hogy van benne egy autó. Piff! De van még mellette elképesztően menő utazás, 1 millió forint értékű szerszámgépcsomag, háztartási gépek, emellett tévé, gőztisztító készülék, klíma, beszereléssel is még hosszan lehetne sorolni. A lényeg, hogy figyeljük, hogy mikor lesz játék, és csörögünk ügyesen. 10-ként mondjuk a szlogent, és pakk, már kaphatunk is egy kulcsot. Én pedig pakk, már indítok is egy igazi mai slágert, sőt, egy vadi újat, Alex Warrentől ez a Fewer Dream a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy köztük pedig talán az egyik legjobban grillező DJ, legalábbis róla mindenképpen tudjuk, hogy kiválóan grillezik, és ez az egyik hobbija. Az igazi mai slágerek között pedig ez a legújabb tőle, a Bad Times, és hogy ki ő? Na, náhogy Robin Schulz.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képen vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: A héten is folytatódnak a véradások Baranyában. 25 fokig is emelkedhet ma a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Szokás szerint a héten is várják a véradókat Baranyában. Az állandó véradási lehetőségek Pécsett és Mohácson várják a lakosságot, a Pacsirta utcai regionális központban, valamint a Mohácsi Kórház Szepesi téri főépületében. Emellett ma Vásárosdombó iskolájában és Ligeten a művelődési házban várják a donorokat. Kedden Bújban, az Erzsébet Vigadóban lesz véradás. Csütörtökön Szentlőrincen a mezőgazdasági középiskolában és egy edzőteremben, valamint Mohácson a Selyemgyár kulturális negyedben, pénteken pedig Pécsett a MÁV területi igazgatóságán jelentkezhetnek a donorok. Újítás a kővágó szőlősi temetőben. A község önkormányzata képviselői javaslatra a sírhelyek gondozásához szükséges eszközöket szerzett be. Ezeket ki is helyezték már a temető északi részén található kút mellé. Az eszköztartót az önkormányzat munkatársai készítették, akik a locsolókanna tartó oszlopokat is kicserélték. Az eszközöket bárki használhatja, a kérés csak annyi, a munka végeztével helyezzék vissza azokat a helyükre, hogy más is használhassa őket. Október 3-án szombaton rendezik meg az idősek napját a Sásdik Közösségi Házban. A rendezvényre a 65 év felettieket várják. A programban polgármesteri köszöntő ünnepi műsor szerepel, majd egy órakor közös ebédre, utána kötetlen beszélgetésre és zenés-táncos programra várják az időseket. A részvétel regisztrációhoz kötött. A jelentkezéseket hétfőn dél és délután 4 óra között várják a Sásdi Egyesített Szociális Központ elérhetőségein. Aszfaltoznak az M6-os autópályán a Pécsvárad-Vémén csomópont közelében. A főváros felé vezető oldalon a belső sávba terelik a járműveket. Jelzőlámpaépítési munkákat végeznek a 6-os úton Hírnél. A Zengő utca a főúttól észak felé egyirányúvá vált. Gajazási munkákat végeznek a hidas Mecseknádasd összekötő úton. A munkák miatt hétfőtől csütörtökig, és az azt követő héten pár napig ideiglenes útzárra kell számítani. A Hungaromet ZRT előrejelzései szerint térségünkben ma szinte mindenütt zavartalan lesz a napsütés. Egy-két fátyolfelhő megjelenhet az égen, csapadék viszont egyáltalán nem várható. Többfelé megélénkülhet a déli szél, a hőmérséklet délutánra 25 fok közelébe emelkedhet.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Egy apósebb a szájban általában nem adok ott aggodalomra. Úgy gondoljuk, hogy néhány nap alatt elmúlik. Van viszont egy határ, ami után nem érdemes tovább halogatni az orvost. Ha egy elváltozás 2-3 hét alatt sem gyógyul meg, azt meg kell mutatni. A szájüregi daganatok egyik legnagyobb veszélye ugyanis éppen az, hogy kezdetben könnyű őket ártalmatlan gondnak nézni. Magyarországon évente nagyságrendileg 1000 új ajak és szájüregi daganatos megbetegedést diagnosztizálnak, és a betegség továbbra is rengeteg halálesetért felelős. Pedig sokat számít, mikor fedezik fel a betegséget. A korai stádiumban felismert daganat jóval kisebb beavatkozással kezelhető, és nagyobb az esély arra, hogy a beteg életminősége nem romlik jelentősen a kezelés után sem. Előre haladott állapotban már jóval összetettebb kezeléssel lehet számolni. A kockázati tényezők egy részét mindenki ismeri, ilyen a dohányzás és a rendszeres, illetve túlzott alkoholfogyasztás. A kettő együttesen különösen nagy veszélyforrás. Emellett szerepet játszhat a nem megfelelő szájhigiéné is, illetve az, ha valaki éveken át elkerüli a fogorvosi ellenőrzéseket. Kevesen gondolnak rá, hogy a fogorvosnál nem csak a szuvas fogakat lehet időben megtalálni, egy rutinvizsgálat során a teljes szájüreget átnézik, így olyan rák megelőző állapotok is felfedezhetők, amelyek még semmilyen komoly panaszt nem okoznak. Érdemes otthon is figyelni a jelekre, figyelmeztető tünet a 2-3 hétnél tovább megmaradó seb, fehér vagy vörös folt, csomó, indokolatlan vérzés, vagy akár nyelési nehézség. A megelőzéshez nincs szükség különleges módszerekre, rendszeres fogorvosi ellenőrzés, alapos fogmosás, fogköztisztítás, valamint a tartós irritációt okozó rossz fogak vagy a fogpótlások rendezése. Kevesen tudják, de például a humán papilloma vírus főként a szájgaratban okoz rosszindulatú laphámrákot, a szájgarati daganatok akár fele is HPV asszociált lehet, azaz a betegséghez köthető. Ez ráadásul gyakrabban érinti a férfiakat és a fiatalabb korosztályt.
3: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a dal. Szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás. Szeptember 28-a van a Bencelek a névnaposok új hétindul, és egy újabb igazi mai sláger, mert hogy ezeket megállás nélkül hozzuk ma is. Lloyd David Puentes és a Golden Summer, amivel készültem.

0: hétre az igazi mai slágereket. Csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a Rádió egy top 500 szavazatokat pedig várjuk továbbra is, akár az előző dalra, Alex Kedzsitől a Bambolé-ra, ami egyébként a Rádió egy top 50-ben kiválóan szerepel, de hogy hogy fog a top 500-ban, na ezt majd a hallgatók eldöntik, ahogy erről a nagy kedvencről is, Alan Walker, Eva Max és az Alone Part 2, ezt indítom már is itt a Rádió 1-en, szép reggelt!

0: most a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, hűvösen indul a hét, de majd nagyjából azért ilyen 23 fok lehet, és elvileg napsütés is az ország nagy részén. Kulcsvadászat viszont tudja, hogy lesz az egész országban itt a Rádió 1-en. Bármikor szólhatunk, hogy indul egy játék, tizedikként kell csörögni, mert továbbra is be lehet zsebelni azokat a kulcsokat, amik közül valamelyik nyitja majd a Rádió 1 konténert.

0: Ez meg az igazi mai sláger, ami jön a hírek után. Teddy Sims és a The Door, aztán jön a Balázsék Bestone, a pénteki nap legjobb pillanataival, 6-tól pedig indul a műsor. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemesetet és jó rádiózást a Rádió 1-jel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Szigorúbb szabályokat kapnak a VPN-ek Európában. A VPN néhány éve még főként az informatikában jártasabb felhasználók eszköze volt, ma már milliók használják arra, hogy biztonságosabbá tegyék az internet kapcsolatukat, vagy elrejtsék a forgalmukat egy nyilvános wifi hálózaton. A VPN-t sokan használják arra is, hogy egy olyan szolgáltatásra fizethessenek elő, amely a saját országukban egyébként nem lenne elérhető. A szolgáltatások népszerűségével együtt azonban a kínálat is hatalmasra nőtt. Ma már több száz VPN szolgáltatás közül lehet választani. Egy átlagos felhasználó számára szinte lehetetlen eldönteni, hogy melyik szolgáltató bánik valóban biztonságosan az adatokkal, és melyik az, amelyik leginkább csak jól hangzó ígéretekkel próbál dolgozni. Ezen változtatta most az Európai Unió. A Cyber Resilience Act, vagyis az uniós kiberrezilienciáról szóló szabályozás részeként külön biztonsági követelményrendszer készül a VPN. Számára. Ez az a szabvány, amelynek jóváhagyási folyamata már elindult. A cél, hogy a VPN-ek biztonságát a jövőben ne kizárólag a szolgáltatók saját állításai, vagy az általuk megrendelt auditok alapján ítélhessük meg. Egységes, mérhető és ellenőrizhető követelményeknek kell majd megfelelni. A szabvány a többi között a VPN kapcsolatok biztonságát, a felhasználók hitelesítését, az adatvédelmet és a biztonsági beállítások kezelését vizsgálja. Fontos szempont lesz, hogy egy program ne tudjon észrevétlenül visszaállni egy korábbi kevésbé biztonságos konfigurációra, és a VPN valóban azt a titkosított kapcsolatot használja, amelyet a felhasználó kiválasztott. A szabályozás kialakításába az iparági szereplőket is bevonták. A Cyber Resilience Act egyes előírásai már életbe léptek, a jogszabály teljes körű alkalmazása viszont 2027. decemberében kezdődik. Több ellenőrizhető bizonyítékra lesz szükség ahhoz, hogy eldöntsük, valóban biztonságos egy VPN, amire rábízzuk az adatforgalmunkat.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. We'll be right back.

0: azonnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Találtuk egy cikket, és nem tudom benneteket ez a jelenség mennyire idegesít, de három mondatot beszéljünk már róla, Feri, kíváncsi vagyok, hogy te is mit szólsz, már látom, fogod a fejed.
2: Fogadjunk.
1: Itt most lekutattuk ezt a dolgot, és azért itt Laci is mesélte erről, hogy már ő is egyre többet találkozik, Zsűl is nagyon bólogatta a fejét. Mit gondoltok ezekről az elédrakós, most már pékségekben, kávézókban, kötelező borra való adós, kicsit kierőszakolt terminálokról? Meg van, miről beszélek? Persze. Ez a kék kütyű, ez egy fizetési rendszer tulajdonképpen, amikor is rád veri az étterem azt, hogy te mennyit fizettél, vagy adsz borra valót, vagy nem adsz borra valót, eléd raknak még egy ilyen kütyűt, és a kütyűben ott van 10-20, nem tudom, 25%, pont tegnap este jártam így.
2: A történeti hűség kedvéért.
1: És 0%.
2: Köszönöm
1: ott van
2: szépen.
1: Elrejtve,
2: az ott van, nyomhatsz nyugodtan.
1: Tudod, hogy legalul van. Legalul
3: nem,
1: van.
3: Nem legalul, az első. 0.
1: Én úgy láttam tegnap is, hogy 5-10-15, és alul van, ha nem adok borra valót, a nulla alul volt.
3: Egy
1: és fölülről kezdted
3: olvasni.
2: Ügyesek. Ezt ugye, eltanulom. Hova kell tenni? Alulra?
1: Alulra kell tenni. Ugye, aki az utóbbi hónapokban Magyarországra járt vendéglátóján, az látja, hogy ugye egyre szűkül a készpénz fizetési lehetőség, de hogy nem is ez a lényeg, hanem most már ilyen szektásítva jönnek ezek a kis kütyük, és a bankkártyás fizetéskor a borravalót követelő cégek, azok elé tesznek egy ilyen, nem tudom, ez egy hivatalos formátuma ennek a rendszernek, persze, amit te használsz.
2: Igen, hát nem is használhatnád egyébként. Tehát ez NAV-hoz bekötött, ez teljesen hivatalos a cucc.
1: Igen, élelmiszerboltokban, pékségekben, nemzeti dohányboltban is felbukka, metró aluljárókban.
3: Nemzeti dohányboltban. Én azért adok borravalót, mert ő odaadta nekem az öngyújtót.
1: Nem, azért adsz borravalót, mert ő egy olyan kütyüvel csippantja le a kártyádat, ahol ez a terminál van, ahol te 5-10-15 vagy 0%-ot adsz. Na most azért ez megváltoztatja a borravaló kultúrát, ez fölborítja az éttermeket. Ha lehet egyet a kultúráról beszélni, ugye, mert azért nem tudom, mennyire van borravaló kultúra.
2: Hát szerintem van egyébként a régmúltból, ugye étterembe adtál borravalót Magyarországon, az elfogadott a borravaló annak idején ez a 10% körüli volt. Azt szerintem mindenki adta automatikusan. Ez minden országban változó, egyébként valahol nincs, és nem is értik, hogy te mit akarsz azzal, hogy akkor ott hagyod a pénzt. Van egy csomó ilyen hely, mondjuk a spanyolok se így, mikor mondod, hogy ennyiből kér, azt mondják, hogy 35 euró volt, azt mondod, hogy 40-ből kérek vissza, akkor nem érti, hogy miért.
1: Igen, de mondjuk, van egy pékségbe. A pékségben ott van egy borzasztóan flegma kislány, aki eléd dobja a 2 darab túróstáskát, berakja egy zacskóba, és utána megjelenik nálad ez a terminál, te kártyával fizet. Ugye már nincs nálad készpénz. És eléd tolják, és az arcodba tolja azt még, hogy arra, hogy oda nyomod 2 nyomvat fáradt kakaós csigát, fizessél 10-15 vagy 20%-ot még az összegen felül. Ott van a nulla is természetesen, de ez a félelemre alapoz, mert ugye ki az, aki miközben az eladó így nézi, hogy melyiket nyomott, te benyomod a nullát, egyébként az tökösnek kell lenni. Jól teszed, hát tudtam.
3: Hát
1: hozzájuk is vágod a terminált, én tudtam, és jól teszed, hogy benyomod
3: ez
1: a nullát.
3: Ez egy pszichológiai hadviselés, ez a szégyenérzet keltése.
1: Így van.
3: Nem vagyok hajlandó önkiszolgáló kávézóba, hagyjál már, én lavírozok a tálcámmal. Én viszem vissza oda, ahova vissza kell vinni, mert jól nevelt vagyok, és adjak borra valót. Mire?
1: Okay. Juli miért 20% mindig? És 10 Juliban is egy Anna meg egy Balázs. Tehát, hogy ezek arra bazíroznak, hogy mondom, van 10 Juli, és vagyunk mi ketten.
3: Ráláttam, bocsáss meg, ráláttam a terminálra, amikor kávéztam, megnéztem, ki mit nyom. 10-ig számoltam, 10-ből én voltam az egyedül, aki nullát nyomott. Mindenki 5-10 egyebeket nyomkod.
1: Egyébként most vezekelnem kell, tegnap voltam este a Bartók Béla körúton, és ott van egy kedvenc pizzázom, ahol nagyon jó pizza, nem mondom, mindegy, ez a lényeg. És ott sütik helyben, és annyit csinál csávó, hogy megsüt egy pizzát, és eléd rakja egy tálcán. Te elviszed a tálcát, beülsz, megeszed, este 9-kor jártam arra, ettem egy pizzát, és basszus, benyomtam. De és most jut eszembe, hogy benyomtam.
2: Mert amit fognak gondolni rólam, érzés van benne.
1: Mondanak majd rólam, és talán most először, de én azt benyomtam. De most visszamegyek adás után.
3: De nem feltétlenül egyébként, ha úgy rakja eléd azt az ételt. Nekem vannak olyan éttermek, ahol ugyanez a rendszer van, hogy ő áll a pult mögött, én megyek a pulthoz, én megyek oda, én veszem el, tehát gyakorlatilag ő nem engem szolgál ki. De közben meg van egy mosolya, megkérdezem,
1: nem érdekel
3: vagy,
1: a mosolya, elmondom, mi van. Hagyd döntsem elé.
2: Már megadtad a választ, Anna megmondta, nullát kell nyomni rá, és akkor nincs izé.
1: De miért kell valamit erőszakosan egy terminálban kierőltetni? Ezt tudod, miről szól? Így találták ki ezt a terminált.
2: Hát
1: ez régen nem volt.
2: Akkor miért vannak reklám reklámok a tévébe, hát erőszakosan rám akar nyomni, hogy vásároljon.
1: Nem így van. Ott készények elé állítanak, és figyelik, hogy mit nyomsz. Az tényleg egy pszichológiai hadviselés. Ott áll a kis csaj, te érzed magad szarul, hogy figyelj, én erre nem akarok adni. Vagy mondjuk kihozott két pizzát, meg egy kávét, meg nem tudom, egyébként még te fizetsz, abban már benne van a 15%, de az a legpofátlanabb, hogy benne van az étteremben a 15%, és még lerakja eléd a terminált még 10%-ra. Hát kap be! Hát
4: és semmilyen plusz szolgáltatás, ugye, például...
1: De benne van a számlában.
4: De ha mondjuk azt mondja, egy pékségbe is modatolják, veszel 3 zsömlét.
1: Milyen terminál ez, vagy milyen rendszer? Ez egyfajta kinézete van, tehát azt gondolom, hogy ez a cégek, akik használják a kártyás fizetést, ott kötelezővé teszik ezt a terminált.
2: Nem, sokféle választhatsz.
4: Ez akkor a munkáltató felelőssége.
2: Nem a terminálokat választasz, hanem szolgáltatót választasz, de most már minden szolgáltató terminálján rajta van. A lehetőség csak azt élesíteni kell.
1: Hülye lennék nem ilyet választani. Hát talált pénz. Hát nyomd be a nullát, de nem vagy elég tökös, 8 ember gyávaságból plusz 10%-ot kifizet nekem. Miért választanám nem ezt a terminált? Neked ilyen terminálod van?
2: Természetesen. De nekem nincs rajta nulla.
1: Tényleg ilyen terminálod van?
2: Mindenkinek ilyen van.
1: Kötelező ilyet használnod?
2: Nem kötelező ilyet használni, ilyen van a terminálok, ezt már tudják.
4: Anyám szokott így
1: jövelni. Nem kötelező ezt megenni, de ez van.
3: Nálunk például csöbben nincs ilyen, mert a Miró szerint nagyon rossz az üzenete.
1: Na van, tessék, itt van két szakpaperi, akkor vitassátok meg.
3: Nálunk Miró. Ezt nem csinálják ezt, mert hogy egész egyszerűen az, hogy elittolnak valamit, és rákényszerítenek arra, hogy te
2: de miért használjuk a rákényszerítést? Nem kell, nincs.
4: Ez egy pszichológiai
1: tökös, hogy
2: nem kényszerítik.
1: Nem, képzeld, hogy az emberek nagy többsége szerintem nem elég tökös. Mondja, Laci!
5: A TV2-ben, a büfében.
4: Kikérem magamnak!
5: Mert ugye egy tablettet raktak ki, ami szemben van veled, ott kell megnyomni, és hogy hány százalék, tehát aki a sorban áll, az mind látja. Nem érdekel, mert nullát nyomok, de hogy az így...
1: Ez a beszél!
2: Van, tessék, nyomjatok nullát,
5: mindig
2: gyerekek!
5: Mindig elmondom, hogy ezzel tönkreteszik az embernek a kedvét,
2: de
5: már reggelbe megy.
2: De mégiscsak ott vásárolsz.
5: Hát nem tudok máshol.
2: Akkor meg, de akkor vállaljátok el, hogy
5: fizesd
2: ti nem
5: meg
2: adtok...
5: az embereidet, Feri, reggel ne nyomasz.
2: Laci, megnyugodhatsz, haver.
1: Okay, hát, de te jó fej vagy.
5: És feltartja a sort, érted? Mert amíg nem nyomod meg, addig nem tudod.
3: Mész tovább,
5: persze, nem mész tovább.
1: Szent meggyőzésem, hogy 10-ből 8 gyávaságból rányom az 5-10%-ra. Mert nem nyomsz,
5: nem úgy
1: benyomom
5: a nullát, mi megmondom nekik, hogy ne is nyomasz.
1: Én tegnap hova voltam, egyébként én is rányomtam, azt hiszem az 5-10%-ra rányomtam. És kicsit bánt, és nem azért, mert sóvár vagyok, mert nem vagyok szarrágó, de mondom, mire adtam? Miért voltam ennyire puha?
3: A nullára nem nyomok rá, az 5-re rányomok, mert ez a minimum.
1: De te is megfelelésből nem nyomsz a nullára.
3: Pontosan. Hát,
1: és, na hát ez a bajom, ennyi. Hogy ez erre bazírosz, hogy 10-ből 8 ember megfelelési kényszeressel nem nyom a nullára.
4: Szégyen érzetnek hívják, hát szégyen
2: magad. Legyetek annák, és de megvan
4: nem,
2: oda.
4: Nem nyomjátok a nullára.
2: Mert te vállalod, hogy
4: én vállalom,
2: azért, hogy
4: nem vagyok jó fej,
2: darab.
4: Persze.
2: Nem.
4: De ezt gondolják rólam, és nekem ez fáj. Fejség. Mert én rohadt jó fej vagyok. De azt gondolják, hogy egy szarember vagyok. De én nem vagyok az.
1: És valamikor az
4: Lacit nem érdekli.
1: Tudod, mi a durva, hogy valamikor az eladó, hogy nagyon nézi, hogy mit nyom.
4: Igen, szarembernek tart.
1: Még én is, aki ezért viszonylag határozott önképpen rendelkezik, tudod, hogy nagyon nehéz elbizonyítani. Kicsit néha vacillálok.
2: Itt vagy ti.
1: És néha szarul érzem magam, most mit számít nekem az 5%? Ha azt az embert ott a másik oldalon boldogát teszem, és néha én is rányomok.
4: Na de ez azt mondja, érted, Laci elmondja, hogy nyilvánosan van a tablet kitéve. Hát látja mögöttem álló 5, hogy nullát nyomok, hogy egy szarrét vagyok.
3: Az lenne az igazán jó, hogyha lenne hozzá egy hangeffekt. Hogyha a nullát nyomod, akkor...
1: És megtapsolnának. Köszönjük szépen, 15%.
2: Ez az!
3: Csillingen egyet, te só!
1: A című nevében vendégünk egy kapucsinóra.
3: A 10-es vagy a 15-es, akkor ting-ting-ting!
1: Te szarrágó! Szóval szabadon dönthetsz, hogy akarsz ilyen terminált, vagy nem?
3: Igen.
1: Persze. Na mesélj, Ferenc!
2: Te döntöd el.
1: Te kéred be a terminált?
2: Mint ahogy te is eldöntheted, hogy adsz-e nullát, vagy adsz-e 10-et.
1: Külföldiek mit nyomnak, mi a tapasztalat? Tök őszintén, hogy a spanyoloknál nincs borravaló, kínaiak nem is ismerik, tehát egy csomó kultúrában nem is értik ezt a számlára rárakok. Ők hogy döntenek?
2: Ő neki elmagyarázott, hogy vagy megnyomod az 50-es,
1: vagy felnyomjuk a madártejedbe, érted?
2: Vagy nem mész haza.
1: Fosni fogsz a madártejtől, vagy rányomsz a kis kezeddel a sárgára. Mit nyomok? Tényleg érdekel? Most
2: adnak, igen.
1: Úgyhogy nem is értik.
2: De most már értik, szerintem. Aki már másodiknál érti, hogy ez miről
3: megfogja a kezét és rányom.
2: Igen. Ide egy új lenyomatot kérek
3: ezen
2: szépen.
3: Ezen kívül nálatok még van még egy 15%-os szervizdíj.
2: Persze, és még mindenkit meg is verünk, igen. Ne keverjük össze, mert tehát, hogy ez tök más dolog, a szervizdi, az nem a borravaló, de ezt én már annyiszor próbáltam elmagyarázni, hogy én már ebbe bele sem
1: megyek. Oké, de ha a szervi, tehát hogy a számlába benne van a 20%, akkor én még mire nyomok nálad 15? Most nem nálad, de ott 15.
2: Nincs hozzá köze. Ez egy nagyon szarul megfogalmazott jogszabály, amivel könnyítettek a vállalkozáson, mert hogy azt te gyakorlatilag az árba építed bele, csak más az adózása, és csak...
1: Ez tiszta.
2: Nem tiszta. Kurvára nem tiszta senkinél, és pont te akartad behozni a borravaló kapcsán a szervízdíjat.
1: Igen?
2: A szervízdíjból az étterem csak és kizárólag munkabért fizethet ki. Érted?
1: Tök jó, tehát, ezért, oké.
2: Na, azért vegyük le innen.
1: Oké, de ha adtam már 15%-ot a számlára.
2: De ezt nem arra adtam. Tehát látod, hogy hülye vagy. Hát nem érted.
1: Mi a szarért nyomod még az arcomba, hogy még 20%-ot akarok-e adni? Ne nyomassz azzal a szarra, hanem majd én eldöntöm. De már adtam, mert már kifizettetted velem.
2: Ott a nulla lehetősége.
1: De ne nyomasszon!
2: De hogy nyomasszon? Hát ez meg az ő döntése, hogy nyomaszt vagy nem nyomaszt.
1: Egy pékségben nyomjál két túlostáskáért. De most egy undok eladóval.
2: Na, az a pékségekről beszélgethetünk, az egy nagyobb kérdés, hogy ott, ahol nem kapsz szolgáltatást.
3: Na, de most mondta a Laci az előbb, hogy élelmiszerboltokban is már van ez a rendszer.
1: Cigiboltban is van. Cigiboltban is már el tudod dönteni, hogy van-e. Most odajön egy 16-8 éves arakot, odadobja két szofit, érted? Mire adjak 20%-ot?
3: Már megsajnálod.
1: Tehát egyébként én nem dumálok, mert tegnap is adtam, mondom. Jó, tehát akkor egyetértünk ezzel, vagy nem értünk egyet ezzel?
2: Nem értetek egyet, én igen.
3: Hogy ennek van létjogosultsága, ennek a fajta.
1: Anna,
3: 5-10-15
4: számoljátok már ki, hogy hány helyen fordultok meg naponta. Most komolyan mondom, és mindenhol, hogy veszek három pogácsát, hogy bemegyek, kiszolgálom saját magamat egy kávéval, egyebek, hogy hányszor 10%, 5%-okat gombolnak le rólam pluszba.
1: Gyerekek, tehát aki kitalálta, érte? Zseni volt.
4: Hát zseni, hát.
1: Zseni, a félelemre alapozott...
4: Szégyenérzetre
1: alapozott tarhálás.
4: Így az, így van.
1: Óriási marketinges volt, aki kitalálta. Adhatsz nullát, de azért a pofádba nyomjuk, hogy egy gyáva szar vagy.
4: Igen.
1: Persze, legyél tökös, hogy nyom meg, de általában nem vagyunk tökösek.
4: Nem, a legtöbb ember nem. És tényleg azt mondja, hogy pékségbe, és hát most értem, hogy beteszi a zacskóba a két pogácsát. Na de most én ezt díjazzam egy jattal? De miért? Egy asztali kiszolgálás, amit a Feri mond egy étteremben.
1: Szerintem tök
4: valid. Kedves a pincér, azt teljesen adom. Hogyne? Nem arról van szó. De ennél? Mit? Hogy én lavírozok a kávéimmal? Arra Laci, hogy megköszönje. Értem, hogy mosolyog meg, kedvesen, de én is mosolygok rád, Balázs, azt nem adsz a végén jattot.
2: Hát, Anna,
4: milyen jó, mert ők terminál. Jó volt a Best of Balázs. Választhatsz akkor, hány százalékra gondoltál a mai Best of után? 10, 20, 30, Anna, Balázs?
1: Milyen jó lenne,
2: ilyen terminál a besétál.
1: Egymásnak hamarabb rányomnánk a nullát. Hát mondom, én is kutya voltam.
3: Rányomnád a nullát?
1: Mint a húzat minden nap. Előre megkapnád reggel. Hát mit szelsz? Hát mint a húzat úgy rá nyomnál.
2: Első kezd a necska nulla.
3: Anna ideál egy terminálra, rá tudnád nyomni a nullát?
1: Nem tudom.
3: Nem tudnád.
1: Minden nap jönnétek 80 egy terminálra.
3: Persze.
1: Hát már lábújjal nyomnám meg a nullát. Hát oda se néznék, minden nap kéne adnom.
4: Hát érted, ez a dolgom. Ezt vagyok, megcsinálom.
1: Gyerekek, marketingből zseni volt. Szóval azért, aki ezt kitalálta, ez jó a szolgáltatónak, nyilván kap belőle jó a terminálnak, jó a vendéglátóegységnek. Ez egy jó ötlet. Alapján véve, kereskedelmi szempontból a tulajdonosnak ez egy zseni ötlet. Ez egy zseniális ötlet, mert valami olyan emberi emócióra bazíroz, amiben sokan egyoldalúan döntünk. Egész egyszerűen a pszichológiai tényező miatt adsz többet, mint amennyit adnál.
2: 5-10-15-re kiabáltok, itt írja valaki. Egyesült Államok 20-22-25.
1: Ne csináld! Berakták a 20-22-25-öt.
2: És nincs kevesebb. Tehát 20-22-25, és az államokban az az elfogadott borra való a 20%, arra már nem vernek meg.
1: Arra már akkor már nem utálnak.
3: Oda megyek hordogozót nyitni.
1: Nem köpnek bele a vaníliaséketbe. Ezért ez durva.
3: Én azt gondolom, hogy a munkavállalókat is fel kell tanítani, hogyha nullát adnak, akkor legyen egy ilyen össz, ilyen... Tehát, hogy valami reakció. Érezd egy kicsit szarul.
1: Igen. Mi voltunk Feri éttermében, nem adtunk borravalót, jó volt a kaja, jó volt pincérek, ilyen minden oké, csak hát Feri épp motorozott. Szegény, hát ez igen.
2: Tudod, hogy hány...
1: Itt a Feri nincs. Nulla. Nulla.
2: Hány ilyen van?
1: Nem, mert nem itt él, csak ő az étterem. Igen, hát, mert nincs itt mindig.
2: És tényleg nincs itt a Feri. Hát,
1: és akkor azt mondja, akkor nincs borra való.
2: Azt nem tudom, nem ez az eset, de sok ilyen, de hogy már megint nincs.
3: Tegyük hozzá, hogy azóta, amióta a bankkártyás fizetési rendszer van, azóta egy csomóan csak oda sétálnak a pulthoz, lepittyegik. Egyébként nagyon jó, elégedett volt az kiszolgálással mindennel, annyit fizet ki, amennyit
1: fogyasztok. Na de bocsánat, mire én lepittyegem, addigra nekem már az összámlánál rajta van a 15% pittyeghetek, én ő beleszámolja.
3: De nincsen szervizköltség, mert egyébként egy csomó helyen nincs az se.
1: Hát én azon már nagyon meglepődök, ha étteremben nincs szervizköltség.
3: Gyere hozzánk!
1: Most fölkaptam a fejemet, valaki mondta, hogy Balatonon volt, igen, Szárszón egy étterem, hogy nem, mi még mindig nem teszünk igen rá. De hogy azért az most már 10-ből 1. Szóval ez úgy rajta vannak a 15-20%-ok, mint a húzat. Akkor ti is üdítők kivétel vagytok, és értem, és odaadjátok. De nekem azzal nincs bajom, te mással sincs bajom, hogy ő eldönti helyettem, de a legtöbb helyen azért már rajta van a 15%. Nagyon kevés az a hely. Akkor ti kitartotok. Mm-hmm. Vagy Fekete Fülöp-szigetén dolgoznak.
2: Na, tudnék mesélni, de én nem rántom magam a jó
1: bejelentve, és feketén terveltek, úgy azért sokkal
2: könnyebb. És egyébként ez a ízé, ez a borravaló, meg a szervízi útszara, hogy van az egész, az elnevezése, könnyítés valóban, de amit ez okozott, gyerekek, a vendég és az étterem között,
1: csak a káosz.
2: Az nagyon csak rossz. A káosz van.
1: Igen.
2: Csak a káosz.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Áramszünet lesz az új Mohácsi parkolóházban. Zavartalan lesz ma a napsütés térségünkben. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Áramszünet lesz a Mohácsi parkolóházban. Az E.ON tájékoztatása szerint szeptember 30-án tervezett hálózati munkákat végeznek Mohácson, melyek feszültségmentesítéssel járnak. Emiatt szerdán reggel 8 és este 8 óra között az új Mohácsi parkolóházban sem lesz áram. Így az épületben nem működik majd a világítás, és a liftet sem lehet használni. A parkolás ugyanakkor az áramszünet ideje alatt is biztosított marad. Újítás a kővágó szőlősi temetőben. A község önkormányzata képviselői javaslatra a sírhelyek gondozásához szükséges eszközöket szerzett be. Ezeket ki is helyezték már a temető északi részén található kút mellé. Az eszköztartót az önkormányzat munkatársai készítették, akik a locsolókanna tartó oszlopokat is kicserélték. Az eszközöket bárki használhatja, a kérés csak annyi, a munka végeztével helyezzék vissza azokat a helyükre, hogy más is használhassa őket. Október 3-án szombaton rendezik meg az idősek napját a Sásdi Közösségi Házban. A rendezvényre a 65 év felettieket várják. A programban polgármesteri köszöntő ünnepi műsor szerepel, majd egy órakor közös ebédre, utána kötetlen beszélgetésre és zenés-táncos programra várják az időseket. A részvétel regisztrációhoz kötött, a jelentkezéseket hétfőn dél és délután 4 óra között várják a Sásdi Egyesített Szociális Központ elérhetőségein.
2: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
1: Aszfaltoznak az M6-os autópályán a Pécsvárad-Vémén csomópont közelében. A főváros felé vezető oldalon a belső sávba terelik a járműveket. Jelzőlámpaépítési munkákat végeznek a 6-os úton Hírnél. A Zengő utca a főúttól észak felé egyirányúvá vált. Gallyazási munkákat végeznek a hidas Mecseknádasd összekötő úton. A munkák miatt hétfőtől csütörtökig, és az azt követő héten pár napig ideiglenes útzárra kell számítani. A Hungaromet ZRT előrejelzései szerint térségünkben ma szinte mindenütt zavartalan lesz a napsütés. Egy-két fátyolfelhő megjelenhet az égen, csapadék viszont egyáltalán nem várható. Többfelé megélénkülhet a déli szél, a hőmérséklet délutánra 25 fok közelébe emelkedhet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Jön a rádióműsorok etalonja! A stúdió bal felső sarkában ül a kézjelekkel kommunikáló időőr Zsüll! A jobb felső sarokban a ne tudjátok meg minek a szakértője, Juli! Itt van ma is az igazság szeme, a hazugság füle, Anna!

0: csúcsán a 90-es évek diszkó buddhistája, Sebestyén Baller Feri Balázs!
1: Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor!
2: Reggeli műsor!
1: Balázsék!
3: Na itt vagyunk, jó reggelt! Kívánunk mindenkinek! Juliska, hello, jó reggelt téged! Láttalak valamikor, nem olyan régen, és az olasz, ember! Jó reggelt!
4: Buongiorno!
5: Hol, szevasztok!
3: Hol 240-nel, hol 260-nal vonaton láttam a sztorikat.
5: Nagyon kemények ezek, hát nem gondoltam volna.
3: Tudnak.
5: Ráadásul úgy csinálták meg ezt az egész szerelvényt, hogy ugye Bolognába kell menni, mert nincs Firenzébe közvetlen repülőjárat, és akkor ott leszálltunk a gépről, átmentünk a vasútállomásra, és akkor mondja a szervező asszonyunk, Luca, hogy akkor vonattal megyünk tovább. Mondom, jó, oké, majd legalább alszunk egyet, vagy akármi. Fölszesz a vonatra, Bologna lent, lemész a föld alá, Bolognát nem látod, tehát az egész sint levitték, az egész minden hóvelavancot a föld alá, és akkor vártam, hogy végre kibukkanunk, és egy gyönyörű toszkán tájon, érted, az. Nézem a izéket, a fantasztikus villákat, a dombtetőkön, a ciprusok között. A következő állomás az Firenze, 30 perc múlva, ez 85 kilométer, és közben látod, hogy 260-nal mész, végig alagútban.
3: Mennyire nagyon durvá ránk vernek, te jó Isten.
4: Ennyi idő alatt a helyedet se találod meg.
5: Úgyhogy biztos, hogy ott is van szarvonat, ahol nem tudom, tényleg rosszak a körülmények, de nem úgy tűnt. Tehát, hogy nem nagyon találtunk ilyet, mert mindenhol ez az elnyújtott orrú, ilyen irgalmatlan sebességgel menő vonattal mentünk át a kultúra fővárosába.
4: Iszonyatosan nagy prosszekózás?
5: Nem iszunk évek óta, nem, ugye, ahogy nem szoktam.
3: De most azért lehet egy kis kivétel.
5: Hát
3: nagy pacalok, és
5: átáztattuk magunkat.
3: Jól tette.
5: Ugye azért szlávi haverom 50 éves lett, mindez februárban történt, és most sikerült ugye összekalapálni ezt a mókát. Velem együtt ő is nagy pacarajogó, és a firenzeiek valamiért megőrülnek ezért a kajáért. Ráadásul azért vicces, mert azt a részét eszik, amit mi kidobunk.
3: Mm. Aha.
5: Mert a marhának van 4 gyomra, az első 3-at azt mi eszegetjük rendes pacal formájában. Ők is eszegetik ezt, és van a negyedik, ez az oltó gyomor, a lampredotto, amit mi nem használunk föl, mert azt nem tudom, miért nem használjuk föl, és ők csinálják belőle ezt a szendvicset, mindenhol lehet ez zabálni, egy ilyen fűszeres lében főzik, összevágják, tényleg izgalmatlan. Jó kaja.
3: Láttam a videót róla, jól néz ki, pakolnak bele mindent.
4: Nézzük,
3: igen. Az olasz vitézi Luigi érti a dolgát.
5: Valószínűleg igen. Szerintem vitézi úr szeretné ezt a járatot.
3: Igen. Szóval jó volt ez a lényeg.
5: Nagyon jó idő volt. Jó volt. Egyébként meg figyelj, annyi turista van Firenzében, hogy én ugye nagyon sok olasz várost láttam már, mert nagyon imádjuk, tényleg szeretjük. Én ennyi embert egy helyen még Rómába se. Talán még ott is jobban eloszlik, ez ugye kisebb a terület. Hát figyelj, találkoztunk egy párral, azt magyarázzátok meg nekem, ők összeházasodtak, távol-keleti pár volt, hogy mennyire távol-keleti, ezt nem tudom, hogy ők kínaiak voltak, vagy csak tájföldiek, vagy nem tudom, egy gyönyörű lány meg egy fiú, és láttuk, hogy esküvő van, tehát tényleg beöltözve mennyasszonyi ruhában, nagy fotózások.
4: Pont ebben ki jó legalább.
5: Mindenütt voltak szerintem. A 3 napot ők végig fotózták, minden nap találkoztunk velük legalább 3-szor, 2 fotóssal, akik szintén távol-keletiek voltak, jól látszott, hogy nem ott bérelték őket, hogy elmész így megesküdni, hogy megházasodsz egy európai városban, és utána 3 napon keresztül követnek a fotósok meg a videósok.
4: Ki kell a tartalom az Instagramra?
5: Valószínűleg ők is, én meg ott a nyomorult videóval szenvedtem egy fél napot.
4: Ez nem az ő ünnepük volt, ez kifelé szólt. Hát ez nagyon jó.
3: Na de jó volt akkor ez a lényeg.
5: Persze, voltunk az Uffizibe is, ott hát foglalásra mentünk. Na most az észlávik haverom az eléggé, hát hogy is mondjuk, milyen határozott csávó volt, mondta, hogy ez a sor, ez nem az, ami nekünk kell, ez egy 2 kilométeres sor volt, ahol álltak bent, menjünk előre, mert nekünk foglalt jegyünk volt, egyértelműen kiderült, hogy ott mindenkinek foglalt jegyünk. Jegye volt, de tudod, azért ketten a szlávikkal vagyunk, egy 300 kiló és 2 méter, nagyon nem szólt be senki, hogy előre mentünk, ő szétdobálta az embereket, mondta, hogy foglalt jegy, nekünk időpontunk van, és a sorból mindenki szólt, hogy nekem is, aha, nekem is. Úgyhogy bementünk előre. Hát igen, aki szereti ezt a festészet, szobrászat, szent
4: ott azért el vagy egy
5: áróságot. Igen. Ja, se, igen, ez mi viszonylag egy másfél óra alatt ledaráltuk, tehát igen, megnéztük a fontos dolgokat, Caravaggio, Botticelli, köszönjük igen szépen, de gyönyörű egyébként tényleg szép.
4: Egy kis Vénusz.
3: Hát azért az ott a kultúra melegágya, nem?
5: Ezek a Medicik, ezek tudtak valami.
3: Tudtak azért, tudtak azok.
4: De
3: jól van, gyerekek, oké, okay, hát mi lenyom? Gyerekek, jó voltam, a meccs szar volt, tehát a meccs szar volt, a társaság élet annál jobb, a páholy kiváló, úgyhogy gyerekekkel voltam, meg Benny egyik barátjával, úgyhogy vittem a teljes gyereksereget, jó volt, élvezték, hát borzasztó, szellemtelenül és rosszul játszottunk, de gyerekek, amit meg kell említeni, és amit mindig megemlítek, az az, hogy mi megint a B közép fölött voltunk, mert én mindig ugyanabba a páholyba megyek. Tehát, hogy így...
4: A sajátodba.
3: Igen, az van kivérelve. És figyeljetek, én nem tudom, hányan vannak ott körülbelül, de meghallgattam és kiokosodtam, hogy nagyjából egyik válogatottnak sincs ilyen B középe, mint ami ott van. Hogy ők mit tesznek, milyen szupportot tesznek ebbe a meccsbe, az egészen elképesztő.
4: Volt benne szív.
3: Felfoghatatlan. Tehát én mindig meglepődök, pont fölöttük vagyunk ugyanis a páholyjal, és rálátunk, előttünk húzzák föl a molinókat. Van két csávó, aki ugye folyamatosan utasítja őket, hogy melyik dallal megyünk tovább, és mit kell énekelni. Ők végig háttal állnak a meccsnek, és nyomják. Figyelj, az a 5000, 10000, én nem tudom mennyi ember, ami a B közép, az valami szívszorító. Tehát, hogy 0-0-nál is, 1-0-nál is, kihagyott helyzetnél
4: dobokkal,
3: is,
4: mindennel.
3: Dobokkal énekelnek, tök kultúráltan csinálják, tehát ez nem a füstbomba, meg a neonáci karlendítés, nem tudom, hát halál normálisak. Néha beszólnak az MLS-nek, néha kicsit beszólnak a Lampertnak, mert ugye síró férfiakat nem tudom, szólt be úgy mindenkinek. De hogy olyan szívvel csinálják, hát ha bárcsak ilyen szívvel játszanának a futballistáink, de tényleg. Tehát, hogy...
4: A bunyót, a ribiliót láttad a végén?
3: Nem, már nem érdekelt. Nem, mert beálltunk a mélygarázsba, és azért én az utolsó 5 percben mondtam a srácoknak, hogy srácok, milyen nem akarok beragadni, ezért én az a fajta drukker leszek, aki 88. percben elköszön. És akkor hallottuk, hogy mentünk le ott az aréna brutális mélygarázsába, hogy valami ordibálás, és valami, de nem gólatmoszféra volt, csak hogy ilyen nagyon nagy folyamatos kiabálás. És akkor volt egy része, ahol ráláttunk a nyitott pályára, és ott láttuk, hogy megy a dulakodás, és akkor bekapcsoltuk telefonon. És akkor az utolsó 5 percet úgy néztük, így viszont cserébe 5 percet kijutottunk az arénából. Szóval, hogy le a kalappal, én nem tudom, kik vannak abban benne. Sima szurkolók is, tehát a B közepet úgy kezdeni, hogy tudsz oda jegyet venni, éves B

0: Más. Már halljatok már meg ti is kicsit a, izé, a pénzetekért. Én értem, hogy nagyon vagytok fizetve mindenhol, és leszarjátok, de hogy... Na mindegy, szomorú volt, rengeteg kihagyott helyzet, botrány szar volt. Nem mindegy, 1-0-ra kikaptunk, viszont le a kalappal a drukkerek elő, gyerekek. Tegnap... Ott állt megint 60 ezer ember szívvel, lélekkel. Tehát félelmetes, tényleg gyönyörű, ahogy csinálják.
1: Tegnap egy NB1-es focistával jöttünk vissza a repülőtéren, vagy a repülőgépen odaült mellém, és kérdeztem, hogy na mi van már, te is itt izé parádézol, ahelyett, hogy megtanul.
2: Ja, de megismerted? Vagy
1: dehogyis, nem válogatott, csak NB1-es. Nyíregyházi egyébként. Nyíregyházi csapat, mondtam, hogy biztos Eszter örülne neked, én nem nagyon, mert túl magas vagy, hogy mellém ültél. Na, és kérdeztem, hogy akkor mi van? Hát, és akkor elkezdtem mondani, hogy az ukránok nagyon jók. Meg, hogy az ukránok sokkal jobbak, mint aha. mi. Meg, hogy na, sokkal értékesebb a csapat. Mondom, oké, értek.
0: Az lehet.
1: Értek minden, csak a meghalás.
0: A meghalás, megint a meghalás. Meg,
1: hogy csak halljatok.
0: Meg azt, hogy a fejes gólnál érted, hogy anyám meg én védekeztem volna nagyjából, de mindegy, igen. Tehát úgy állt meg az ukrán, senki nem volt rajta, érted? Hát a bugyó volt a legizgalmasabb része, azt gondolom. Tényleg, tehát az volt a legjobb része. Csak tudod, vesztes pozícióban még az is szarra nekiászott lögdösödni, mert aztán ott most 1-0-ra vezetnek, kikaptál most az olyan... De azt hiszem nem is mi kezdtük, tehát ott valakit belelögtek talán a szobóba, és akkor ott visszalögtek, elindult. Abba már akkor bele kell állni, tehát akkor már tökös volt, ott mindenki beleállt. Na, legalább beleállunk, érted? Ott van szív.
2: Ne bántsuk ezeket a fiúkat.
0: Én nem szerintem az őszinte kritika soha nem bántás, csak elmondod a véleményedet. Tehát nézzünk szembe ezzel. Lehet, hogy el kell küldeni a rosszit, lehet, hogy hívni kell valaki. Már én nem tudom, mi fogja ezt megoldani, de borzasztó megint úgy kimenni, hogy egy ilyen lélektelenül szarujáró csapat, ott van 60 ezer ember, és az vagy nem tudod ezt a dolgot átmozgatni. És hogy értem, hogy nehéz meg, nagy ellenfél, de hogy olyan jó lenne, ha látnál valami fantáziát, küzdést. Nem azt mondom, most technikailag legyen mindenki messzi. Most ja, drukkerként, legalább, úgy azt látod, 6 méterről azért találjon már be a kapuba, érted? Na, hát most nem, hát én is meg tudom nyomni a mikrofon ezt a gombot, ezért fizetnek. Hát, szóval, hogy mindegy, gyerekek, mondom, szóval csapat miatt, a drukkorok miatt és a szurkolók miatt tényleg le a kalappal. Ez a csapat, ez fantasztikus, ez megérdemelne, ez a B-közép, ez megérdemelne egy jobb válogatottat. Komolyan mondom. Ezt komolyan mondom.
1: Veszünk ezek a fiúk,
0: vegyünk nekik, dobjunk össze nekik. Ezek, amit ott 90 percig csinálnak, hát az egészen.
2: És utána haza, vagy még elmentetek a gyerekekkel valahova? Volt valami
0: kis program? Nem, hát ezt ennek 11-kor van vége, 9-kor kezdődött, most egy 11 évessel azért annyira nem. Annyira nem hasítok bele, úgyhogy hazamentünk szépen,
3: gyertek,
0: persze.
3: Gyertek, gyerekek, megiszunk valamit.
0: Megbevedünk itt a restibe valamit, igen. Itt van. Ja, úgyhogy, de jó, én szeretem a hangulatát, meg helyes ott mindenki a páholyban, úgyhogy dumáltunk, el voltunk, kiszogattunk, sima vizet, csak mondom, tehát hogy nem volt alkohol.
1: Vezetett, hallott.
0: Vezetett, hát gyerekekkel voltam. Csak de jó, jól el voltunk, én szeretem. Ez ilyen társasági esemény inkább. Mondom, mész, dumálsz, rötyogsz egy
1: kicsit. Igen, mondjuk jó lenne a sportesemény is lenne.
0: Nem jó lenne, társasági. Jó lenne, ha lenne futball. De kaja jó volt, én benne üldögéltem, néha kivetítőn néztem, néha kimentem az erkére, úgyhogy én el vagyok. Igen, tanácsot nem mondj, Bali, növényi nélségbe.
2: Hát, nem volt
0: egyébként
2: volt
0: itt, gyerekek, azt kell, hogy elmondjam, hogy a bíró is dököljön meg, már bocsánat, nem klasszikus közhely, de hogy ez itt most az ukránoknak fújt, abban biztos vagyok. Ezt el is felejtettem mondani. Ki volt a bíró? Hát rohadjon meg ott, ahol van. Figyelj, ezek rúgtak, löktek, felrúgtak, még semmi. Mi csak így ráfújtunk egy ukrára, és azonnal befújta. Hát, háborúban vannak, meg megtámadták az oroszok őket, azért nem kell ennyire nyalni a seggüket. Na hát azért, szóval ez a bíró is azért nem tudom, zavarosba alászott, meg volt véve. Megvették egy kis.
1: Ja, és a fogadásunkban ugye senki nem nyert.
0: Senki.
1: Viszont ma is lesz meccs.
0: Na, ma mi van?
1: Észak-Írország vagy...
0: Magyarország.
1: Ma is van.
0: Ma is van. Nehogy a szelvább. Elfáradjon itt a válogatóról, hogy pénteken is kell játszani, meg hétfőn is, ha mi lesz így? Ne csináld.
1: Sok lesz ez.
0: Nem, hát azon még a tészta megüli a zsugat.
1: Anna, nézd már. Figyelj. Ma van, ugye? Válogatott meccs van ma, úgyhogy újabb téteket tehet.
0: Nem Ursula volt a bíró, kérdezi
2: bár. Egy angol bíró volt.
0: Egy angol bíró volt. Tudod, mit mondjuk? Rohadjon meg.
2: Ne vissza a vízerrel.
0: Rohadjon meg, ott van. Boldog hétfőt a legjobbaknak, Fantás Lucika, neked is köszönjük szépen. Lehet rosszul játszani, de lélektelenül soha, mondta Simon Tibi.
1: Így van.
0: Ja, Tibi, igen. Drága, Tibi, igen. Így van a nagy... Érából, a 90-es évek Ferencvárosából, igen. Akkor a Grasshoppers nagyon vertük, de jó is volt. Na, jövő mindjárt, gyerekek. 3 a Grasshoppers, így van. Fél hét van pontosan. Játékra jelentkezés, kulcsra, mindenre. Nyeregre fel. Indítjuk a hetet, itt vagyunk a hírek után.
4: Leghallgatottabb reggeli műsor.
3: műsora Balázsék

0: Oldik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ki bírnál egy gyűjtőhelyedben 900 km autózást megállás nélkül? Próbáld ki! Leapmotor B10 hibrid EV. Benzin és elektromos motor. Akár 900 km-es hatótáv. Az útközbeni pihenés csak rajtad múlik. Leapmotor B10 hibrid EV. Most 11.950.000 forinttól a készleterejéig. Leapmotor.net/hu.
3: Kedves Ginny, akkor a három kívánságom. Legyen díjmentes a látásvizsgálat az Optic World-ben. Kapjon mindenki akár 50% kedvezményt szemüvegkeretre vagy lencsére, és ez mind a 61 Optic World üzletben legyen elérhető.
4: Hoho, ezer évet kellett várnom az első értelmes kívánságra. Már is teljesítve. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
5: Az Állatok Világnapja nem csak a kicsi, a nagy, a tollas, a bundás és a pikkelyes állatoké. A Fresznapban ez a te napod is. Vásárolj legalább 15.000 forintért, és 15% kedvezményt adunk mindenre. Várunk üzleteinkben október 4-én az Állatok Világnapján. Részletek a fresznap.hu-n. Fresznap. Mindent a kedvencekért.
6: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
7: 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Miért nem tud már írni a feleséged?
7: A világhírű regény alapján.
8: Egy író szavai legyenek őszinték, és egy kicsit rémisztőek.
9: Őrjítő ez a ház.
7: Dakota Johnson, Anne Hathaway, Josh Hartnett, Verity.
8: Utolsó figyelmeztetés.
7: A mozikban.
10: Belégzés, kilégzés, belégzés.
11: Ugye milyen egyszerű, de Nátháson a legegyszerűbb dolgok sem működnek. A Nátha orrtüneteire válassza a Reventil orrsprét.
12: A Reventil orrspré enyhíti az ordugulást, orrfolyást és segíti az ornyálkahártya regenerációját. Tartósítószermentes és nem okoz hozzászokást. Patikában vég nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
13: A Reventil orrspré törődik az orrával.
11: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
14: Jöhet egy ajándék Big Mac. Október 1-e és 4-e között te is lecsaphatsz rá, ha Big Mac szendvicset vagy menüt vásárolsz a résztvevő Mackey éttermekben. Az ajánlat házhoz szállítás esetén nem elérhető. Részletek a mcdonalds.com oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Munkáltatói fórumokat tartott a Baranyai Kormányhivatal. Napsütéses, barátságos időre számíthatunk. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Munkáltatói fórumokat szervezett a napokban a Baranyai Kormányhivatal, Sejjén és Szentlőrincen a Pillér projekt keretében. A hivatal tájékoztatása szerint a hátrányos helyzetű álláskeresőket segítő 2029. augusztusáig tartó munkaerőpiaci programban a Szentlőrinci járásban eddig 124, míg a Sejjeiben 172 fő részesült valamilyen támogatásban. A program folytatódik, a megyében elérhető teljes támogatási keret meghaladja a 8 milliárd forintot. Szeptember 28-án hétfőn tartja soron következő ülését Pécsvárad önkormányzata. A művelődési központ ad helyet az eseménynek. A napirendi témák között van mások mellett a szociális tűzifa támogatás helyi szabályainak rendelete, csatlakozása Burza Hungarika ösztöndíjprogramhoz, illetve dönthetnek a Pécsváradi Művelődési Központ intézményvezetői pályázatának eredményéről is. Az ülés délután 16:30-kor kezdődik. Vereséggel kezdte az idei kosárlabda bajnokságot az NK Universitas Pécs női csapata. Az NB1 címvédője szombaton a Szekszárd otthonában lépett pályára, és 69-59 arányú vereséget szenvedett. Studer Ágnes 21 pontig jutott a mérkőzésen, míg a szekszárdiaknál Tóth Orsolya volt a legeredményesebb 18 ponttal. A következő fordulóban, október 2-án a Vasast fogadja a pécsi csapat a Lauber Dezső sportcsarnokban.
2: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
1: Hétfőtől átmenetileg kétirányúvá válik a Mohácsi-Táncsics utca. Az utcába a Kazinci utca felől lehet behajtani, a főutca felé viszont nem lehet kihanyarodni. Feltárással járó munkákat végeznek 2-től Siklóson a Váralja utcában. A munka ideje alatt az érintett terület mindkét irányból zsákutcává válik. Fákat vágnak ki az 57-es úton a Babarci elágazó közelében, a helyszínen útszűkület van érvényben. A Hungaromet ZRT előrejelzései szerint térségünkben ma szinte mindenütt zavartalan lesz a napsütés. Egy-két fátyol felhő megjelenhet az égen, csapadék viszont egyáltalán nem várható. Többfelé megélénkülhet a déli szél, a hőmérséklet délutánra 25 fok közelébe emelkedhet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Hello. Na már itt is vagyunk, gyerekek. Nincs. 3/4, 7. És hát jövő héten kulcsot nyitunk. Jövő héten már kulcs van, konténer. Illetve nem kulcsot nyitunk, csak kulcsot adunk, és konténerezünk jövő héten pénteken.
1: Addig meg még rengeteg kulcsot lehet elvinni tőlünk.
0: Addig meg még nagyon sok kulcsot lehet elvinni, így van.
2: Dunapláza főbejáratánál.
0: Ott lesz majd a konténer, Dunapláza főbejárat, így van. Ez várható.
1: Mamá, ott is ott van?
0: Azt nem tudom, majd azt megnézzük e-mailben, hogy írták-e nekünk, nem tudom, hogy
1: írták,
0: hol van.
1: Írták, olvastam is, csak már nem tudom.
0: Igen?
1: Igen. Tegnap ránéztem, és akkor a Csicsudit leírta, hogy vagy most hétfőn, vagy jövő. Nem, mindegy, majd elolvasuk. Nem mondtunk semmit, srácok.
0: Nyugodj. Nem mondtunk semmit, de mondjuk majd, hogy hol van. Úgyhogy, ja, ez van igazából.
1: Na, ha már sportesemények, csak egy sikert is említsünk már meg. Beszéltünk már annak idején, ugye, mert mi elég jók vagyunk a Spártatlon nevezetű kis futóversenyben. Ez 246 kilométer, aminek így nekifutsz, és akkor a végén.
0: Teljesen felfoghatatlan.
1: Felfoghatatlan Leonidas király lábánál, a végén is nagyon örülsz ez a verseny. 246 kilométer, Bódis Tamásunk pályacsúccsa nyerte meg.
0: Elképesztő. Hát, elképesztő.
1: Soha senki ennyi idő alatt még nem futotta le, úgyhogy van, ami megy nekünk, csak hát nem úgy, mint a foci, csak az kevesebb embert érdekel.
2: Kérdésedre válaszolva, igen, kint van Atisma már a Dunapláza előtt, ott várja a hallgatókat, és ott is lehet.
1: Majd 10-től, nem ennyi még
2: most
1: oda.
2: Most még ne, persze, igen, 10-től ott van 14 óráig.
0: Igen. És itt egybe futják a 245-öt, ugye? Igen. Tehát itt nincs nagyon megállás.
1: Nincs alvás, meg nincs ilyesmi, neki fogsz így, és akkor számolod. 245, 245.
0: Úristen, gyerekek, úristen.
1: Frissítő pontok vannak, aztán rádesteledik akkor a futsz a hidegbe, aztán kisüt a nap, futsz a 35 fokba.
2: Néha jönnek a kóborkutyák. Ugye emlékszed, Lubics Szilvi volt az, aki mesélt nekünk annó arról, hogy ez milyen körülmények között, hogy tök sötétben ott botlott.
0: Egészen elképesztő lehet. Egészen elképesztő. Időben mennyi? 10 óra? Mennyi idő alatt futsz? 10-10x óra, nem?
1: Neked 19 óra, 40 perc, 51 másodperc, ez az új csúcs.
0: 19, majdnem egy napig kell futnod. Egy napig futsz.
2: Éppen se tudnék lenni.
0: Semmi, hát kocsiba se bírok ki egy napot vezetve. Tehát, hogy ülök és vezetek, az is nagyon sok. Úgyhogy ez nagyon-nagyon kemény. De figyelj, ez le a kalappal. De ebben azért erősek vagyunk, szóval azért ott van nekünk a rakoncaink, ott van a
2: Szőnyi.
0: Ott van egy Szőnyink, ott vannak a csajok, ugye ott a Szilvi, tehát hogy tényleg azért ebben jók vagyunk. Ez a magyar kitartás, ez valahogy itt van, nem?
2: A Miró mondta mindig, hogy az, aki hosszú távon fut, az menekül otthonról.
0: Az is lehet egyébként.
1: De ő azért elég jó csinálja.
0: Igen.
1: Zisimpulos Fotis volt a nagy ellenfél.
0: Zisimpulos Fotis.
1: Igen.
2: Hát mert ő a helyi elő. Ő már ezt egy párszor lekocogta.
1: 52 percet vert rá. Az jó.
0: Tehát majdnem egy órát rá.
1: Igen, jó, hát ilyen távon tudod azért azt össze lehetsz.
0: Már lezuhanyoztál, megkávéztál, regeneráltál, hidratáltál, és akkor jön. Akkor érkezik meg a második.
2: Egy gyros?
0: Tényleg le a kalappal, szóval, hogy ez hát figyelj, ez számunkra teljesen értetetlen. Tehát ez már az a kategóriát nem is nagyon értünk. Na, azt mondja, hogy tegnapi kalauz hölgynek segített nekem, rossz vonatra szálltam, rendkívül kedves volt. Aha.
1: Egy kicsi
0: történet, nagyon jó, de ne aranyos, megdicsérjük. Szeretném még egyszer megköszönni, amúgy továbbra is jó műsor, debreceni csatlakozás kollégája, átszállásom már megvárt. Na, valami jót is mondjunk azért a Mávról, úgyhogy ez nagyon kedves. Oké, gyerekek, így vagyunk, akkor semmi más nincsen, úgyhogy játszhatunk egyet, jó? Anna patintja a játékosunkat, még nem patintja. Még egyelőre nem patintja. Aha.
2: Még ismerkedik.
0: Még ismerkedik, igen. Mindeközben Hámori Luca ökölvívó EB ezüstérmet szerzett az EB-n hétvégén, ez is elég menő.
2: Nem tudom miért, de folyamatosan Oktoberfestes.
0: Na!
2: Rilszeket dobál fel nekem az Instagram.
0: Igen? De szó volt róla? Vagy beszéltünk róla? Vagy miért?
2: Láttam egy darab ilyen Rilszt, és valószínűleg hosszabb ideig néztem, mint kellett volna.
0: Ja, akkor azonnal az algoritmus, persze.
2: Az algoritmus rám állt.
0: Igen.
2: Úgyhogy jövőre el kellene erre menjünk. Mert ebben van potenciál, én szerintem.
0: De figyelj, kézed, a világ egyetlen eseménye van, ahova nem vágyom, ez az Oktoberfest. Bajszos, elhízott, proli, ilyen vircsaftkodó, ilyen rosszul beöltözött, bajor.
1: Nem rosszul, ők így öltözlek.
0: Értem, ilyen 50-es karú nők vigyenek 30 korsót, amivel ott leöntenek és ülnek, és mindenki húgyozik mindenhova. Ha van valamilyen fesztivál, ahova nem vágyom, ez az Oktoberfest.
2: Figyelj, én azt láttam, hogy hogy egy sátornyi 100 000 ember egyszerre énekel, nagyon megalakulva.
1: De nem fogjuk tudni a dalokat.
2: Nem baj, csak velük dülöngélsz.
0: Biztos, hogy nagyon jó hangulata van, de hogyha ha bottal vernének is, az utolsó spot lenne, amit megjelölnék, hogy jó. Már minden megvolt. Már mindent láttunk, már mindenhol voltunk, irány az Oktoberfest. Egyáltalán nem vágyom rá. Okay. Nem érdekel. Az egész sörözési kultúra számomra idegen, bár ittunk néhány jó sört motorozás közben, és nem mondom, hogy rossz. De ez a ülök egy helybe, húgyozok egy vödörbe, kis túlzással, és 83 korsósört megiszom, és akkor nagyon hőzöngök NDK-s izé bajusszal. Hát figyelj, ez...
1: Bérnadrágba!
2: Figyelj, én szeretem...
0: Élet?
2: Jó, igen? Nagyon, legalábbis a videók alapján nagyon jó volt, de ha akkor ez nem, akkor meg menjünk el a Gucsára.
0: Én így 100 gucsa inkább.
2: Gucsa, meg volt már?
1: Nem, az
0: 100 gucsa.
2: Szerbiában, ez egy ilyen részfúvós fesztivál.
0: Na, inkább ez.
2: Hallott, hát ott egy akkora település, mint nem tudom, kb. 1000 lakják, és ilyenkor ilyen 6 nap alatt egy 500 000 ember ott megfordul.
0: Na inkább ez. Én még azt mondom, inkább ez.
2: Az félelmetes, oda a Miró járt egy időben, ott úgy veszik el az emberektől a jogosítványt, ahogy kikanyarodsz a katlamból, hogy ott áll fent a rendőrség, és így hegyekben állnak, és mindenkinek gyorsított eljárásban tárgyalják a...
0: Nincs mert hogy autóba ülnek utána?
2: Ha, persze.
0: De miért ülnek autóba? Nem is értem.
2: Azért, mert nem normálisak, mert azt hiszik, hogy ettek eleget ahhoz, hogy utána autóba ülhessenek, amiről ők úgy mentek, hogy sofőrrel mentek, fel kellett kelteniük a sofőrt, annyira kakuk volt. Óriási buli, elképesztően sokan vannak, részfúvósok megállnak ott mellett.
0: Ezt adom, ez jól hangzik. Meg ott van bír, csak ott valahogy nekem az valahogy jobban bejön, mint az egész Ramli és Német, és éneklünk, és dölöngélünk balra-jobbra, nagyon berúgva egyáltalán.
1: Ez ugyanaz, csak pálinkával, gyerekek.
0: Valahogy az nekem az a bír, csak azt jobban élem.
2: Meg rengeteg töltött káposztával, iszonyatosan sok töltött káposztával, és borzasztó sok pálinkával, és a világ végén van, de elmész oda, és egyszer kipróbálod azt,
0: hogy biztos, hogy az biztos, hogy jó hangulat. Biztos, hogy jó hangulat. Krisztián, itt vagy velünk. Hello, Krisztián, jó reggelt!
3: Hello, sziasztok!
2: Jó reggelt!
0: Hello, Krisztián, honnan?
3: Jó reggelt! Blue Dance, Ausztria.
0: Ausztriában, hát mint ahogy megszoktuk általában a játékosaink Ausztriában. Mit csinálsz ott?
3: Itt dolgozom, és itt élek.
0: Ah, ott dolgozom, és ott élsz. És mit csinálsz?
3: Én egy üzemben dolgozom, és ilyen alumínium burkolatokat gyártunk.
0: Aha.
3: A kolléga összeegezte az alumínium alkatrészeket. És én a hegesztési varratokat elcsiszolom, hogy szép.
0: Nagyon jó.
3: Szép legyen, és eladható legyen. Nem, csak én csiszolok, a család az nem csiszol.
1: De szeretlek. Igen, a gyerek még csak 4 éves, még nem csiszol.
3: De egyébként igen, a család is most már itt van pont egy éve, úgyhogy gyerek most kezdi a második évet a suliba, úgyhogy... Igen.
2: Akkor ti már kimaradtok.
0: Akkor már ott maradtak valószínűleg. Jól van.
3: Itt, igen, azért is jöttem ki hamarabb, hogy családot ki tudjam hozni, azt itt szeretnénk tovább folytatni az életet.
0: Nagyon, nagyon menő. Kivel játszanál, Krisztián?
3: Húha, hát én a...
1: Juli.
3: Anettal lehet játszani?
1: Anettal, igen.
2: Húha.
3: Anettal.
2: Anett, gyere már föl egy emeletet!
0: Ezt most
3: nem... Ez az! Nem? Na jó, akkor Júlival.
2: Ó, jó van.
1: Ja,
2: na,
1: hogy ez...
2: Ja, hogy nem, ez humor volt, nem, de igen.
0: Ez most sokat elvett, és elmondom, hogy amúgy is kevés van. Tehát, hogy...
1: Hétfő van,
2: nem,
1: haver.
2: Nem volt ez rossz.
0: Ezen dolgoztál ezen a poénon egy ideig azért. Ez ki volt ez? Meg volt ez munkával, ki volt találva?
3: Nem, én Anettot is nagyon szeretem, és nagyon várom már azt a lehetőséget, hogy ő is azért kicsit többet szerepeljen a Rádió 1-ben.
0: De ez kicsoda? Kire gondolsz? Te most tök komolyan kérdezem, kiről beszélsz?
3: Anettról.
0: De az kicsoda? Már hogy tudom, hogy volt egyszer egy Anett nevű műsorvezető, de ő nincs már velünk 8 éve, vagy te most kiről beszélsz?
3: Jaj, bakker, bocsánat, lehet, hogy összekevertem a neveket. Hát aki fölvette a telefont, aki a játékos
2: között. Anna.
0: Aha,
2: Anna.
0: Őt úgy hívják, hogy Anna.
3: Jaj, bocsánat, Anna.
2: Semmi baj.
3: Elnézést.
2: Nem baj. De Annával játszanál?
3: Igen.
0: Jó, majd játszol egyet Annával is. Na. Jó, de most...
3: Most
0: Julit választottad.
2: Nővel akarsz játszani?
0: Juli megvan? Igen. Tudod ki a Juli? Vagy azt vágod, hogy itt a Juli?
3: Tudom, csak meg nem volt meg a reggeli kávém, úgyhogy
2: semmi baj.
0: Aha.
2: Semmi baj.
3: Tompa vagyok.
0: Jaj, reggeli jó. Kávé. Jó van, 3-2, tessék.
2: Mit mondtál, hány éve éltek kint?
3: Mondtam ilyet?
2: Mondtál. Szerintem mondtál.
3: Akkor jó.
2: Hány éve
3: élek itt? Családdal együtt?
2: Családdal együtt. Azzal.
3: Egy.
2: Ez hosszú lesz, szerinted?
3: Elképzelhető.
2: Meddig tart ma a munkaidőd? Mesélj nekem egy kicsit valamit erről a melóról, amit végzel.
3: Munkaidőm? Hát hivatalosan 4:30-5 tart.
2: És utána mész a gyerekért a suliba?
3: Mennék, de a gyerkőc már azért hál' Istennek önálló.
2: Önálló? Egyedül jár az iskolába?
3: Önálló. Egyedül jár, 10 éves.
2: Ezek szerint nincs messze a suli.
3: Nincs. Te gyereked is egyedül jár?
2: Egyedül járnak, igen.
0: Hú,
2: igen, és ott volt a végén! Ott volt a végén!
0: Megváltás, Suli, megváltás.
1: Végre.
0: Megváltás, hogy kimondtad,
1: Juli,
0: megváltás.
1: Nekem jobb lett volna, ha 10. másodpercben jön ki.
0: Igen, ez megváltás volt, bármikor kimondtad volna. Figyelj, te nem a retro rádiót keresed? Mert ott
2: de,
0: van a netes műsorvezető. Szerintem te a retrót keresed, nem? Őszintén nem baj, csak hogy öntsünk tiszta vizet a pohárba. Nem baj, csak ott van egy Anett, aki állandóan híreket mond, és ő jelen pillanatban is ott van. Ez semmi baj. Csak mondom, ott van
3: itt. Ne haragudjatok, csak elnéztem a nevet. Igazság szerint titeket hallgatlak már nagyon-nagyon régóta. Főleg Spotify-ról, mert ugye meló közben nagyon ritkán tudlak élőben hallgatni titeket.
0: Jól van, jól van. Oké, mutatjuk, hogy mit nyertél. Figyelj, ez a nyereményed. Megmutatom neked közben, van egy nyereményed is.
4: Nyereményed egy Rájszáb termékekből álló ajándékcsomag.
0: Kérem, aki fizetem az ajándékot, csak vegyétek már. Jó van, Krisztián. Jó munkát neked, köszi, hogy játszottunk. Küldjük az ajándékcsomagot, meg a Rájszopot is. Köszi.
2: Hello,
1: ciao, ciao. És Anett majd hív az adatokért.
0: Da minden. Itt, igen, hát amikor sok van, szívesen adunk. Ha kevés van, azzal sporulunk. De ezt a keveset is elvette. Viszont jó pörgős volt legalább a játék.
2: Nagyon jó volt. Nem is tudjátok elképzelni azt az ideg állapotot, amiben ők ilyenkor szerintem vannak. Teljesen össze vannak zavarodva egy csomószor. Adásba kerül, életében először élőadás. Hát,
1: jaj, de szépen mented, Juli.
2: Nem, én úgy el tudom képzelni, hogy ilyenkor nagyon zavarban van.
1: Hát igen,
2: van.
1: Te ilyen kedves, empatikus lány.
0: Ezt én sajnos egyáltalán nem tudom elképzelni. Nem vagyok ilyen sajnos igazából. De mindegy, hát mások vagyunk. Nem baj, az egyik, hogy kimondtad is ezzel, mint egy főbelőttél bennünket. És ezzel megmentetted azt az utolsó 4 másodpercet, ami volt.
2: Szia Anna, legközelebb engem tegyél be játékba. Én legalább tudom a neved.
0: De genyó vagy, bocsi, írja Gekko. Igen.
2: Adjatok neki bocskoros bögrét.
0: Na jó, és a legjobb választás, na jó, mikor engedjük már ezt a fekete férigen nem játékot?
1: Nem lehet!
0: Egyébként tényleg, mert hogy a szponzor kéri mindig, az van, hogy mi már ezt löknénk, engednénk, de olyan népszerű a rovat, hogy nagyon sok pénzt csinál a rádiónak, mert hogy mindig el van adva.
2: Mi volt
0: helyette? És kivesszük ezt a játékot, akkor az van, drága hallgatók, hogy be kell rakni valami más, mert hogy ez éves szinten nem tudom hány millió kiesés a rádiónak, mert ezt nagyon szeretik a szponzorok, meg támogatók, meg mindenki.
2: De
0: tehát, találjunk ki valamit, amit tudunk játszani, és azonnal le tudjuk cserélni, de 20 éve nem találunk ki semmit. Mert hogy
1: eddig legyünk, hogy megtaláljuk az új játékot, ez nem sikerül, régit nem akarunk elővenni, marad ez.
0: Igen, marad ez a legegyszerűbb, marad ez, túl leszünk, valahogy túl leszünk ezzel az 1 percen.
2: Szerintem utoljára 5 vagy 10 évvel ezelőtt ültünk le, hogy akkor végig gondoljuk, hogy mit lehetne a helyére rakni.
0: Igen, és igen, igen. Volt egy párszor, hogy 4 évente leülünk, most már az sincs. Most már beletörődtünk,
2: hogy ez a...
0: Igen, egy kőpapírról, hogy ja, az senni lenne. Mit mutattál? Papír, ne haragudj,
2: Olló,
0: köszi.
2: Nagyon sajnálom.
0: Ne haragudj, sajnos nem. És ez lenne a játék, érted? Bemondásra mondja. És mindig
1: próbáltuk egy darabig.
0: És mindig a hallgató mondja először, úristen, imádnám. Nagyon jó.
1: Volt egy jó Óven bácsi, Beru néni, emlékeztem?
0: Az is volt, az a dalokat volt, kellett felismerni, igen. Igazából.
1: Volt a hármasugrás.
0: Szólánc játékunk is volt, talán az sem működött. Sok mindent csináltunk, igen.
1: És ez sem működik, de megszerettük.
0: De hát most már itt van velünk, igen. Ennél már csak a Boom játék volt rosszabb.
1: Na.
0: A Boom játék, a boom, micsoda?
1: A Boom szoftver.
0: Az nagyon működött. Na jó van, gyerekek, oké, azt nézem, hogy van-e közlekedésünk így ma reggel, de egyelőre csendes a hétfő, budafoki vasútállomásnál felreállt egy autó a kivezető sávba. Ennyi van egyébként, úgyhogy nincsen más, ha láttok valamit, 0623111111, jó? Kulcsal még várjatok, nem kell csörögni, ráértek, szólunk majd, hogy mikor. Mikor dobjátok a kulcsot? Még ne adjátok be, jó? És jövő héten, pénteken pedig Dunapláza, reggel 6.
1: Így van, és akinek nincs kulcsa, az is jöjjön, mert ott is adunk. Jó, nem vagyunk kulcsirigyek, tehát még ott is lehet majd nyerni.
0: Az utolsó kitelepülésünk, valószínűleg idén. Tehát, hogy ez az utolsó.
1: Ha csak nem szökken szárba régi álmom, hogy újra megvalósítsuk a Pünkösdi kitelepülést. Nagy sok ajándékkal, ami Szegeden volt. Hú, de szerettem.
0: Igen.
1: Hát vagy 5 éve, szerintem.
0: Az jó régen. És... még miután ide jöttünk rádió, ez volt egy karácsonyi kitelepülésünk. Szerintem 1-2 évre rám, 16-17-18 körül. Az se 5 éve volt már. 7-8 éve, 7-8 éve csináltuk egyébként.
2: Kapcsi most valahol felült egy ágyban.
0: Az? Micsoda?
1: El tudom adni, meg tudom csinálni.
0: Micsoda?
2: Igen, mit adok el? Jövő héten?
0: Igen. Mit lehet még eladni? Mi van még? Ja, viszünk ajándékokat, bontogatunk, nyitogatunk ablakokat, és odaadjuk, igen. Emma Nullás Dunaharasztiról Pest felé elesett. Jó héten, Gyónás, vagy hogy magyar lesz-e? Lesz minden gyerekek, Gyónunk is.
2: Kéne, hogy legyen, mert hogy ugye, hát a múlt héten, ja nem, ez még a hét utolsó.
0: Jó, hét utolsója vagyunk, igen. Utolsó jó, szeptemberünk jó, van, a hét második fele, az már erősen október. Jövünk mindjárt 5 perc, pontosan 7 óra van, közlekedés, küldjétek, mi pedig jövünk.
5: És akkor egy rövid szünet, Anna Julika, Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Október 9-én minden kiderül a Duna Plázánál a Rádió Egy és Balázsi nagy konténernyitó partiján. Hallgassa egész nap a Rádió Egyet, legyen a 10. telefonáló, mondja a szlogen.
6: Rádió Egy, igazi mai szlogen meg!
5: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió Egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Ma 10 órakor Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál várja a Rádió Egy konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió Egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
8: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 28-ától 30-ig 700 g laktózmentes trapista sajt 17% kedvezménnyel csak 1825, a füge darabja 56% kedvezménnyel csak 129 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
9: Újra itt a Vervaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
10: Visszatért a keddi kosár a KFC-be. 12 csirkerész helyben fogyasztással csak 2790 forint. Várunk kedden a KFC-ben.
11: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
12: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek.
13: A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
14: Az Állatok Világnapja nem csak a kicsi, a nagy, a tollas, a bundás és a pikkelyes állatoké. A Fresznapban ez a te napod is. Vásárolj legalább 15 000 forintért, és 15% kedvezményt adunk mindenre. Várunk üzleteinkben október 4-én az Állatok Világnapján. Részletek a fresznap.hu-n. Fresznap. Mindent a kedvencekért.
15: 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Egy katasztrofális méretű vígjáték.
16: Tigör rántott bele minket, Tigör is fog kiúzni belőle minket.
15: Tom Cruise főszereplésével.
16: Kidolgozom a sztorit.
15: Az Oscar-díjas Alejandro Iñárritu filmje.
16: A kőkemény igazság így. Bam-bam-bam!
15: Tigör.
16: Na, ez jól esik, igaz?
15: A mozikban.
17: Reklámot hallottak.
18: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: Reklám.
19: Kata kenyere az I Love Pécs Caféban. Kovászos kenyerek, sós és édes péksütemények. Kata kenyere termékek széles választéka a Széchenyi téren is. Semmi rejtett, semmi felesleges. Kata kenyere az I Love Pécs Caféban.
20: Autófelvásárlás. Divital Kft. Bizományos értékesítés. Divital Kft. Megbízható használt autó. Divital Kft. Divital Kft. Bécs, Árnyas út.
21: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi. És van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki az új optikai kábeles hipernetet akár 6 hónapig féláron egy év hűséggel. Vagy válaszd a hordozható otthonnetet egy hónapig 0 forintért, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu per otthoni internet oldal.
22: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
23: Dolgozz velünk az élelmiszergyártásban. A PPP Kft. Élelmiszerfejlesztéssel és többek között a Wonderful Vitality termékek gyártásával foglalkozik és folyamatosan bővíti termelési csapatát. Stabil munkahely, kiszámítható munkarend és hosszú távú munka lehetőség vár. Jelentkezz gépkezelőnek vagy termelési munkatársnak a www.munkapecs.hu oldalon, vagy küldd el önéletrajzod az álláskukac.munkapecs.hu címre.
24: Őszi munkák a ház körül. Irány az Agroker. Lombfúvók, ágaprítók, komposztálógépek, fahasítók, láncfűrészek, borászati gépek, eszközök széles választékával várja Pécs legnagyobb kertészeti szakáruháza a Megyeri út 64 szám alatt.
25: Új hely, új haj, új stílus. Pécsen, Egyetemváros szívében a Rókus sétányon, itt a Maison Nude, az új fodrásszalon. Gyere, próbálj ki minket, és első hajvágásodból 15% kedvezményt kapsz. Maison Nude, Rókus sétány 5/1.
18: Rádió 1.
17: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
18: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek, a

0: Rádió 1.
1: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy.
0: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is.
2: Reklámot hallottál.
3: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
4: Fontos információt tett közzé a MÁV a diákbérletekről. Délutára akár 25 fok is lehet. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Fontos dologra figyelmeztet a MÁV csoport. A közlekedési vállalat azt közölte, a kedvezményes diákbérletekhez már nem használható az oktatási azonosító, vagyis az OM azonosítószám. Az erre vonatkozó türelmi idő nyáron lejárt, így most már az állandó diákigazolvány 10 jegyű kártyaszámát kell megadni a kedvezményes bérletváltásakor, és ezt is kell ráírni a bérletre. Akinek nincs állandó diákigazolványa, annak a személyazonosító igazolvány számát kell megadnia. Közeleg az idei Villányi Vörösbor Fesztivál időpontja. Október 2-a és 4-e között ismét várják a borkedvelőket, a gasztronómia szerelmeseit és a szórakozni vágyókat a városba. Az idei Villányi Vörösbor Fesztivál újra hagyományőrző és családi programokkal, illetve koncertekkel várja a közönséget. A rendezvénytéren, a főtéren és a történelmi pince soron is lesznek programok. A rendezvény látogatása állandó Villányi lakcímmel térítésmentes. A fellépők között van a Groove House, de Rózsa Magdi és Majka is koncertezik majd. A program részleteiről Villány hivatalos honlapján érdemes tájékozódni. A labdarúgó MB3 délnyugati csoportjában a 9. fordulóban városi rangadót rendeztek. A PTE Peac és a PMFC a Stadion utcai pályán találkoztak. A pályaválasztó az egyetemi csapat volt. A meccsen 1-1-es döntetlen lett az eredmény. A PMFC 9 forduló után vereség nélkül vezeti a tabellát. A PTE Peac továbbra is a 4. helyen áll. Hétfőtől átmenetileg kétirányúvá válik a Mohácsi Táncsics utca. Az utcába a Kazinci utca felől lehet behajtani, a fő utca felé viszont nem lehet kihanyarodni. Feltárással járó munkákat végeznek 2-től Siklóson a Váralja utcában. A munka ideje alatt az érintett terület mindkét irányból zsákutcává válik. Fákat vágnak ki az 57-es úton a Babarci elágazó közelében. A helyszínen útszűkület van érvényben.
2: Az időjárás jelentés támogatja a Pécsi Agroker Áruház, a kertészkedők profi partnere.
4: A Hungaromet ZRT előrejelzései szerint térségünkben ma szinte mindenütt zavartalan lesz a napsütés. Egy-két fátyolfelhő megjelenhet az égen, csapadék viszont egyáltalán nem várható. Többfelé megélénkülhet a déli szél, a hőmérséklet délutánra 25 fok közelébe emelkedhet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
6: Anna, Júli, Sülike, Rákóczi Feri és Balázs!
5: Micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
7: Hét óra után vagyunk, pontosan 7 perccel jó reggelt. Kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és a Dunaplázánál van ma Atis, gyerekek, Dunaplázánál.
8: Lesz tíztől.
7: Lesz tíztől, így van. Most
8: ez
7: még azért
8: lássátok, alszik.
7: Oda, most még alszik, nincs ott, de majd ott lesz, úgyhogy hogy ott lesz, oda tudtok menni, és akkor ott tudtok kulcsokat szerezni tőle, vagy tőlünk is majd, de még egyelőre nem kell. Nem kell csörögni. Jó fotra befelé és kifelé beállt már megint a szokásos hétköznap. Zselés majmoktól nem vagyok százas. Feldobna a hangulatomat, amúgy el fogok késni, mint a nyíregyházi gyors. Aha.
8: Zselés majmok?
7: Nehezen indul sokaknak ez a hétfő reggel, úgy érzem. Vagy, nem? Vagy én olvastam valamit félre, vagy nekünk indul nehezen, de igen. M0-as Dunaharasztiról Pest felé elesett. Köszönjük szépen. És jött még egy ilyen, ma kezdek dolgozni egy monopol helyzetben lévő magyar állami mamutnál. Egy ivású vagyok Balázsral, de úgy izgulok, mint pap a kupiban. Monopol helyzetben lévő magyar állami mamut.
8: MOL.
7: MOL, szerencsejáték, költségvetés. Még az már nem biztos, hogy nem biztos, hogy monopól helyzetben van. Szóval, hogy igen, hol dolgozhat? Hol dolgozhat? MOL-nál? Vagy szerintem szerencsejátéknál? Vagy MVM-nél, nem? Valamilyen nagy mamutnál, gondolom én.
8: Energetika lehet. Egy új munkaerő, örülj neki, jó az.
7: Igen. Azt mondja, hogy kérdezem a stáb csendes tagját, Zsült, hogy mit tartogat számunkra, a Tongsú naptár Szabika küldte nekünk. Zsül, a stáb csendes napja már, vagy tagja már meg is nézi. Igen. Ez a hétfő most olyan, mint a gimiben a nulladik óra. Nehézkes.
8: Tényleg így van. Keresgélünk, kutatkodunk.
7: A hallgató elvitte a csít, és azóta meghaltunk. Na várjál, mi van ma? Azt mondja, hogy ez egy sikernap.
1: Na.
7: Sikernap, a szeptember utolsó 28-án a gyerekek...
8: Mi még ezt nem érezzük.
7: Mi még ezt annyira nem érezzük, de van egy sikernapunk, úgyhogy, így vagyunk. Anett is ott lesz Attival? Jó a kérdés. Jó a kérdés, igen. Az egy nagyon jó kérdés. Anett nem lesz ott, jó? De tudunk neki szólni, és osztogat majd Anett kulcsokat nálunk reggel holnap. És ott lesz vele pörzses annyi. Jézusisten. Úristen. Nosztalgiázás lesz a konténernyitás, Danubiusos időket fogja idézni, írja Barnabás. De mitől idézni a Danubiusos időket?
8: Nem voltak ekkora ajándékok, hát voltak ott is.
7: Lehet a Dunapláza.
8: Tényleg volt a stúdió.
7: Igen, ott volt.
8: A hüveg stúdió, gyerekek. Kilátás a Váci útra. Én szerettem, jó volt.
7: Igen.
1: Az elásott konténer, az már Rádió 1-es produkció
7: nem,
1: volt?
7: Nem, az elásott konténer, az még Klassz FM volt. Na, az még Klassz FM volt, igen. Ráadásul az egy elrontott promóció volt, azért sokat ültünk a szőnyeg szélén utána.
1: Igen,
7: meg kevesen voltak a helyszínen, és akkor abból balhé lett, mert ugye a szponzorok meg akarták, de ugye mi a föld alatt voltunk, tehát senki nem jött ki a helyszínre, mert tudták, hogy tízre kerülünk elő.
1: Egy sírhantot.
7: Volt balhé, igen.
1: Nem is emlékszem erre.
7: Ja. De ez érdekes ez a Tongsú naptár egyébként, valójában ez még ennyire érdekli az embereket. Van, aki ezt így határozza meg a napját, hogyha a Tongsú siker, akkor ez siker.
8: Akkor bele, igen.
7: Igen?
1: Meg szerintem lehet, hogy ma fontos napja van, nem?
7: Ja, hogy ma van egy fontos nap.
1: Valaminek történnie kéne, vagy megtörténhet, és akkor az szerint időzíti a dolgait.
7: Aha. Mert hogy közben meg olvasok egy cikket, ami ide vág egyébként, ugye a Z-generáció és az Y-generáció 62% és 63% állítja, ami azért nagy szám, gyerekek, hogy a horoszkópja pontosan tükrözi a személyiségét, közülük pedig sokan a karrierjükkel, párkapcsolatukkal is azonosítják. 70% hisz többé-kevésbé abban, hogy a csillagok állása hatása van a személyiségükre és az életükre. 2031-re 22 milliárdos árbevétel lesz az asztrológiával foglalkozó applikációk bevétele.
1: Hát figyelj.
7: Tehát 4-5 év múlva azt mondjuk, hogy 22 milliárdot hoznak ezek az appok. A dollárban, az nagyjából 7500 milliárd forintnyi pénzt költünk el arra, hogy mit olvasunk, mit mond a Tongsú naptár, mit mond a horoszkóp, mit mond a különböző applikációnk.
8: Mert van, aki ezért fizet is?
1: Én nem tudom, hát egy csomó ilyen ingyenes
7: van. Hogyne? Nem. Van olyan cég, olyan applikáció, ami személyes konzultációra épül, 13 nyelven, 60 országban, több mint 50 ezer hitelesített asztrológussal dolgozik. Percenként 10 centtől 4-5 dollárig lehet csetelni, vagy telefonálni asztrológusokkal. Ahol te meg tudod kérdezni, hogy milyen heted lesz, milyen napod lesz, mikor válj el, mikor házasodj, mikor menjél értekezletre, mikor kezdj új vállalkozásba. Létezik, hogy ezt ennyire figyeljük? Vagy ez a generáció ennyire érzékeny erre?
8: Hát én azt hittem, hogy ez ennyi szokott lenni, hogy fölcsapod a izét, NLC, kafét, vagy mit tudod, és, hogy, akkor, és akkor elolvasod, és mész tovább, kész.
7: De várj, annál az már bonyolultam, mert ugye ott leírja, hogy a bika ezen a héten, így meg van. A rák ezen a héten, de hogy ezek már nem ilyen applikációk, itt elmondja napra pontosan lebontva, hogy ma milyen napod lesz, holnap milyen napod lesz, ha te ekkor születtél, akkor a Jupiter rád milyen hatással van, a Mars milyen hatással van, mikor lép be ide vagy oda, a péntek jobb napod, vagy a hétfő, ha vállalkozást indít a szerda. Tehát ez nem nagy általánosság mondja, hogy az ikrek szerencsés hetet várnak, és a párkapcsolatban nézzenek rá a párjukban, mert esetleg tilosba járnak. Hát ezt felejtsd el, ez nagyon alap. Ez TVR7, Széles RTV eleje.
8: Én arra gondoltam, hogy ezt használják, de ennyire, hogy mondjuk ma lesz egy randim, kedves applikáció, alkalmas.
7: Abszolút.
8: És azt mondja, hogy nem, akkor lemondom.
7: És ezek a fiatalok, ezek már nem mennek el, csetelnek és elköltenek 50-100 dollárt erre havon. naponta, és ahhoz képest állítják össze a napjukat és a menetrendjüket, amit neki az applikáció, vagy az applikáció belül chat elmond. Ez mennyire durva?
1: Hát minél bizonytalanabb a világ körülötted, annál inkább kapaszkodsz ilyen dolgokba. Én mindig elolvasom.
7: Na de mi az oka ennek? Várjál, tehát a bizonytalanságunk? Vagy az, hogy mi vagyunk bizonytalan, hogy a világ bizonytalan körülöttünk?
1: Nem, az az igazság, hogy vannak egyébként, én az Instán követek ilyen oldalakat, és vannak olyanok, amik például az én személyiség jellemzésemben nagyon betaláltak. Én tipikus ikrek vagyok például.
7: Ikrek. Tehát oké, de az ikreknek vannak általános személyiségjegyei, oké? Okay?
1: Bárha a mérleget elolvasom, akkor az is én vagyok.
7: Igen, és kicsit a rák is.
1: Kicsit a rák is én vagyok.
7: Na de várj, azt, hogy az asztrológus szakterület szerint lehet választani, szerelem, munkaegészség, ugye te több a téma is, amiben keresel, és lehet szűrni, vannak celeb asztrológusok is ezeken az applikációkon, ők valamivel drágábbak, mint a nem befutott társaik, és a horoszkóp mellett a numerológia, tenyérjóslás, médiumok életvezetési tanácsadók, tehát például az, hogy te befotózod a tenyeredet, és ő neked megmondja, hogy nagyjából milyen a szívgörbéd, meg az élethosszod, meg a siker, meg a munka, meg a karrier, meg a pénz. Tehát ne csak arra gondolj, hogy klasszik asztrológiai ikrek, rák, meg aszcendensek, hanem minden, ami ehhez kapcsolódik, ez most már nagyjából egy 8000 milliárdos piac.
1: Tehát akkor ez
7: 8000 milliárdos piac.
1: Ez ott átköltözött a telefonra. Ti jártatok már ilyennél? Voltatok már ilyen asztrológiai előrejelzés? Nem
7: szerintem
1: csináltatok évente?
7: Mindenhol, nem? Hát egyszer ezen végigmész. Ide elküldenek, oda elküldenek. Ilyen asztrológia, olyan asztrológia, persze.
1: Nekem van olyan kolléganőm, aki minden évet így kezd.
7: De egyébként
1: van egy bejáratott asztrológusa, elmegy hozzá év elején, felállítatja vele az egész évet, megmondja, hogy mikor lesznek a nagy mélypontok, mikor lesznek
8: lehet,
1: a nagy magasságok,
8: hogy
1: önmagát beteljesítő jóslattá válik.
8: Igen. És akkor évvégén azt mondod, hogy tulajdonképpen jót mondod, de azért mondott jót, mert te kezdted el úgy élni az életedet. Tehát azt mondja, hogy februárban váratlan kiadása lesz, akkor te a februárt úgy kezded, hogy úristen, te... Nem, hogy tegyünk el pénzt, érted? És biztos, hogy lesz váratlan kiadás.
7: Szerintem egy jó asztrológus egy csomó mindent meg tud mondani. Tehát valójában azért a születési évedben, napodban, órádban, percedben azért tényleg nagyon sok minden benne van. Milyen bolygók uralkodtak, hogy volt, milyen szögekben voltak, én ebben nagyon hiszek. Én is. Nagyon, persze, abszolút nagyon. Tehát az, hogy az univerzumnak van egy ilyen természetes ritmusa, és te valahol leszületsz, és ott bizonyos szögek és bolygók hatás vannak rá, szerintem ez teljesen egyértelmű.
1: Okay, de azt egyébként meg lehet mondani, hogy 9. hó 28. a Mars retrográd működésbe lép, és akkor neked ez majd a szerelmi életben. Te szerinted ez
7: Szerintem napra pontosan nem, tehát hogy ma elindulok Záhonyba, jön-e pontosan a vonat? Mondd meg nekem a születési jegyeim alapján. Így ebben a formában nem. De hogy milyen életszakaszban vagy, hogy mit zársz le, hogy milyen 7 éves periódusod jön, hogy milyen 5 éves periódusom vagy túl, hogy mikor lesz egy másik bolygó, ami erősebben hat az életedre, és az a következő 7-8 évben mondjuk rád hogyhat, és milyen változások állnak be az életedre. Be, és ez mit okoz a magánéletedben? Szerintem ez egyébként nagyon működik. Tehát, hogy én ebben nagyon hiszek, jó emberhez kell elmenni. Ez van. De mitől költenek ennyire sokat az emberek? A tenyérjóslásra, a tongsú naptárra, mert ugye itt nem csak arról van szó, hogy itt konkrét, komoly asztrológiai elemzések vannak, mert szerintem az egy létező szakma. Ha jó vagy, és tényleg tanultad.
8: Hát a többi az már ugye okoskodás része, amikor azt mondja egy ilyen applikáció, hogyha bővebbet szeretnél megtudni, ez plusz 5 euró.
7: Fotózd be a tenyeredet.
8: Nem.
7: Valószínűleg ez összefüggésben van azzal, hogy ezt azok csinálják naponta, mert mondjuk évi egyet csinálsz, ez nem baj, aki valamilyen szinten kontrollálni akarják az életüket. Tehát kiszámíthatóvá akarod tenni. Sok a bizonytalanság, szorongsz, és ez ad valamilyen kontrollt, valamilyen irányítást, legalábbis az irányítás illúzióját, nem?
8: Mindenki kiszámíthatóvá akarja tenni az életét.
7: Van, tudom, hogy mi fog történni. Igen.
8: Van, aki ezért tesz, van, aki meg azt mondja, hogy majd a jós megmondja.
7: Tudom, hogy mi fog történni, fel tudok rá készülni, ezért valamilyen szinten kontrollálom, irányítok, tehát nem vergődöm kiszámíthatatlanul ide-oda és csapódom ide-oda, hanem van valamiféle ritmus az életemnek. És azt én kontrollálom, azáltal, hogy tudom, hogy majd mi történik. Ebben biztos vagyok, hogy sok a bizonytalanság körülöttünk, nem?
1: Nekem az idei évre óriási jediséget prognosztizáltak.
7: Hát itt lenne az ideje elkezdeni.
8: Van még 3 hónapod.
7: Ne járj úgy, mint a Jani, aki mire mondta? Az 50-re mondta? Vagy nem tudom, mondta, hogy nem meg.
1: Hogy akkor jön majd a nagy forduló.
7: Kifújja az órát, megtolja, azt még itt együtt, vele együtt rögtünk, hogyha nem fújta ki az 50-nek az órát. Figyelj, 3 hónapod van ezt a nagy zsediséget végrehajtani.
1: Van benne lehetőség.
7: Tehát én azt gondolom, hogy talán egyszer lesz egy nem tűzfalra néző szobád. Talán egyszer, ha Báliba indulsz, nem lesz vihar a reptéren, és nem állt
8: ezeket.
1: ezek már hozzá.
7: Ennél nagyobb Jedire vágysz?
1: Igen, mert én azt gondoltam, hogy az idei év az egy ilyen nagyon durván komoly fáklyás menet lesz.
7: Aha.
1: Hát ennyit én még nem szoktam.
8: De igen, volt, de... fáklyás menet volt, csak nem égett a fáklyát, nem, tudod? Nem,
1: csendben, a sötétben, a barlangban.
7: Igen, de várj, ez mit neked asztrológus mondta, vagy jós mondta? Mert a kettő sem ugyanaz, hogy valaki belenéz a tenyeredbírságokat beszél, vagy van mondjuk egy komoly asztrológiai elemzésed, ahol mondjuk neked a Jupiter volt az uralkodó bolygód, de jön a Mars, és 7 évig belépsz mondjuk egy Mars periódusba, és a Mars az viszont fenekestől föl tudja bordítani úgy az életedet, hogy azért az a harc, az erő, ott lépnek nagyon sokan, önálló útra válnak el, mennek tönkre vállalkozások, alakítanak újat, viszik el minden pénzüket, Júli, és nem értik, hogy milyen életszakaszban vannak. És egyszer csak elvisz, és figyelj, 7 éves olyan Mars periódusod van, hogy minden borulni fog körülötted, erre jó, a fölkészülsz. Tehát Indiában elmész egy komoly asztrológiai elemzésre, ott ennek nagyon komoly hagyománya van, és ez egy évezredes tapasztalat azért. Szóval ez nem arról van szó, hogy Mariné 5000 forintért belenéz a tenyeredbe, beleköp az 500-asba, aztán már nem akarod visszakérni.
1: És azt mondja,
7: hogy ha megnézi a kávézatszot, tehát szerintem egy komoly asztrológus azért az nagyon-nagyon sok fontos dolgot tud neked elmondani. Én voltam nagyon jónál, és minden bejött.
1: Bejött?
7: Be, igen, és ő nem ezt mondja, hogy holnap jön a MÁV, meg hogy nem tudom, két hét múlva, akkor te most szerelmes leszel a Gizibe, mert a Gizi aztán úgy nézett rád a munkáján, mond meg, hogy aztán a Gizi szeretni fogja. Nem, életszakaszokra bontja. Nagyon jó dolgokat mond.
1: Volt egy barátnőm, oknyomozó újságíró, ő ment el így tesztelni ezeket a jósokat, meg az asztrológusokat. Az egyik helyre elment kis kosztümbe, szépen felöltözve. Sikert látok, karrier előmenetelt. A másik helyre elment, lepattanva, nagyon csúnyán, nagyon kiégve. Nagyon-nagyon rossz periódust látok.
7: Igen, ez volt? Na jó, hát igen. Ha elrohangálsz ilyen helyekre, akkor minden volt. De mégis mennek az emberek. Mégis megyünk. Mégis azt érezünk,
1: hogy valami... jóslásban nem hiszel az asztrológiában, meg igen. Hát mi van itt az én tenyeremben?
7: Hát azt nem tudom, a tenyeredben mi van.
8: Hogy te csillagjaidban.
7: Hogy valaki a Blahán belenéz a tenyeredbe?
1: Azért a Blahán is lehetnek olyan emberek, akik ehhez értenek, nem?
7: Hát
8: talán
7: én
8: csak
7: kivitta
8: volna magát már.
7: Igen, én ebben azért kevesebbet látok, hogy ő belenéz a tenyeredbe, és akkor nagyon durán el, hogy én látok ilyen, volt ilyen applikáció, jó, még én is néztem meg a tenyeremet ilyen applikációval. Ne, igen, abszolút, persze, befotózod, és akkor megmondja.
8: Jó, mit mondott? Na, mit mondott? Emlékszel rá?
7: Hát nem,
8: sem,
7: csak bullshit. Tehát, hogy ilyen különböző vonalakat elemez, és akkor a vonalak alapján megpróbál megmondani. De hát ezt nem tartom
1: komolyan. És mit mondod az asztrológus, meddig tart neked ez a 7 jó év? Hányszor 7 jó év?
7: Ez nem lehet így általánosítani, ez változó. Tehát, hogy ez itt korszakok vannak inkább egyébként.
1: Várjál.
7: Jó. De hogy ti is fizettek akkor? Hát kiderül, hogy mindenki fizet.
8: Hát itt a Juli. Júlia fizetős. Adjad már, Juli.
7: Ne. Hány napod van? Mit nézel most?
1: Most beregisztrált.
7: Beregisztrált valahova. Jó, add meg a születésével.
1: Azt mondja, ikrek nő vagy.
7: Mit nézel? Tongsunaptárt nézel? Horoszkópot nézel? Jó sokat nézel? Mit csinálsz?
1: Budapest.
7: Gyerekek, nem most csináljunk meg egy 4 oldalas regisztrációt, kérlek, mert...
8: Laci, ezzel kicsit elkészülünk.
7: Igen. De várj, a perc is nagyon fontos. Tehát, hogy a perc is nagyon fontos.
1: Hát mit tudom én, hogy hány perc? Hát
7: pedig az sem mindegy.
8: Jaj, hogy Júli, hát
7: a nap az nem elég egy komoly asztrológiánál, vagy komoly asztrológiánál nem elég a nap. Nagyjából tudnod kéne, legalább az órát.
1: Hány perckor? Hát a saját gyerekeimnek a születési időpontját sem tudod. Mert...
7: Igen. A Blahán Max a múltadban vájkálhat valaki gyomrodban egy pillangóval. Szóval nem tudom, érdekes, azt mondják, hogy legtöbb elemzés, figyeld, a fiatalabbak hajtják végre, a Z generáció 62, az Y generáció 63%-a állítja már, hogy csak erre támaszkodnak karriertervezés, párkapcsolatnál, pénzügyeikkel kapcsolatos döntéseiket már csak ez alapján, az applikáció alapján hozzák meg.
1: De ez tök fura, mert azt gondolnád, hogy a horoszkóp, meg ezek a dolgok, ezek ilyen boomer dolgok, és hogy a Z generáció az át, az lesöpri, az megkérdezi a ChatGPT-t, hogy milyen idő lesz aznap.
7: Én is azt gondolom, hogy a fiatalokat ez egyáltalán talán nem érdekel, hogy mi vagyunk ebben, hogy te még mondd meg, hogy akkor mi vagy, vagy hogy vagy.
8: Nem lehet egy olyan applikációt fejleszteni, aki csak azt mondja, hogy tanulj és dolgozz. hogy fogok előrébb kerülni. Ez a kettő, ez biztos segít.
1: Ami kiírja neked, az, hogy ne ezzel az
8: dolgozni.
7: Igen, kezdjél komolyan dolgozni inkább, igen.
8: Erre alapozol egy életet, úristen.
7: Én elküldelek olyan asztrológushoz, hogy azt fogod mondani, hogy fiú.
8: Már egyszer elküldhetek egy ilyenhez.
7: Nem halott látó, meg nem ilyen.
8: Nem kérek többet.
7: Nem ilyen.
1: De az bejött neked. Nem?
8: Hát, de nem, ugye én nem azt kértem tőle, hogy mondja meg a jövőt, meg minden, csak én így kíváncsiakból elmentem.
7: De mert hol voltál, vagy
8: Nadine,
7: mi voltál?
8: Nadine.
7: Ja, de ez más, várjál, ez nem asztrológia, igen, az Nadinnál voltál.
1: Az szellemeiddel
7: beszélget. Beszélgetti a Józsi bácsival, meg a izé papával, meg a nem tudom kivel.
8: Nem a faterra, hogy hova dugta a izét, nem a pálinkát.
7: Igen, na, azért annak nincs sok köze komoly asztrológiához.
8: Meg.
1: Felástad a kertet?
8: Na, jöhet, akkor elmegyek egy ilyen asztrológushoz, mert én abszolút távol vagyok ettől, hogy a csillagok állásából megjósolni, hogy mi lesz vele gyerekek, hát ez...
7: Még nincs is olyan nagy érdeklődni való kérdésed, ami úgy foglalkoztat, nem?
8: Van kerek,
7: azt
8: az
7: mondom, hogy úgy
8: szóljon.
7: Kerek, kell vagy.
1: Hát de hogy meddig lesz kerek?
7: Hát azt nem az kell tudnod. Hát azt nem kell tudnod.
8: Akkor úgy készülök?
1: Jobb az, hogyha az ember tudja, hogy mikor ér véget ez a nagy.
7: Igen. De egyébként mondjuk a ChatGPT tud ilyet csinálni? Tehát, hogyha te befotózod a tenyeredet, akkor ő megmondja, hogy betegséged van kialakulóban?
1: Is?
7: Nem tudom, hosszú életed lesz? És hány gyereked lesz? Lefotózod, jósol tenyérből?
1: Hát figyelj, és például tudsz csinálni, hogy beírod a saját születési évszámodat, és mondjuk beírod a párod születési évszámát, és akkor megkérdezed tőle, szerinted mi mennyire passzolunk össze. És akkor arra ad neked egy elemzést.
7: A két születésév alapján, hogy mennyire passzoltak össze. Hát ezért tart itt az Y generáció, meg az Z generáció. Gondolod, de mi szorongás van ebben, hogy beküldi a két évszámot, és megkérdezi a ChatGPT-t, hogy ők összepasszolnak. Milyen bizonytalanok, ha ők használják ezt a legtöbben, így ebben a formában, mondjuk párkapcsolati összehasonlításra. Találkoztam egy csajjal, nagyon tetszik, hullaszerelmesek. Nézd már rá, hogy összeillünk-e, nem?
8: Nem, sajnos nem.
7: Á, ne haragudj,
8: az évszámból. Ez
7: akkor nem lehet belőle semmi. Nem áll, hogy így élnek.
1: Istenem, a 20 vagy 25 évvel ezelőtt, amikor így nagyon nem volt pasim, és így nagyon kerestem a páramat, akkor megvettem a Müller Péter féle jóskönyvet. Gyakorlatilag minden nap megkérdeztem, hogy mikor jön már,
7: hogy micsoda...
1: mikor érkezik.
7: Megvetted a jóskönyvet?
1: Persze. És állandóan, tudod, a jóskönyvnek az a izgalma, hogy mindig ilyen nagyon kétértelműen fogalmaz. Ha nagyon jó paszban vagy, akkor mindig azt látod benne, hogy most jön a jó
7: pasz. Pénzekkel kell dobni, és akkor le kell írni az írásaiket, hogy fejdobtál, vagy írást kell dobnod talán ötször, és akkor az alapján kijön egy szimbólum, ahhoz társítani kell egy másik szimbólumot, és akkor a két szimbólum alapján elolvasod, hogy...
1: Az elemzést van, hogy az egyik a másikba fejlődik, és akkor elolvasod mind a kettőt, és például azt észrevettem, hogy ha utólag visszanézek mondjuk az első elemzésre, mert emlékszem, hogy mi volt az első alkalom, amikor megkérdeztem valamit, akkor évekkel később látom egyébként benne azt, hogy igen, ott volt. Ott volt benne minden.
8: De és erre jött a Miró egyébként?
1: Erre.
7: De egészen durva. Gyerekek, és ez egy 8000 milliárdos biznisz. 8000 milliárdot terdel meg 2030-ig.
1: Vali, fejleszt egy applikációt.
7: Erre? Én ilyen bullshit dolgokat nem akarok csinálni.
8: Pedig tehát, hogy ez... nagyon menne.
1: Egy baboskendővel a fejedre, egy ilyen kristálygöbb mellett ott ücsöröksz.
7: Na, igen.
8: Én beírtam az én meg a béka születési dátumát.
7: Hova, ChatGPT-nek?
8: Persze. Igen. Bika és bak általában jó összeillő földjegyek, mindketten értékelik a biztonságot, megbízhatóságot, mindketten makacsak, egyikük sem feltétlenül enged könnyen.

0: jegyem nem jó, és biztos más lenni.
1: Persze.
2: Hallod, egyszer írt nekem egy hallgató, aki mesélte, hogy a gyereke...
0: Hogy változtassuk meg a születési jegyét.
2: Nem, hogy a gyereke halak, és ő nagyon el van keseredve.
1: Mert?
2: Mert hogy ez a jegy, ez nem stimmel. És hogy ebben nagyon...
1: De ez már a saját gyereke. De hogy jön a gyereke majd, hogy és halakba fog születni?
2: Nem,
1: vagy
2: hogy megszületett a gyereke, halak, és hogy ő baromira el van keseredve, mert hogy a halak az nagyon nem jó jegy, és hogy ő totál oda van, hogy a gyerek halak.
1: Itt van a nagyon nagy baj.
2: És így álltam fölött, és mondom, ne szórakozzál meg.
1: Mondnak, hogy tedd át máshol van, vagy szólj neki, hogy akkor ne ott szül. Hamisítsátok meg a születési igazolványát, vagy bizonyítványát.
2: Hogy értem, hogy
1: döbbenet, hogy emberek így élnek.
2: Ad egy irányt, meg így elolvasgatod néha-néha, de az, hogy ránézel a gyerekedre, és azt mondod, hát ennek már most el van cseszve az élete.
1: Halak lett. Ha két nappal később születik, akkor valami egészen más, de halak el van cseszve. Hát igen, azért ez így kemény. Minden gyerekek, elképesztő biznisz. Szóval, hogy tényleg így van. És azt gondolom, hogy egyébként meglep, mert én is azt hittem, hogy mi vagyunk ilyen öreg boomerek, akik ezt még nézik, olvassák, de hogy a gyerekek, a gyerekeink és a fiatal generáció ennyire durván rajta van az egészen.
2: Igen, azt hogy ez mekkora biznisz. Érzelmesek vagyunk, én is ezt tudtam.
1: Igen, na jól van. Nem tudom, mennyire segítette ez a hétfőt, de jövő mindjárt 3 perc, pontosan 7:30. Ha van friss közlekedés, dobjatok nekünk, mert van egy-két kulcsfontosságú dolog, ahol baleset van, aztán arra ránézünk, mi pedig itt vagyunk mindjárt a hírek után.

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Jóri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön a Top 500.
4: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a rádió egy lejátsza a Top 500-ba, a Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a rádió egy Top 500 forró drótját. 0620 311 111, írjon e-mailt top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

0: David Guetta, Eva Max, Rihanna, Minelli, Kamrad. Vagy valaki más.
1: Valaki más.
0: Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a rádió egyen.

0: rovatával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ki bírnál egy gyűjtőhelyedben 900 km autózást megállás nélkül? Próbáld ki! Leapmotor B10 hibrid EV, benzin és elektromos motor, akár 900 km-es hatótáv. Az útközbeni pihenés csak rajtad múlik. Leapmotor B10 hibrid EV most 11.950.000 forinttól a készleterejéig. Leapmotor.net/hu.
1: Másképp szól, de ugyanúgy szenvedünk tőle. A nátha orrtüneteire válassza az Ectoin tartalmú Reventil orrsprét.
3: A Reventil orrspré enyhíti az ordugulást, orrfolyást, tüsszögést és segíti az ornyálkahártya regenerációját. Tartósítószermentes, gyermekek számára is alkalmazható. Patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
1: A Reventil orrsprével újra fellélegezhet.
3: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a kígyó uborka darabja csak 309.

0: 99 forint, legalább két darab vásárlása esetén pedig minden második termék csak 119 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
2: Jöhet egy ajándék Big Mac. Október 1-e és 4-e között te is lecsaphatsz rá, ha Big Mac szendvicset vagy menüt vásárolsz a résztvevő Mackey éttermekben. Az ajánlat házhoz szállítás esetén nem elérhető. Részletek a mcdonalds.com oldalon.
3: A 40. diákolimpiai tanév alkalmából keressük az 1987-88-as tanévi bajnokokat, diákolimpiai érmes szülő-gyerekpárosokat, illetve a diákolimpiában 40 éve dolgozó pedagógusokat. Részletek a Diákolimpia honlapján. Ünnepeljük együtt a 40 éves diákolimpiát.
4: 10.000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
5: Reklámot hallottak.
6: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
7: Ki mondta, hogy az indián nyárba nem fér bele egy kis fűszeres sütőtök? Az I Love Pécs Caféba már megérkeztek az őszi újdonságok, a Pumpkin Spice Latte, a sós vaníliás matcha és a rummal is kérhető melengető almapuncs. Az ősz még csak most kezdődik, de az ízei már itt vannak. Gyere, kóstold meg őszi különlegességeinket a napsütéses teraszunkon. I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
8: Vásárolj most, fizess később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig az Újháznál mindent megtalálsz. Otthonot felújításához válogass több ezer termékünkből, akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.ujház.hu.
7: Nem tudod, hogy hol kaphatnék kiváló minőségű szövetet a kanapén felújításához?
9: De, a Markompnál.
10: Az én férjemnek pedig fáj a derek a reggelente, és új bútort vagy matracot szeretne. Szerinted miért válasszunk?
9: Kárdót! Prémium minőségű matracaik mellett mindennapos alvásra használható kanapéik is vannak.
10: És ezeket hol tudom kipróbálni?
9: A Markompnál, mert a szövetek mellett már Kárdó termékeik is vannak. Itt van Pécsen, a Mohácsi út 65-67 szám alatt.
11: Munkavédelmi eszközök és munkaruházat saját logóval vagy egyedi grafikával. Már egy darabtól, készletről, rövid határidővel. Keresd minket Pécsen, a Budai Vámnál, vagy online a bartabt.hu oldalon. Barta. Munkaruha, textil, póló.
12: Prémium vállalati egészségügyi megoldások a Da Vinci Magánklinikán. Személyre szabott komplex ajánlatok, mikrovállalkozásoktól a nagyvállalatokig. Egyedi ajánlatért keresse a Da Vinci Magánklinikát.
13: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! Ungarocell.hu.
14: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
15: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
16: A Protexin kell.
17: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Rádió 1.
5: Csak igazi mai sláger megy.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan. Rádió 1. Reklámot hallottál.
1: Magyarországon csak a Rádió 1 tudja, mi kell a hallgatóknak.
2: A legjobbak vagytok, Rádió 1.
1: Mert önök megmondták.
2: Megérjenek, olyan jó ez a rádió.
1: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Áramszünet lesz az új Mohácsi parkolóházban. Zavartalan lesz ma a napsütés térségünkben. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Áramszünet lesz a Mohácsi parkolóházban. Az E.ON tájékoztatása szerint szeptember 30-án tervezett hálózati munkákat végeznek Mohácson, melyek feszültségmentesítéssel járnak. Emiatt szerdán reggel 8 és este 8 óra között az új Mohácsi parkolóházban sem lesz áram. Így az épületben nem működik majd a világítás, és a liftet sem lehet használni. A parkolás ugyanakkor az áramszünet ideje alatt is biztosított marad. Október 3-án indul az idei őszi róka vakcinázás. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal tájékoztatása szerint ezúttal is az ország déli és keleti megyéiben végzik el a veszettség elleni kezelést. Baranyában most is a megyek keleti része, Mohács, Homorúd és Kölkett térsége érintett, ahol a tervezett menetrend szerint október 3-a és 8-a között a lakott területektől távol kis repülőgépről szórják ki az immunizálószert tartalmazó csalétket. A veszettség elleni vakcinázás ideje alatt a térségben ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben. Újabb győzelmet szerzett a PVSK Mecsekfűszért. A pécsi csapat a férfi vízilabda OB1B harmadik fordulójában szombaton a Szombathely otthonába látogatott. A meccsen a pécsiek magabiztos 20-11 arányú győzelmet arattak, így a csapat továbbra is hibátlan teljesítménnyel áll a bajnokságban. A negyedik fordulóban hazai mérkőzés következik. Október 3-án a fővárosi Asi Diese érkezik az Abai Nemes Oszkár sportuszodába.
0: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
3: Aszfaltoznak az M6-os autópályán a Pécsvárad-Vémén csomópont közelében. A főváros felé vezető oldalon a belső sávba terelik a járműveket. Jelzőlámpaépítési munkákat végeznek a 6-os úton Hírnél. A Zengő utca a főúttól észak felé egyirányúvá vált. Gajazási munkákat végeznek a hidas Mecseknádasd összekötő úton. A munkák miatt hétfőtől csütörtökig, és az azt követő héten pár napig ideiglenes útzárra kell számítani. A Hungaromet ZRT előrejelzései szerint térségünkben ma szinte mindenütt zavartalan lesz a napsütés. Egy-két fátyol felhő megjelenhet az égen, csapadék viszont egyáltalán nem várható. Többfelé megélénkülhet a déli szél, a hőmérséklet délutánra 25 fok közelébe emelkedhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ferivel. Csak igazi mai sláger megy. Rádió
1: 1. 3-4-8 lesz pontosan 5 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, drága hallgatók. Hétfő van, indulgat ez a hét, és szeptember utolsó pár napja. Ráfordulunk az októberre, gyerekek. Most indult. De úgy néz ki, hogy el is hussant, és innentől kezdve szerintem gyorsulunk majd egy picit. Október nagyon, november, hopp, és jön a tisztóvágás, és megérkezünk a karácsonyba, gyerekek. Úgyhogy beindult az év, és lesz gyónás, és lesz a hét, ahogy vagy magyar is természetesen, mert hogy búcsúztatjuk a szeptembert. Ez kicsit talán belassulni látszott, nem? Ez hát a szeptember ezzel az iskola kezdéssel. Ezzel egy kicsit azért úgy belassult.
2: A meg vége a nagy nyári pörgések.
1: Igen.
2: Jó lesz ez.
1: Emberünk a sejemmajommal, meg az oroszlánnal, meg a kábítószerrel, hát ő mibe van? Most csak így félfüle hallgattam a híreket, nem mindig hallom, de most így benyomva maradt a mikrofonom. Ő mit csinál?
3: Ja, nála is találtak?
1: Minden van nála. Várjál, hosszabb a sztori.
2: Ennél a csávónál tavaly találtak egy kis tigrist.
3: Ő az?
2: Igen. És kábítószert, mert ez a kettő lehet, hogy együtt jár, nem tudom, nincs tigrisem, tehát így nem tudom, hogy mi van.
3: Szívta a csíkokat.
2: Megbüntették, elvették a kis tigrist, akármit. A emberünk autóba ült ismét, ezúttal egy sejemmajom volt nála.
1: Figyelj, ő másnaposokat forgat, hogy ő nem tudom mit se, ő nagyon keménybe van. De vadállatok emberünk... vannak nála, minden van nála, nem beszélhet kábítószerezni, és mégis.
3: Emberünk szabadlábon furikázhat, miközben egyébként eljárás van.
2: Azt nem tudjuk, hogy a tavalyi hogy áll.
3: Van egy tigrise, meg volt egy kábítószer birtokása.
1: Nem tudom, jelen pillanatban, hogy csak így félfőle meghallottam. Találtak nálam már tigris. Most egy sejemmajommal kapták el, egyébként kábítószer miatt is keresik, vagy keresték, vagy ügye van.
3: Ezek tehát, szerint nagy állatbarát.
1: Igen, ő szereti az egzotikus állatokat.
3: Honnan
1: igen.
3: Lehet szerezni sejemmajmot?
1: Én szerintem mindent lehet, Juli. Tehát, hogyha van jó vonalad, akkor a fekete piacon teljesen.
3: Ha tigris
1: tudsz szerezni, akkor tudsz.
2: A gyerekek, Tiszafüred, a helyszín, Tiszafüred, tehát kezdjük el megfejteni, hogy akkor a Tiszán lehajózó állatokat mentett ki, és most egy fehér pamacsos sejemmajom volt nála.
4: Azzal kapták el.
2: Ugye ez nem is tavaly, de 2025 novemberében valószínűleg ősszel őrül meg. Tehát ősszel jön neki egy ilyen dolog, hogy valami egzotikus állat kell otthonra a hosszú hideg téli estékre. Tavaly tigris volt, idén sejemmajom.
3: Vajon van egy ilyen katalógusok a drogos...
1: A drogok is vadállatok. Ebben van a csávó, igen. Egzotikus állatok is drogok. Ő már mindenen túl van, tudod? Mint valami híres színész, tudod? Már megvolt minden. A tigrisem volt, sejemmajom volt, drog volt, már minden. Minden volt. Tiszafüredi észventúra. Egyébként lehet. Igen. És ráadásul nem is Budapesten, hanem Tiszafüreden. Tehát, hogy így egy kisebb eldugott helyen. Ott csinálja a vadállatbiznisz. Nem szeretem az ilyen híreket.
3: És áthívja a haverokat, és azt mondja, hogy
1: De még a sejemmajom oké, de én a tigrissel nem tudom elképzelni, hogy ő nagyon tudná valamit csinálni, nem?
3: Hát simogatod egy darabig, amíg kicsi. Olyan, mint egy cuki házizica, igen, gondolom, addig lehet vele funkítani, aztán ha kicsit nagyobb lesz, akkor nem tudom, kitette volna egyébként a lábtörlőre.
1: De utána, igen, utána már azért ez ebben a formában megnő.
3: Mint a fekete párducot.
1: Igen.
3: Aztán ott kószált volna a környéken.
1: Na jó van, gyerekek, viszont egy másik hír, amivel megyünk tovább. Itt olvastuk egy ilyet, és ezt nem teljesen értjük, megbeszéljük gyorsan, de nem a Petőt hívjuk. Azt írja egy cikk, hogy 6 percnyi üzemanyaggal szállt le egy utasszállító. Sok mindent hallunk utasszállítókról, nagyon sokszor hívjuk ugye a Petőt is, hogy magyarázzon meg nekünk különböző eseteket, de valahogy ez a benzin, vagy kerozin, nem is a benzin, ez a kerozin dolog, ez úgy nem nagyon szokott elfogyni. Ez mit jelent valójában? Tehát oké, hogy viharos az időjárás, és megszakította a repülés, meg többször próbálsz leszállni, nem sikerül, de ez a 6 percnyi üzemanyag, ez arról szól, hogy 6 percnyi üzemanyag után ez a gép ez egész egyszerűen fejreáll. Ezt így kell elképzelni, hogy 6 perc...
2: Akkor...
3: Vitorlázó repülésben
1: egy ideig még jön, és aztán megérkezik.
3: És ugye ez valahol Angliában repül. Bemondja, tudod?
1: Na most ez jó kérdés, hogy igen.
2: További jó szórakozást.
1: Igen. Ugye az, hogy valahol viharba került, és szólt a pilóta, hogy akkor én szeretnék Manchesterbe elrepülni, és akkor szeretnék ott leszállni, de azt mondták, hogy a repülőtér túlterhelt, nem tudsz leszállni, és ezért menjél megint másfelé, tehát igazából 3 állomást változtatott ugye a repülőm, és ott azonban, ahova átrepültek Manchesterből, ott megint nagyon nagy volt a szél, és vészhelyzetet jelentettek, és visszafordultak Manchester felé.
3: Aha, tehát ez
1: az mennyire durva! Tehát ide-oda lögdösték a gépet, hogy nem fog leszállni. És amikor landolt a gép, akkor 363 kg üzemanyag maradt a tartályokban. Ezt ugye kiszámolták, hogy ez nagyjából 6 percnyi repülésre elég.
2: Hát ez a csávó pont úgy tankol, ahogy te. Ugye? Tehát, hogy te is szoktál ezzel játszani, hogy jó, világít a sárga, vagy nem tudom, milyen még tudunk menni.
1: Szerintem két típus van. Van, aki fölvillan a sárga, és azonnal tankol, de inkább a felénél tankol, és van, aki az a típus, mint én, hogy még az óvodából gyereket elviszem. Szerintem az üzemanyagnál ez a két típus van. Igen, felénél van, tankolok, nehogy baj legyen, illetve ég a sárga, jó lesz, az még elmegyünk. Na én a jó lesz, az még elmegyünk.
2: Hát oké, okay, egy autónál ez érthető, mert max megállsz az út szélén, anyáznak az emberek, hogy torlódik miattad a forgalom. De egy repülőnél, hát az nem marad fenn.
3: De ezek nyilván sokszorosan túl biztos.
1: Túl van biztosítva, igen.
3: Na, csak ez arra kérdés... nem készült fel, hogy kétszer oda-vissza megérje Manchester. Na, de ez elment Manchesterig, és visszaküldték, nem?
1: Tehát igen, ide-oda küldték. De mi az, hogy túlterhelt a reptér? Tehát van egy repülő, aminek fogytán van az üzemanyag, a vészhelyzet van, és azt mondják neked, hogy figyelj, haver, itt most túlterhelt a repülőtér. Oké, egy leszállást azért be tudnak iktatni. Nem? Ezt se értem. Biztos, hogy nagyon sok gép van a levegőben.
2: Van három kés, és az már összetorlódás.
1: Tudom, na de más egy felszállópálya, más egy leszállópálya, hát egy üzemanyaggal küzdő repülőt, aki azt mondja, hogy most már ne nagyon küldjetek sehova, mert azért viszonylag fogytám az üzemanyagom, te még visszaküldöd?
3: És akkor van egy ilyen csekk, hogy Manchesterbe tartom, tudnátok menni, karuzinotok van, mert...
1: Ennyi, hát ez valahogy csekkolni kell.
3: Nem tudom, még van 10 percre, hogy akkor engedjétek előre.
1: Igen, nagyjából ez történik. Hát ő gondolom folyamatosan mondja a légirányításnak, hogy nagy a baj, mert fogytám vagyok. De ugye ebben most óriási balhé van Angliában, súlyos repülési incidensként tartják számon. És Manchester viszont közölte, hogy kitérőjáratokat csak akkor tud fogadni, ha van szabad kapacitás, és a leszállító személyzet nem vállalja a felelősséget. Azt mondják, ők nem hibáztak, ők nem azzal törődnek, hogy jön a gép, és neki mennyi van, hanem azzal, hogy leszállítsák, akik eleve oda vannak rendelve. Tehát oda egy plusz gép érkezik, azt ők elküldhetik.
2: Na de
1: közben ebben meg nem
2: valaki.
1: Volt üzemanyag.
2: Igen, hogy nincs üzemanyagom, akkor tényleg az van, amit a Júli mondta, hogy kinek van sok üzemanyag, mennyi
3: valaki
2: még egy kör.
3: Valaki mászol ki a szárnya. Ilyenkor vajon van egy ilyen vészhelyzeti protokoll? Egyébként ugye beszélgettünk múltkor arról, hogy a vadászpilótának el kell kerülnie jó esetben a lakott
1: hogy területet. Valahova leszállni? Igen. Én szerintem utaszállított nem teszel le.
3: Nem, csak elkezdesz gondolkodni ilyenkor, hogy hol van egy a legközelebbi búzatábla, vagy bármi, ahova
1: nincs
3: le tudom ilyen. Rakni a gépet. Vagy,
1: nincs ilyen. Vagy... Neki azért olyan kifutó távja van, meg olyan beton kell neki, nem tud lerakni egy mezőre. Tehát azért vagy egy autópályára. Te láttuk már ilyet talán a Hudson folyóra, vagy nem tudom melyikre tették, amikor ilyen madárrajjal ütközött a New Yorkba felszálló repülő, és akkor ő a vízre letette. De azért az, hogy te egy autópályára letegyél, hát erre viszonylag kevés az esély. Nem sűrű látsz ilyet. Nyilván, ha nincs más, akkor valahol ő megkísérli a leszállást.
2: Na de egy autópályát kiürítenek, vagy hol?
1: Hova teszed le?
2: Hova rakod le?
1: Ott, és utána ez lerakod, ez még azért több száz méter, mire megáll, meg mire fékez.
3: Na most képzeld el, tartasz lefelé a balatoni nyaralóba, és egyszer csak azt veszed észre, hogy a fejed fölött.
1: Megérkezik az M7-es leszáll.
3: És kiteszed a vészfillogót.
1: Igen. Ilyen árak mellett csoda, hogy még annyi marad bent egyébként. Na mindjárt följünk egy szakértőt, a Pető repül, szerintem nem értük el. De légiközlekedési szakújságőrünk vannak, beszéltünk már többször, csak megkérdezzük, hogy milyenkor a protokoll. Egyáltalán hogy a fenébe van az, hogy van egy repülőterünk, és az meg nem fogad egy olyan gépet, akinek közben az van, hogy mit tudom én, 20 percnyire van üzemanyag a tankjában, vagy kerozin.
2: És olyan a kerozin szabályozott csak, mint a mi babettánkon.
1: Hát igen, kell fordítani. Van valami tartalék. Van valami tartalék, igen. Na itt van velünk Ránc Balázs légiközlekedési szakújságíró. Hello Balázs, jó reggel, ciao.
4: Sziasztok, jó reggel, hello. Kívánok.
1: Ez ritka azért így a repülésben, nem? 6 percnyi üzemanyag, ez viszonylag kevésnek számít. Ilyet mi se olvasunk nagyon sokszor.
4: Eléggé extrém, ez valóban így van. És egyébként, ha jól emlékszem, valamikor tavaly ilyen tájt egyébként egy hasonló eset előfordult szintén Nagy-Britanniában. Akkor is egy hasonlóan viharos időjárás volt, és ugyanígy reptérről reptérre jártak a repülőgéppel a pilóták. Egyébként ebben itt biztos, hogy a Murphy is nagyon-nagyon benne van, persze ez most ilyen furcsa hangzik, meg tegyük hozzá, hogy még nagyon-nagyon elsődleges információkat tudunk az egészről, még csak annyit, hogy 6 percnyi üzemanyag maradt a repülőgépben. Itt a kulcskérdés az az, hogy ahogy a repülőgépek mentek kitérő repülőtérre, meg a másik repülőtérre, hogy a manchesteri reptér miért mondta azt nekik elsőre, hogy nem fogadják a repülőgépet, amiben már akkor valószínűleg nem volt olyan sok üzemanyag, persze azt a pilótának is jeleznie kell, hogy éppenséggel ez most vészhelyzet, bejelenti a vészhelyzetet, mert akkor teljesen máshogy kezelik. De amikor egy pilóta már a második kitérő repülőtérre kénytelen időjárás miatt menni, akkor ott valószínűleg valamilyen módon ezt jelezni kell a légiforgalmi irányításnak, hogy őnál a probléma várható.
3: Amikor tehát nyilván a műszerfalon van egy ilyen üzemanyagjelző.
4: Természetes.
3: Tehát ilyenkor még van az, amikor lemegy a pirosba, akkor még tudok vele venni még egy pár száz kilométert.
4: Ennél szofisztikáltabban működik a dolog. Itt ugye tényleg a kulcsa a dolognak, mint ti is kérdeztetek, minden járatnak van legalább két kitérő repülőtere. Ha bármilyen időjárási helyzet alakulna ki. Itt most az angoloknál nagyon-nagyon összejött a helyzet. Ugye, hogy a hírekből láttuk, olvastuk, hogy több környékbeli repülőtéren is nagyon durva időjárás tombolt, és hát ilyenkor sok mindent mérlegelni kell, hogy mik azok a limitek, amik odalent uralkodnak. Abban az oldalszélben le lehet-e szállni, vagy még a repülőgép határain belül van. Van-e szélnyírás, ami nagyon-nagyon veszélyes. Milyen a látás, hol jön meg a felhő alatt, mikor bukkanunk ki a felhőzetből, van-e köd, szóval, hogy mire van jogosítása a pilótának, mit tud a repülőgép, ezernyi dolgot kell mérlegelni, és amikor egy régión belül ilyen problémák tudnak kialakulni, hogy több repülőtér is érintett, akkor, és ráadásul a kitérő repülőterek is érintettek, akkor nagyon-nagyon mérlegelni kell az időjárást is, és nem biztos, hogy éppen a legfrissebb információval rendelkezik a személyzet, főleg, hogyha hirtelen változó időjárási körülményekről beszélünk, záporról, zivatarról.
2: Na várjál, kezdjük már az elején. Budapest-London. Azt mondja, hogy ennek a géptípusnak 2000 kg kerozinra van, mondtam valamit hasból, 2000 kg kerozinra van szüksége. Akkor ott mi van? Teletankolják a gépet, úgy indul el, vagy 2500 kg kerozinja van, és úgy indul el? És miért mennyi a túlbiztosítás benne?
4: Értem a kérdés, hogy diszkont légitársaságról van szó, akkor biztos csak kevés üzemanyag lehet a fedélzetén, eloszlattam ezt a városi legendát. Ugye itt a hírekben is benne volt az, hogy jelezte a légitársaság, hogy többet tankoltak a kelleténél a pilóták. Ez eleve úgy van, hogy az útvonalra az adott cégnek a navigációs szolgálata számol egy bizonyos üzemanyagot, hogy mekkora mennyiségre lesz szükség a repülőgépre. A repülőgépnek azon a x ezer kilométeres úton figyelembe veszik az időjárást, hogy várható-e bármi olyan esemény az adott repülőtéren, ami például pont egy ilyen helyzetet teremthet, hogy el kell menni kitérőre. Tehát mindig ilyenkor eleve raknak bele plusz olyan üzemanyagot, hogy a két kitérő repülőteret vígan elérje, de előtte tudjon még körözni egy 40-45 percet, tudjon még körözni a kitérő repülőtér fölött, és ha kell, még tovább tudjon menni, plusz, ha a kapitány úgy ítéli meg, gyakorlatilag ő is belerakadhat még egyéb tartaléküzemanyagot, amit nem feltétlenül kell külön megindokolnia, nem fogják őt elővenni ezért, nem fogják őt meghurcolni ezért, meg visszakérdezni, hogy miért raktál még bele, nem tudom, 2 tonnát. Vannak olyan repülőterek, ahol csak a nagy forgalom miatt ilyen gurulási tartalékra kell 1 tonnát, 1,5 tonnákat beledudálni a repülőgépbe, és ez mind a személyzetnek a döntése.
1: Elvileg egyébként, ha most repülőtérre ő nem tud leszállni, akkor mondjuk egy ilyen típusú repülő, az mondjuk egy autópályán letehető?
4: Nem.
1: Tehát ez egy 737-es 800-as.
4: Katasztrófa helyzet lenne.
1: Tehát lehetetlen.
4: Pláne, hogyha forgalom van.
1: Aha, jó, nyilván forgalomban igen, zárják. De hogy egyébként, ha mondjuk le tudnák zárni, akkor elvileg leszállhatna.
4: Volt ilyenre példa még valamikor a 70-es, 80-as években Amerikában, hogy nem tudott a személyzet mit tenni. Ott ráadásul valamilyen navigációs probléma is volt, és végül is egy útra szálltak le. De hát ugye ott meg vannak bőven terepakadályok, amik aztán tényleg egy komolyabb katasztrófa helyzetet eredményezhetnek. De hogy most ezen a héten tényleg mennyire durva, vagy a múlt héten mennyire durva volt a helyzet, én a múlt hétnek a nagyobb részét Görögországban töltöttem, és volt 2 alkalom is, amikor először csak az Égei-tengernek egy részét, majd ugye most hétvégére szinte egész Peloponészoszt bebogyarította ez a ciklorendszer, ami a törvény lett, és mi ezt Kiatoszi repülőtéren éltük végig kedden, hogy megjött egy ilyen ciklorendszer. Ez egy nagyon kicsi repülőtér, meg Európa egyik legextrémebb repülőtere, 1600 méteres pályával. Rengeteg angol járat jön oda is, és hát azért ott beindult a légügyi odüsszeja, hogy jöttek Londonból járatok oda Skiathosra, esett az eső, vizes volt a pálya, ott éppen a fékhatás nem volt meg, köröztek a gépek tankönyvileg 20 percig, 30 percig, 40 percig, hogy megvárják a javulást, majd elmentek kitérő repülőtérre Athénba. Ott voltak az utasokkal egy órát, várták, hogy megint javuljon. Az alatt megtankolták a gépet, jöttek, megint megpróbáltak leszállni, köröztek, elvitték az utasokat Kavalába. Ott megint leszálltak.
1: Megreptették őket rendesen.
4: Várjál. És akkor ott megint kivárják az időjárást, köröztek, jöttek, nem tudtak leszállni, nem volt meg a fékhatás, és a vége az Brindisi lett. Ott volt a legközelebbi hely, ahol biztonsággal le tudták tenni a gépet, és már ott úgy kellett számolni, hogy ott marad mindenki, mert ennyi idő alatt lejárt a személyzet munkaideje, és ez így abban a délelőttben nem csak egy, hanem öt járatot érintett egyszerre, és mindenki megoldotta.
3: Na most, ha elfogy fent, és már nincs több, akkor ez leesik. Ezt nem lehet lehozni sehol.
4: Nem esik. Mondok akkor két nagyon érdekes történetet.
1: Hát csak egy, igen, fog beleférni, egy fog beleférni ebben a tempóban legalábbis.
4: Nagyon rövid lesz. Mind a kettő arról szólt, hogy ugye mindenkinek a fejében az van filmélmények miatt, hogyha leállnak a hajtóművek, akkor jaj, zuhanunk. Nem, ezek a gépek repülnek. Szárnyuk van, ugyanolyanok, mint a madarak. És volt két Boeing 767-es, még a 80-es évek végén, 90-es évek elején, amelyikből kifogyott az üzemanyag, és utána még 23 percet repültek, ez nagy utasszállító repülőgép, és le tudták tenni a pilóták, az egyik az Kanadában volt, a Gimli Glider, a másik az izgalmasabb volt, az Air Transatnak a járata, abból az óceán fölött szivárgott el az üzemanyag, és nem reagáltak túl jól a pilóták, hogy mit, honnan szivattyúztak, át a tartályokba, és szökött az üzemanyag, és az óceán fölött kifogyott belőle a kerozin, végül a Lagyaszi légibázison tudtak leszállni a repülőgéppel, nagy utasszállítóval, vitorlázó üzemmódban.
1: Tehát akkor levitorláznak. Aha.
4: Levitorláztak.
2: Egyszer csak csönd van fönt.
1: A mindenségét neki. Az milyen? Lányok hajtónak és vitorlázó. Az kemény. Vitorlá. Én azt hittem, ezek a súlyuk miatt effektíve lehetetlen, hogy vitorlázzanak.
4: Nem. Hatalmas szárny, hatalmas felhajtóerő, annyi, hogy onnantól már lefelé van, de ugye tudnak számolni, hogy azzal a sebességgel, azzal a tömeggel, abban az időjárási helyzetben mi lesz az a siklás, amit a repülőgép majd produkálni fog.
1: És belőttek egy repteret, és átrepültek az óceánon, ez kemény. Balázs, nagyon köszi, hogy elértünk ilyen hirtelen, és kíváncsiak voltunk, hogy mit mondasz, mert ilyen azért tényleg ritkán történik. Köszönjük szépen!
4: Hála az Istennek ritkán, és hát itt is azért látszik, hogy bejelentették, hogy vizsgálják, mert valóban 300 kg üzemanyaggal megérkezni nem egy szerencsés dolog. Annyit azért hadd tegyek hozzá, hogy tele van minden, hogy pánik a fedélzeten, hogy elfogy az üzemanyag. Nem hinném, hogy az utasok tudták, hogy adott
1: üzemanyag. Valószínűleg úgy ültek a gépen a nyolcadik viszkivel, hogy fogalmuk nem volt, hogy közben mi történik a pilóta fülkében. Igen. Köszi Balázs, jó munkát neked, köszönjük.
4: Köszönöm.
1: Köszönjük szépen Kránic Balázs légiközlekedési szakújságírónak. Azért egy ilyen görögországi kaland után a negyedik viszkidet kikéred, nem? Egy 0-5-ös szanaxra azért.
2: Van még bármilyen ital.
1: Bármilyen ital van, csak valamit hozzanak.
3: Azt mondanám, Görögország nem akar engem.
1: Igen, valószínűleg nem kell elmenni. Nem kell elmenni, nem akarnak, igen. Na, jövünk mindjárt 2 perc, pontosan 8 óra, itt vagyunk rögtön a hírek után.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra

0: műsorban. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján. Hallgassa egész nap a Rádió 1-et, legyen a 10. telefonáló, mondja a szlogent.
1: Rádió 1-et, igazi mai slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. De nem csak adásban nyerhet. Ma 10 órakor Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál várja a Rádió 1 konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió egy konténer! Egy kulcs, ami mindent nyit!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Újra itt a Vervaked, az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál effekta dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlennappal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
4: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
5: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak. Önnek
6: a Protexin kell. Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
8: Olajcsere! Kezdje a párti autónál! Minden 4 literes Castrol-Edge 5V30-as motorolajhoz 2500 forintos, egy évig levásárolható párti autó vásárlási utolványt adunk ajándékba. Az akció szeptember 15-től szeptember 30-áig tart. További részletek a partyautó.hu oldalon.
9: Visszatért a keddi kosár a KFC-be. 12 csirkerész helyben fogyasztással csak 2790 forint. Várunk kedden a KFC-be.
10: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
11: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
12: Kedves Ginny, akkor a három kívánságom. Legyen díjmentes a látásvizsgálat az Optic World-ben. Kapjon mindenki akár 50% kedvezményt szemüveg keretre vagy lencsére, és ez mind a 61 Optic World üzletben legyen elérhető.
13: Ho-ho, 1000 évet kellett várnom az első értelmes kívánságra. Már is teljesítve. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
14: Kata kenyere az I Love Pécs Caféban. Kovászos kenyerek, sós és édes péksütemények. Kata kenyere termékek széles választéka a Széchenyi téren is. Semmi rejtett, semmi felesleges. Kata kenyere az I Love Pécs Caféban.
15: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
16: Nem tudod, hogy hol kaphatnék kiváló minőségű szövetet a kanapén felújításához?
17: De, a Markompnál.
18: Az én férjemnek pedig fáj a derek a reggelente, és új bútort vagy matracot szeretne. Szerinted miért válasszunk?
17: Kárdót! Prémium minőségű matracaik mellett minden napos alvásra használható kanapéik is vannak.
18: És ezeket hol tudom kipróbálni?
17: A Markompnál, mert a szövetek mellett már Kárdó termékeik is vannak. Itt van Pécsen, a Mohácsi út 65-67 szám alatt.
19: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a Vármegyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1page.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
20: A Google találgat, az AI elemez, a szakember gyógyít. MyClinic Pécs. Gyors időpont, rövid várakozás, megbízható orvosi ellátás és korszerű diagnosztika egy helyen.
21: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! Ungarocell.hu.
22: Foglalj online a Maison Nude fodrászszalomba, írd be a Rádió 1 kuponkódot, és nyerj teljes szalonélményt, egy head spa kezelést, Fiber Clinics kezelést és hajvágást. Sorsolás október 25-én. Maison Nude fodrászszalon, Pécs, Rókus sétány 5/1.
0: Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: lalnak. A új zene, a új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottál.
0: Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Munkáltatói fórumokat tartott a Baranyai Kormányhivatal. Napsütéses, barátságos időre számíthatunk. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Munkáltatói fórumokat szervezett a napokban a Baranyai Kormányhivatal, Sejjén és Szentlőrincen a Pillér projekt keretében. A hivatal tájékoztatása szerint a hátrányos helyzetű álláskeresőket segítő 2029. augusztusáig tartó munkaerőpiaci programban a Szentlőrinci járásban eddig 124, míg a Sejjeiben 172 fő részesült valamilyen támogatásban. A program folytatódik, a megyében elérhető teljes támogatási keret meghaladja a 8 milliárd forintot. Szeptember 28-án hétfőn tartja soron következő ülését Pécsvárad önkormányzata. A művelődési központ ad helyet az eseménynek. A napirendi témák között van mások mellett a szociális tűzifa támogatás helyi szabályainak rendelete, csatlakozása a Burza Hungarika ösztöndíj programhoz, illetve dönthetnek a Pécsváradi Művelődési Központ intézményvezetői pályázatának eredményéről is. Az ülés délután 16:30 kezdődik. Vereséggel kezdte az idei kosárlabda bajnokságot az NK Universitas Pécs női csapata. Az NB1 címvédője szombaton a Szekszárd otthonában lépett pályára, és 69-59 arányú vereséget szenvedett. Studer Ágnes 21 pontig jutott a mérkőzésen, míg a szekszárdiaknál Tóth Orsolya volt a legeredményesebb 18 ponttal. A következő fordulóban, október 2-án a Vasast fogadja a pécsi csapat a Lauber Dezső sportcsarnokban.
1: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
2: Hétfőtől átmenetileg kétirányúvá válik a Mohácsi-Táncsics utca. Az utcába a Kazinci utca felől lehet behajtani, a főutca felé viszont nem lehet kihanyarodni. Feltárással járó munkákat végeznek 2-től Siklóson a Váralja utcában. A munka ideje alatt az érintett terület mindkét irányból zsákutcává válik. Fákat vágnak ki az 57-es úton a Babarci elágazó közelében. A helyszínen útszűkület van érvényben. A Hungaromet ZRT előrejelzései szerint térségünkben ma szinte mindenütt zavartalan lesz a napsütés. Egy-két fátyolfelhő megjelenhet az égen, csapadék viszont egyáltalán nem várható. Többfelé megélénkülhet a déli szél, a hőmérséklet délutánra 25 fok közelébe emelkedhet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! Anna, Juli, Zsül, Rákóczi, Feri és Sebestyén Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
4: 8 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel. Jó reggelt, drága Csövi hallgatóink! Hétfő van, hát ez nem túl jó hír, viszont marad még a jó idő. Szép idő egész héten, gyönyörű indián nyár, vagy mi ez pontosan?
5: Az vénasszonyok nyara, vagy indián
4: nyár, egészen jövő hét szerdáig. Gyönyörű idő, napsütés, 21-23 fokok, úgyhogy nagyon. De nagyon szép, egyébként tényleg nagyon szép volt. Az ősz hétvégén is, úgyhogy marad is ez a jó idő, akkor ezt most meg is támogatjuk gyorsan.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
4: Most hagytam először a bölcsiben a kisfiam. Ó,
6: nagy
4: dolgok. Édesem, ezek nagy dolgok, igen.
5: Nem dráma, nyugalom.
4: Túléli.
5: Igen, megszereti, te is, ő is.
4: Megszokja. Jó lesz igazából. Jó lesz, úgyhogy az nehéz az elején, de aztán egy kicsi felélegzés a szülőknek, meg egy kis Csapadék. Csapadék, már is üzenetet olvasom közben. Azt írja, nulla csapadék. Gyerekek, igen, hát ez van közben. Tehát, hogy nulla csapadék, ez nem jó hír, de november, december, január ott majd megázunk, és akkor lesz egy kicsi víz a Balatonban
5: hát
4: újra,
5: az a
4: meg
5: baj,
4: a Velencétől.
5: Kicsi, az most kevés lesz. Most volt a hírekből, hogy mindenféle mérőállomást telepítettek nálunk a Velencei tavon.
4: Mit mér?
5: Hogy az, hát na ez a nagy kérdés, ugye, hogy mit mér, de hogy majd az szól, ha baj lesz. Hát, de baj van.
4: Már nem értem. Csomó pénzért letelepítettek valamit.
5: Hát
4: hogy...
5: nem tudom, hogy mennyi pénzért, csak sótartalmat, miért most volt a hírekben.
6: Hát,
5: csak fél füllel hallom, hogy majd szól, ha baj lesz. Hát vaze,
4: az
5: baj
4: jó.
5: Van, gyerekek.
4: Ez jó.
6: Nincs víz, csokolom.
4: Vadonatúj mérőeszközöket telepítettek a Velencétó partjára. Nekik nem szóltak, hogy elfogyott a víz belőle?
6: Nem a partjára, a mederbe.
4: Be a tehát mederbe.
6: Ők már ennyire előre láttuk.
4: Ők felkészültek. Na jó van, gyorsan nézzünk rá, mi a helyzet a közlekedéssel. Fótra befelé, kifelé beállt már megint szokásos hétköznap. M0-as Dunaharasztiról Pest felé elesett, és a budafoki vasút állomásnál felreállt egy autó a kivezető sávba. Köszönjük szépen. És most egy gyors technikai dolog még, hogy mi is halljuk ezt a kattogást, amit ti hallotok, de ezek nem mi vagyunk. De ezt már jeleztük itt sok mindenkinek, de jelezzük újra, hogy bizonyos telefoninterjú közben valami kattog.
6: Igen.
4: Ettől sokan nagy bajt kapnak, de nem a mi egerünk, meg nem a mi tollunk, az egereink némák, tollat meg nem használunk, tehát igazából nincs, amiben szűrődjön, de mi is halljuk ezt, rejtélyes kattogásunk van. 8-10 éve nem régóta, tehát ez nem egy...
5: Lett volna idő ezen.
4: Nem érdekes, ez zajlik egy ide. De akarunk nektek szólni, drága hallgatók, hogy mi is halljuk, és aki érzékeny az ilyen kis monoton zajokra, az meghallgathatja, leginkább telefonhívások közben jön a titokzatos zaj, se a technikusaink semmi, nem tudjuk, hogy honnan jön. Nem egerezünk, mondom, nem tollazunk, senki nem kattogtat tollat interjú közben, nem nyomkodjuk az egeret, mert hogy olyan egerek vannak, amik ugye nem kattognak, pontosan azért, hogy ne legyen benne az adásban, nem tudom ennek pontosan mi a neve. Tehát lehet, hogy lehallgatnak minket?
6: Retros.
4: Csak a Pegazus írja valaki. Dolgozik a Pegazus, ez simán lehet.
6: Csilingelj a poharaddal.
4: Én szívesen szerintem... csilingelek, de a kattogás nem fogja megúszni, mert hogy folyamatosan kattog.
6: De akkor van egy ilyen ellenzaj, tudod?
4: Hát igen.
5: Hangosabb elnyomja a halkabbat.
4: Jó, csak szólok, hogyha tudunk róla, és dolgozunk rajta, egyelőre nincs meg a zajnak a forrása.
5: Sűr, nem a pacemakered?
6: Az.
4: Képzeld, hogy én is hallom. Tehát amikor például hallgatok rádiót, és reggeli műsor, még előbb megyek el egy műsorból, és nálatok nem best of, hanem még élőben vagytok, én is hallom a kattogást. Tényleg kattog.
6: De az a fura, hogy nem
4: tényleg
6: mindig.
4: Kattog.
6: Ez ugyanolyan, mint amikor néha késik a telefonhívás, hogy egy-két másodpercet csúszik, de nem mindig. A kattogás sem jön mindig.
4: Nem jön mindig. Az FBI ügynökök a fagyis kocsiban. Egyébként ez lehet. De tényleg nincs mindig. Leginkább tudod, hol van? Telefonnál biztos, hogy jön. Tehát telefonnál majd figyeljétek a kattogást. Meg néha beszélgetés alatt is van. Én már húzogattam itt a zenét, már megnéztük a telefont, már megnéztük az egereket. Nem tudjuk, hogy mi ez. Nem tudjuk. Ferinek a térde.
5: Lehet, de nem mozog.
4: Igen.
6: Nem lehet, hogy fogadat szívod itt?
4: Nem. Ez egy folyamatos halk kattogás. Úgyhogy nem kéne
5: bakelitről zenét játszani, többen azt mondják.
4: Kicsit ilyen bakelites kattogása. Igen, a jobb fülek ezt tényleg hallhatják. Na mindegy, nem szoktuk ilyen technikai hibára felhívni a figyelmet, de most azért mondom, mert most is írtatok pár, hogy hagyjuk már abba a kattogást, és most már így bánt, mert hogy nem mi vagyunk. De rajta leszünk, és
5: valaki azt írja, hogyha frissíti az oldalt, akkor nem kattog. De ez rádióban is kattog.
4: Mármint, hogy az applikációkat frissíti.
5: Hogy neten hallgat, ha frissít, akkor nem kattog.
4: Aha, lehet, nem tudom, ezt úgy hívják, hogy földhúrok, szívesen. Köszönjük szépen.
6: A gondolataink.
4: Igen, azok kattognak. Na gyerekek, Magyarország szexfővárosát megint megválasztották. Olvastátok? Hogy ez minden évben megtörténik. A Google keresések alapján megnézik, hogy ki melyik városban keresett rá legtöbbet. Nem néznek mást. Nem néznek szexuális aktivitást, tehát semmit. Csak, hogy a szex kifejezésre melyik városban kerestek rá a legtöbben. Na mit szóltok? Hol van Budapest? Mit gondoltok?
6: Hát ez az.
4: Hol van Budapest, mint a fővárosunk?
6: Sehol.
4: Sehol, az első 10-ben nem vagyunk benne.
6: Mert mi ilyen jó emberek vagyunk.
4: Szerintem,
6: mert az
5: állj, az nem rossz ember, aki pornót néz.
6: Nem.
5: Ne állíts.
4: Nem is biztos, hogy pornó, csak szex.
5: Ja,
4: tehát
5: csak
4: az
5: szex.
4: Még nem is biztos, hogy felnőtt film, nem tudják a kategóriát, nem árul el semmilyen szokás. Csak ezt a szót hol ütötték be Magyarországon a legtöbbe, hogy szex. És meglepő az eredmény, mert hogy Budapest az első 10-ben nincs benne.
6: Megyeszékhelyek vannak?
4: Megyeszékhelyek sincsenek nagyon. De. Szerintem a kutatás az inkább arról szól, hogy ahol este 5-kor megáll az élet és besötétedik, és nincs nagyon mit csinálni, ott aktívak a kisvárosiak és a falusiak, és hát mit csinálnak?
6: Mit? Hát rákeresnek.
4: Hát valószínűleg elindul a keresés. Ugyanis olyan nevek kerültek föl, mint Tét, mint Nyírcsaholy, mint Csertő, mint Cigánd, Oszkó, Regőj, ezek mind felkerültek a top 10-be.
5: Tehát kis település.
4: Nagyon kis települések, igen. 1931 fő, 2078 fő, Csertő a hatodik lett 395 fővel. Ott mi megy?
6: Ott 5G megy.
4: Ott mi megy? Ott... Oszkó negyedik lett 605 fővel, érted? 600-an vannak a faluba, és mindenki rákeres esténként.
6: Ezeknek a településeknek nincsen moziuk, nincsen színház, és valószínűleg a kocsma is bezár este 8 után.
5: Hát ha van még
4: valószínűleg,
5: egy, talán már nincs is.
4: Valószínűleg szerintem ez
6: nincs,
4: van. Tehát minden
6: semmi.
4: Bezárt, a fiatalok elköltöztek, és ott ülnek az 50 pluszosok, és iszonyatosan gyászol mindenki. És hogy ki lett az első 305 fős falu? Ők lehozták 305 fővel, érted? Egy Zala vármegyei falu, Nemes Rádó ez a nevük.
6: Na.
4: És Nemes Rádó megnyerte, a Google kiadta a keresést, és azt mondják, hogy itt kerestek erre a szóra legtöbben. 300-an vannak, nem többen.
6: És az együtt, mi jár, van? Együtt jár egy népességszaporulat növekedéssel?
4: Nincs. Nem kutatják. Tehát ugye nem nézik azt, hogy a szexuális aktivitást nem nézik, az összetételt nem nézik, a rangsor kizárólag a szex kifejezése indított keresés. Semmi. Okay. Ezt a szót hol ütötték be a legtöbben? 305-en vannak.
5: De gyerekek, aki ilyen tartalmat akar nézni, ott van még olyan, aki ezt üti be, hogy szex?
6: Há, hogy nem?
5: Hát nem a...
4: Szerintem pont ettől ennyire analóg, imádom.
5: Ugye? Ha beérted, ha
4: nem ütöd be így, hogy szex, bárhogy beütöd be, így már nem
5: behozod a P betűs oldalt, azt akkor ott nézed, igen. Vagy az akármilyen oldalt.
4: Tehát ott van például Tilaj, ott van Szent Péter úr, ott van Gétje, ott van Misefa, ott van még Nemes Szent András, és közöttük meghúzódik ez a kicsiny kis magyar falu, Zala megyében Nemes Rádó, Liget falva alatt egy kicsivel, a Botka kastély és a Vadász panzió előtt.
6: Okay.
4: Ott vannak 305-en.
6: Nemes Rádónak van egy szép nagy temploma.
4: Igen.
6: És sok szántóföldje.
4: Oké, okay, ettől még alapján. Igen. És megelőzte semmi. Mándot 272 fővel, és odavágott Regőjnek, ahol 975-en vannak. Érted? Tehát azt gondolnád, hogy Budapestet ütik, Budapesten ütik be, vagy Debrecen, vagy Miskolc. Tehát, hogy valamilyen nagy megye székhely, vagy nagyváros.
5: Nem, itt tényleg az van, hogy 4 óra, besötétedett lassan itt a
4: semmit
5: tér.
4: Nem tudsz
5: valami,
4: csinálni.
5: Igen, valamivel el kell ütni az időt.
4: Igen.
6: És ha elvész Nemes
4: Mert
6: Rádóba...
4: Mert ti Pesten VPN-en nézitek, huncutok vagytok, írja valaki.
5: Írta egy Nemes Rádó.
4: Igen, nem ismerik a pornábot, valószínűleg ez van.
5: Na
4: igen.
5: Most ráadásul tudjuk szűkíteni a kört, mert én rákerestem Nemes Rádóra. A lakosok 63,6%-a római katolikusnak vallja magát, mi pedig nem csinálunk ilyet, ugye? Hát... Tehát maradt mindösszesen 34% Nemes Rádóból, ami a 300 főre veti, hát gyakorlatilag 100 fő, aki ezt csinálja.
6: És ezt minden vasárnap meggyújtják. Vajon abban a templomban?
4: Jó kérdés, benne gyújni, mert te is nézted, én is nézted. De hogy maga az a szó is nagyon analóg, mert tényleg nem így keresel. Tehát ma már a felnőtt tartalmat, vagy bármiféle erotikát akarsz látni, ez borzasztóan nem ezt ütöd be? Minden más eszedbe jut, de na. Nem ezt ütöd be.
6: De nem, ők ínyencek, tudod, ő feldobja az étlapot, és ő aznap választ, éppen milyen
4: szerintem
6: hangulatban
4: van. Szerintem 60 pluszos bácsik nénik ülnek, vagy 70-esek, és ezt ütik be. Egyszerűen ez van. Tehát, hogy amire ott lakik, írja valaki. Lehet, abból 300 emberről Pista lehozta a rekordot egyedül. Ezt nem tudjuk, hogy mi van egyébként.
5: Ráadásul, ha beütöd a szex szót, akkor ez jön ki, hogy 7 szexpóz, ami új érzéseket ébreszt.
4: Béna dolgok. Igen.
6: De itt a 18-as tartalmak le vannak.
5: Ki jön a szex vajon mi? Hát, na.
4: Mondjuk az is jó analóg a Google, ha szexre még a szex vajon mit adják. Igen.
6: Nemes Rádón jobban csillog az emberek szeme másnap reggel vajon?
4: Na ott már nem csillog. De tényleg, mi van 300 főből egy fő hozzá ezt egyre durván? Tehát valaki nagyon rajta van. Na mindjárt megkérdezzük a polgármester, mert itt van velünk a Polgi, Vekas Ferenc. Hello Ferenc, jó reggel, ciao.
7: Üdvözöllek benneteket és a kedves hallgatókat. Nem segíthetek.
4: Igen, örülünk, hogy itt vagy. Ti tavaly is nagyon jól végeztetek ezen a helyen, mert azt hiszem tavaly ti másodikok vagy harmadikok lettetek. Ez így van, jól mondom?
7: Másodikok lettünk, igen, tavaly. Tavaly előtt voltunk elsők.
5: Jó, írtál egy polgármesteri körlevelet, hogy ez tarthatatlan, hogy másodikok vagyunk, mindenki többet nézze?
7: Nem írtam semmit, viszont azóta is nyomozzuk, hogy ki lehet az az illető, akinek beakadt az enter gombja, tehát nem egyszerűen tudunk rájönni, hogy ki az, aki.
6: Van-e valaki, aki gyanús?
4: Igen, kire gyanakszol?
7: Hát, gyanúsítottunk, az van, de nem adnánk ki a egymód vala.
4: Igen.
7: Ugye maradjon meg a mi titkunk.
4: Igen, a korábbi győztes Kiskopárd volt. Kiskopárd valamiért kiesett az első 10-ből, tehát ott valószínűleg az űrge meghalt.
6: Nem, lekapcsolták az internetet.
4: Lekapcsolták az internetet. Aztán ugye az ezüstérmes, a 272 szám lakosú Mán lett, és Regői lett a harmadik, ők Tolna vármegyében vannak, de hogy ti vagytok az ország szexfővárosa, ezért ez menő.
6: Gratulálunk!
7: Köszönjük szépen elsősorban, viszont a visszatérve a kattogás, én nem hallom, és így sincs nálunk jegér kattogás, tehát nem tudjuk alátámasztani, hogy mi vagyunk azok, akik, illetve hát most itt a könyvtárban nézem épp az interneten a hozzáférést, hogy nem esetleg a könyvtárban akad be. Igen, hogy nem esetleg itt akad be a keresőgombon ez a szó, de nincs itt, tehát nem, igen. Tehát nem itt van a
4: forráspont. A Mari néni lesz az, ott lesz a Mari néni. Figyelj, amikor tavaly ezüstérmesek voltatok, ez szóba jött valahogy a faluba, vagy valamilyen gyűlésen, vagy valamikor, vagy neked ezt megemlítették, hogy hát Feri, másodikok vagyunk, hallottad?
7: Hát a faluban mi azért egy kicsit úgymond visszahúzottabbak vagyunk, és nem igazán van ez állandóan szóba. Persze beszélünk azért róla, hogy hát másodikak lettünk. Sokan mondják is, hogy majd az idén tesznek róla, hogy sűrűbben nyomják azt a kereső gombot, illetve az internetet, hogy az elsők legyünk. Hát ez most úgy nézem, hogy sikerült.
6: Lecseréltétek-e már esetleg a Nemes Rádói címert valami másra? Van-e már
7: Nem cseréltük le, és nincs is szándékunkban, nekünk nagyon jó megfelelés.
4: Figyelj, mi az összetételetek nagyjából? Tehát, hogy a korosztályilag, nyilván nem lehet pontosan tudni, de hogy megközelítek, hogy néz ki Nemes Rádó, milyen idős emberek vannak ott?
7: Hát idősek vannak, de túlnyomóan inkább fiatalok, és egyre többen szeretnének Nemes Rádóra költözni. Hozzáteszem, ugye több mint 45-50 fiatalkorúan van, tehát akik 18 év alattiak vagyunk, úgyhogy Isten igazából mi fiatalodunk.
6: Vajon minek köszönhető ez a statisztika? Mi van Nemes Rádón, vagy mi nincs Nemes Rádón, ami miatt az emberek ennyit keresnek rá a szex szóra?
7: Hát ezt igazándiból nem tudom megmondani, viszont azt meg tudom mondani, hogy a fiatalság miért szeret itt lakni, illetve miért szeretnek ide jönni az emberek. Nagyon-nagyon szép helyen vagyunk. Ajánlom, hogy egyszer gyertek el, szívesen fogadunk benneteket is, akár még egy műsor erejéig is. Nagyon szép környezetben vagyunk, jó a levegő, azt hozzáteszem. Tehát ugye itt mindenki szeret a szabadban kint lenni, mászkálni. Hozzáteszem, ugye véget ért az aratási időszak, tehát azért
5: szóval
7: most egyre többen...
5: Van-e ilyen internet a faluban?
7: Hát ilyen internetünk természetesen van.
4: Ingyen van a net?
7: Sőt, ugye 5G-nk is van, tehát ugye itt az 5G-n kívül mindenki más, tehát megtalálja az 1G-t is.
6: Nekem az 1G is elég lenne.
7: Így van.
4: Hozzátok kellene felállítani ezt a szobrot, amit most valahol lebontottak. Az egy ilyen vándorszobornak kéne lenni, az a falosszobor.
6: A falosszobor.
4: Ezt felállítanak, és egy évre megkapjátok, ha már Mánd, vagy Oszkó, vagy Cigán, vagy Csertő megnyeri, akkor meg átviszük oda.
6: Egy ilyen vándorkupát, így körbeadjuk.
4: Majd igen.
7: Köszönjük szépen, de nem tartanánk rá igényt. Van nekünk is vándorkupánk, tehát van nekünk ilyen vándorkupánk, ugye ez máshoz köthető, tehát nem csak erről vagyunk híresek itt Zala megyében, ugye mi nálunk van az első ilyen, mi nálunk volt az első ilyen régebben egy becsületkasszás étterem, ez nagyon híres volt itt a ország szerte is, tehát az országból több helyről is jöttek ide étkezni, tehát ugye ez régen nálunk, erről is voltunk nagyon híresek, azóta is minden éven megemlékezünk, onnan ered egy ilyen vándorkupánk, egy ilyen kolbásztöltő versenyről, tehát onnan
6: továbbadjuk minden éven. Teljesen őszintén, te javítottad a statisztikát? Te is rákerestél?
7: Én nem. Nekem nincs
6: lehetőségem.
5: Bárkit megkérdezel, azt mondja, hogy nem.
4: Igen, mindenki nem.
7: Persze, hát itt senki nem keres rá arra a szóra. De. Tehát itt nem is értjük, hogy miért van ez az eredmény, tehát honnan jön ez az eredmény. Ez mi előttünk is titok, tehát ezt mi sem tudjuk megmondani, hogy mi az oka neki.
4: A helyi erők nem jelentettek? Itt kérdezi egy hallgató, hogy esetleg a jobban fogy a kisboltban a papírzsebkendő, kérdezik itt hallgatók, hogy nem lettetek erre figyelmesek, hogy nem is tudjuk, hogy mi történik, mondta a kisboltban a tünde, vagy képzelt
7: nem
4: polgi.
7: Tudjuk. Tehát a zsebkendő az biztos, hogy, vagyis hát nem tudok róla, mert nem kérdeztem a boltos, viszont azt mondta, hogy a babaló ez elfogyott tőlük, tehát is az
4: elég az... Tényleg? Ne csináld! Komolyan?
7: Dehogy is.
4: De jó arcom, hogy zsebkendő maradt, a babaolajat felvásárolták ezek ilyenek.
5: Mi lenne, ha kitűznél valami pénzdíjat, hogy aki bevállalja, az mit tudom én, nyer valamit? Hogy ő tényleg tett ezért rendesen?
7: Hát nem tudom, hogy... Nem tudom, hogy volna rá esetleg... jelentkező, szerintem akkor sem biztos, hogy megtudnánk, hogy ki az az illető, aki ilyen szorgosan nyomkodja a gombokat. Tehát
6: nem specializálódjatok, tudom. Hát legyetek akkor egy ilyen tantra központ. És akkor a mindenféle...
4: Fölbukkannának a 70 pluszosok, akik csak otthon keresnek, igen.
7: Igen.
4: Azt írja valaki, hogy lehet, hogy csak valaki a szexárcót akarja beütni a 3 éve, csak a hülye nem tudja.
7: Nem tudja leírni.
4: Igen, hülye nem tud tovább jutni a 3 betűnél. Na jó, figyelj, add át mindenkinek, gratulálunk.

0: lenne, ugyanígy lenne az eredmény.
1: A Google küld ilyenkor valami plecsnit?
2: Vagy nem, valami? Semmit. Semmi? Nem kapunk semmit, nem.
0: Nem jó fejek, küldhetnének valamit.
1: Ki lehetne tenni a hónap dolgozója mellé.
2: Igen. Hónap dolgozója, igen.
0: Jól van, Ferenc, örülünk, hogy vagytok, vigyázzatok magatokra, csókoltatunk mindenkit.
2: Köszönjük szépen, sziasztok, üdvözlöm továbbra is.
0: Hello. És azért próbáltam mondani, hát azért másért is szép a falu, azért jöjjenek ide, azért nézzék meg. Gyerekek, nemes rádó menő.
1: Na, biztos van mindjárt. Valami a
0: vízben. Igen, 2 perc, a pontosan 8:30, itt vagyunk, rögtön a hírek után.
3: Hú, de izgalmas ez a téma. Hamarosan folytatjuk.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Mi vagyunk a Rádió 1!
5: Györke Attila vagyok.
6: Itt Juhász Geri, aki a DJ-ket terelgeti.
7: Sziasztok, itt Metzger Viktória.
8: Az én nevem Jamina.
9: Sziasztok, én Regál Lili vagyok.
10: Sziasztok, én Jóri vagyok.
11: Mi vagyunk a Diszkosi!
12: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
13: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
14: Újra jön a Top 500.
13: A Fox Post applikációja támogatásával.
15: Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
4: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mailt top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

David Guetta, Eva Max, Rihanna, Minelli, Kamrad. Vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a rádió egy

0: bevonásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövesd nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a kígyó uborka darabja csak 399 forint. Legalább két darab vásárlása esetén pedig minden második termék csak 119 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigy el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger, nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
5: Edzésre, munkába, vidd magaddal bárhová, kollagénes fehérje szelet a mindennapokra.
6: Jöhet egy ajándék Big Mac. Október 1-e és 4-e között te is lecsaphatsz rá, ha Big Mac szendvicset vagy menüt vásárolsz a résztvevő Meki éttermekben. Az ajánlat házhoz szállítás esetén nem elérhető. Részletek a mcdonalds.com oldalon.
7: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos volt.

0: voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
1: Hovány csoport a világ élvonalában.
2: Reklámot hallottak.
3: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Ki mondta, hogy az indián nyárban nem fér bele egy kis fűszeres sütőtök? Az I Love Peach Caféba már megérkeztek az őszi újdonságok, a Pumpkin Spice Latte, a sós vaníliás matcha és a rummal is kérhető melengető almapuncs. Az ősz még csak most kezdődik, de az ízei már itt vannak. Gyere, kóstold meg őszi különlegességeinket a napsütéses teraszunkon. I Love Peach Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
5: Őszi munkák a ház körül. Irány az Agroker. Lombfúvók, ágaprítók, komposztálógépek, fahasítók, láncfűrészek, borászati gépek, eszközök széles választékával várja Pécs legnagyobb kertészeti szakáruháza a Megyeri út 64 szám alatt.
6: Prémium vállalati egészségügyi megoldások a Da Vinci Magánklinikán. Személyre szabott komplex ajánlatok, mikrovállalkozásoktól a nagyvállalatokig. Egyedi ajánlatért keresse a Da Vinci Magánklinikát.
7: Autófelvásárlás. Divital Kft. Bizományos értékesítés. Divital Kft. Megbízható használt autó. Divital Kft. Divital Kft. Bécs, Árnyas út.
8: Dolgozz velünk az élelmiszergyártásban. A PPP Kft. Élelmiszerfejlesztéssel és többek között a Wonderful Vitality termékek gyártásával foglalkozik, és folyamatosan bővíti termelési csapatát. Stabil munkahely, kiszámítható munkarend és hosszú távú munka lehetőség vár. Jelentkezz gépkezelőnek vagy termelési munkatársnak a www.munkapecs.hu oldalon, vagy küldd el önéletrajzod az álláskukac.munkapecs.hu címre.
9: Pólók, pulóverek, promóciós és munkaruhák, saját logóval vagy egyedi grafikával, már egy darabtól, készletről, rövid határidővel. Keresd minket Pécsen, a Budai Vámnál, vagy online a bartabt.hu oldalon. Barta. Munkaruha, textil, póló.
10: Vásárolj most, fizess később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig az Újháznál mindent megtalálsz. Otthonod felújításához válogass több ezer termékünkből, akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.ujhaz.hu.
3: A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját. Csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgass Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgass vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgass az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgass vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió 1.hu.
11: Miért hallgatják egyre többen a Rádió

0: megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottál.
2: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Fontos információt tett közzé a MÁV a diákbérletekről. Délutára akár 25 fok is lehet. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Fontos dologra figyelmeztet a MÁV csoport. A közlekedési vállalat azt közölte, a kedvezményes diákbérletekhez már nem használható az oktatási azonosító, vagyis az OM azonosítószám. Az erre vonatkozó türelmi idő nyáron lejárt, így most már az állandó diákigazolvány 10 jegyű kártyaszámát kell megadni a kedvezményes bérletváltásakor, és ezt is kell ráírni a bérletre. Akinek nincs állandó diákigazolványa, annak a személyazonosító igazolvány számát kell megadnia. Közeleg az idei Villányi Vörösbor Fesztivál időpontja. Október 2-a és 4-e között ismét várják a borkedvelőket, a gasztronómia szerelmeseit és a szórakozni vágyókat a városba. Az idei Villányi Vörösbor Fesztivál újra hagyományőrző és családi programokkal, illetve koncertekkel várja a közönséget. A rendezvénytéren, a főtéren és a történelmi pince soron is lesznek programok. A rendezvény látogatása állandó Villányi lakcímmel térítésmentes. A fellépők között van a Groove House, de Rózsa Magdi és Majka is koncertezik majd. A program részleteiről Villány hivatalos honlapján érdemes tájékozódni. A labdarúgó MB3 délnyugati csoportjában a 9. fordulóban városi rangadót rendeztek. A PTE Peac és a PMFC a Stadion utcai pályán találkoztak. A pályaválasztó az egyetemi csapat volt. A meccsen 1-1-es döntetlen lett az eredmény. A PMFC 9 forduló után vereség nélkül vezeti a tabellát. A PTE Peac továbbra is a 4. helyen áll. Hétfőtől átmenetileg kétirányúvá válik a Mohácsi Táncsics utca. Az utcába a Kazinci utca felől lehet behajtani, a fő utca felé viszont nem lehet kihanyarodni. Feltárással járó munkákat végeznek 2-től Siklóson a Váralja utcában. A munka ideje alatt az érintett terület mindkét irányból zsákutcává válik. Fákat vágnak ki az 57-es úton a Babarci elágazó közelében. A helyszínen útszűkület van érvényben.
1: Az időjárás jelentés támogatja a Pécsi Agroker Áruház, a kertészkedők profi partnere.
3: A Hungaromet ZRT előrejelzései szerint térségünkben ma szinte mindenütt zavartalan lesz a napsütés. Egy-két fátyolfelhő megjelenhet az égen, csapadék viszont egyáltalán nem várható. Többfelé megélénkülhet a déli szél, a hőmérséklet délutánra 25 fok közelébe emelkedhet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió 1!
2: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék! Sebestyén Balázssal, Éva Julival és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai sláger megy.
4: Na gyerekek, eljött az idő, itt vagyunk, jó reggelt! Kívánunk mindenkinek, hello, drága hallgatók! Eljött az idő a kulcsos játékra, úgyhogy csak ügyesen, aki gyors és aki ügyes, van még idő, 10-nek kell hívni bennünket.
5: Nem, azt beszéltük meg, hogy innentől kezdve valami mandarinul vagy tájul van.
4: Essünk ezen ogörgül. Most túl, és ha legközelebb van ilyen szlogenmondós játék, akkor valamivel megbusztoljuk ezt, mert ez így ez elég csacska. Négy hónapon keresztül hallgatjuk a rádió szlogent, hogy végre odaadjuk ezt a konténert. Mindenki nagyon drukkol a két dokból, Mia, hogy örüljön a játékos, és hogy végre nekem tapont az 100-szor meghallgatni a rádió szlogent. De nőttek a gyereményeink? Hogy állunk?
6: Nem nőttek,
4: most úgy vagyunk, ahogy vagyunk.
6: De fognak nőni. Én azt a fülest kaptam, hogy még bekerül valami. Ugye van egy csodálatos Cupra Raval.
4: Az ott van, igen, az ott van, azt tudjuk.
6: Ott van, egy hetes nyaralásunk van, háztartási gépeink vannak, szerelősgépeink, mindenünk van.
4: Jó, de a klímánk is van, igen.
6: Klíma is van.
4: De akkor most egyelőre nem nőttünk. Okos tévénk van, folt és gőztisztító, mosogatógép, párelszívó, főzlap, innen gyerekek. Brutálisan vagyunk, így van. Így van. Na, meghallgatjuk a játékosunkat. András, szia, jó reggel, ciao.
7: Jó reggel, sziasztok.
4: Hello, András, honnan hívtál minket?
7: Budapestről.
4: Budapestről. Ráérsz jövő héten pénteken?
7: Ja, pont nem. Minden nap, amikor mondjátok.
4: Amikor mondjuk, te tudsz jönni. Jó, mert jövő héten pénteken kell, hogy gyere, ha kulcsod van. Ez a Dunaplázánál lesz, és egy nagy kitelepülésünk, és talán az utolsó az évben, úgyhogy ott valaki kinyitja majd a konténert, azok közül, akiknek van kulcsa. Jó, gyorsan mond a szlogán, csak essünk ezen túl, mint egy fogfájás.
7: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg.
4: Így van, nagyon nem szuper, így, nagyon jó.
7: Ez gurulok, már előző nap.
4: Már gurulsz, már gurulva érkezel oda a konténerhez.
7: Már úgy megyek.
4: Jó, jó, jó, gyere, gyere gurulva, András. Gratulálunk és drukkolunk. Jó, bízunk, mert nagy meg lesz.
7: Köszönöm, köszönöm.
4: Pénteket találkozunk.
7: Sziasztok.
4: Hello. Ciao, hello, hello, hello.
6: Attika pedig ma ott van a Dunaplázánál, úgyhogy személyesen oda menni, őt abajgatni, ő is ad kulcsot.
4: Bizonyám. Igen, igen, igen, igen, abszolút, abszolút.
5: Jönnek itt közben a megfejtések meg az előzőhöz, hogy elutazott az asszony 2 hétre, tehát unatkozott a polgi.
4: Jó, ez a szexes megfejtés még? Igen, igen, igen, igen. Hogy valahogy azt írta valaki, leírta a keresést, hogy valami arányosítás zajlik itt azért, tehát nyilván. Hogy nyilván hogy megnézik, hogy hány fő és ahhoz képest, uh-huh. De hogy ez közben meg azért valódi, tehát hogy itt valóban az van, hogy ez a falucska azért ez egy kiugró mennyiségben keresett rá erre. De én szeretem, ez tök jó, hogy ez olyan unalmas lenne Budapest nyerne, nem? Tehát ez tök unalom. Megnyeri valami kis falu, ott azért tudod, hogy mi történik, igen. Na, jön a rázi, nem vagytok nagy őrültek, mi?
5: Igen.
4: A Lion ráz, nem vagytok nagyon rajta ezzel?
6: Kicsoda?
4: Lion ráz, csajok, nektek se senki.
6: Lion?
4: Kopasz, Lior.
6: Lior.
4: A jön a Lior Magyarországra.
6: Lior.
4: A Lion ráz. Nincs meg kicsoda? Lion ráz. A Istenem,
5: várjál
4: nem
5: már,
4: tudjátok.
5: És rákeresek.
4: Ha nem nézitek a sorozatot, akkor valószínű.
5: Jó, ez a faluda? Nem.
4: Faluda.
5: Faludás.
4: Te butykos.
6: Faluda.
5: Faludás.
4: A faluda. Jön a faludából.
5: A faludás.
4: Hát ez a csávó, ez most olyan, mint a hegyi doktorban a...
6: A hegyi doktor.
4: A klinikákban
6: professzor.
4: A Dallasban a
6: Bobby.
4: A Bobby, így van. A Guldenburgok örökségben, nem tudom ki. Ő Lior Ráz, gyerekek. Hát a nők meg vannak érte halva. Októberben jön ide.
5: És mit csinál?
4: És csöpögő, nyáladzó nők között dedikál. És lehet majd kérdezni.
5: És lesz egy állatos énekes, ahol ő majd zsűrizik esetleg?
4: Nem, Anna se tudom. Tudod, nem tudjátok. Nem néztek Faust. Nem tudjátok, mi ez a fauda.
5: Te tudtad ki ez a hapsi?
4: Én tudom ki a Lior Ráz, persze.
5: Komolyan?
4: Igen, tudom.
6: De ő azért nem egy szépség ideál.
4: Hát neked, férfiként nem. A nők megvannak érte halva. Hallgass meg a Julit.
5: Van valami rosszas csillogás, igen.
4: Igen. Ő egy izraeli színész, forgatókönyvíró, producer, minden egyben egyébként. Ugye a Fauda Netflix sorozat főszereplője, társírója, társalkotója, és hát óriásit megy a sorozat, nem csak nálunk, meg Amerikában, meg Angliában, hanem nyilván arab területen is, tehát nyelvi területen, Izraelben, tessék, Szaúd-Arábia. Persze, de most már az 5. vagy a 6. évad van belőle, és hát Liorért meg vannak halva a csajok.
5: Én ezt elkezdtem azt a sorét, és szerintem a 3. részig jutottam. És
4: az első évad 3. részig
5: nem,
4: jutottál.
5: Nem szippantott be, még Lior se.
4: Képzeld, hogy felnőtt nők mennek azért oda, hogy egyszer megnézhessék közelről Lior Rázt. Ez milyen durva.
6: És mit csinál itt, ha eljön, megy egy kört a városba, és meg lehet fogni?
5: Népszerűsködik.
4: Hát nem, ez inkább egy ilyen közönség találkozó, tudod, ahol ő megérkezik, mint izraeli színész, és beszél magáról a sorozatról, az ő életéről. Baromi érdekes egyébként, mert ugye nem pusztán író, ugye, hanem az izraeli védelmi erőknél szolgált, egyszerre megtanult héberül, arabul, cisziordániai területen nőtt föl, szülei Irakon, részt vett az október 7-i segítségnyújtásban.
5: Nagyon kiábrándító.
4: Lior Ráz?
5: 1,70 magas.
4: Igen, jó! Oké, most azért nincs minden, amit ő, nincs minden, amit ő tud.
5: Hát akkor ne
4: haragudjatok. De hogy az izraeli védelmi erőknél dolgozott, palesztin területen tevékenykedett. Tehát a csávó úgy írt egy sorozatot, és úgy lett egyébként világhíres, hogy beépült kommandos volt a terrorelhárításnál, ugyanitt szolgált tartalékosként. Tehát valóban köze van az izraeli védelmi erőkhöz, és 19 éves korában vesztett el egy késelés Marylandben az akkori barátnőjét, a 18 éves barátnőjét. És ott volt például, amikor ugye történt, kijöttek ugye a Hamász, és ugye hát olyan a szomorú évforduló, amikor egy fesztiválon kezdték el ugye lemészárolni az ott bulizó fiatalokat, ő ment menteni. Tehát ő ott dolgozott ezen a fesztiválon, effektíve mentett, így van.
6: És Nemes Rádóra elmegy?
4: Nemes Rádóra nem megy el.
6: Nem megy, de ott nem lesz közönség találkozó. Igen.
5: Neki nem kell elmennie, mert rákeresnek. Nemes Rádón.
4: Nemes Rádón. Na mindegy, azt hittem, hogy de te legalább, Juli, tudod, hogy ki ő. És nem, ez a kopasz, kicsi, alacsony pasi, ez neked úgy beindít valami.
5: A kopasz magas pasikat szeretem.
4: Kopasz magasat szereted.
6: Ki az a csávó, aki ha nemzetközi sztár, ha Magyarországon lenne egy ilyen celebsimogató, hogy ő eljön és megmutatja magát, akkor te biztos, hogy ott lennél, vagy Anna is.
4: Na tessék, van ilyen? Na, van de még azt mondják, hogy ide jön a Momoa, tessék, Jason Momoa megjön, elmennél egy közönség találkozóra?
6: Ne is említsd.
4: Ide jön mondjuk, nem tudom, Nick Carter a Backstreet Boys-ból, tessék. Vagy ide jön, csak hogy a korodból mondjak valakit, ide jön, Rick Astley ide jön például. Na, csak hogy Jason Donovan is Rick Astley, és tartanak egy 80 pluszos közönség találkozott. Elmennél, hogy megnézd, mert Leo Rász, oké, nem tudod, hogy ki a Leo Rász.
5: A Jason Momoa az egy jó pasi, de nekem ennél a sokkal kattosabb hapsik jönnek be.
4: De Leo Rász pont egy ilyen szépséghibás pali. Kopasz, szakállas, alacsony.
5: A kopasz szakállas hapsikat nagyon szeretem, csak a kopasz szakállas pasi legyen magas, és ne akkor, mint a kutya ülve.
4: Aha, nem szexi, nem viszi el a kopassága.
5: Nem, sajnos nem. Úgyhogy, ha mondjuk a Vincent Castle,
4: Vincent Cassio, könnyű ilyen szép fiúkat mondani.
5: Hát ő nem egy klasszikus szépség.
4: Nem egy klasszik szép fiú, így van, igen.
5: Egy időben Stingért voltam nagyon oda. Ő is egy ilyen kopasz, ilyen a szemes.
4: Na, aztán a Stingben mit találtál? Igen?
6: A lelkét, meg a tantra szexet.
5: Nem csak a lelkét, vannak pasik, akikre, ha ránézel, de szerintem ugyanez van a férfiaknál is, hogy ha ránézel egy nőre, akkor el tudod képzelni,
6: ne
5: hogy mennyire...
6: Ne terelje felénk, mi van.
4: Hogy mennyire jó lehet. Hogy igen? Igen. És 70 pluszos csáv, egyébként jól tartja magát. Jól néz ki, jól tartja magát.
6: Jó, de ez 30 éve volt, amikor Júli szemecsillagott.
5: Nekem ezek a klasszikus, nagyon-nagyon szép fiúk itt sose jöttek be. Ahhoz kell valami.
4: Aha, tehát, hogy legyen valami kis szexepie, de az egész...
5: Valami kis huncutság, valami kis deformitás legyen a kis fejém.
4: Aha.
5: Amiből semmi jót nem nézek.
4: Aha, tehát még a fél füle legyen, vagy az orcimpája legyen, igen, ki, vagy nyúlszája legyen, igen, vagy valami
5: legyen pupos.
4: Legyen pupos, legyen valami olyasmi.
6: Hát ott lehessen sajnálni egy kicsit, az Julinak mindig bejön.
4: De nekem sincs olyan csaj, akire úgy azt mondanám, hogy most idejön egy közönség találkozóra, akkor úgy de nagyon találkoznál vele, vagy hú, de elmenni. Szerintem a csajok ezekre jobban rá vannak indulva. Tehát megjön Lior, akkor oda el kell menni, és akkor októberben meg kell nézni. De nincs nagyon ilyen, én is azon gondolkozom, hogy olyan nő, aki most Magyarországra érkezik, tart egy közönség találkozót, mert van egy jól menő sorozata, és ide nagyon beállnál oda így lelkesen rajongani. Nem?
6: Nincs.
4: Ugye, hogy nincs? Szerintem a csajok ebbe aktívabbak egy kicsit.
6: Most hogy egy szalmahajek megjönne.
5: De most szalmahajek az neked ilyen?
6: Nem tudom, most csak így gondolkodtam ilyen szép korombéli lágyokon.
4: Meg nem az van, hogy a vászon ott látod, és ott olyan nagyon-nagyon jó, és aztán elmennél egy ilyen közönség találkozó, és ott ül egy ilyen könyvesboltban rosszul bevilágítva, kicsit zsíros hajjal, felnéz így rád, nem az a smink van rajta, nem olyan filmen szerepel, úgy van megcsinálva.
6: Most ott van, tessék, az én korom nagy ideája volt, ugye Sophie Marceau,
4: na most hogy elkezdjük
6: házi buliban. Most idejön, már nem ugyanazt látod, mint akkor.
5: Az már nem az a Sophie Marceau. Viszont nekem van egy ilyen női ideálom, aztán őt úgy hívják, hogy Eiza González.
4: Aha.
5: A Három test probléma című filmet láttál?
4: Nem.
5: Mindegy, keres rá erre a nőre. Szerintem ezt így kiállítanám így a holdfénybe, és így nézegetném ezt a csajt. Olyan gyönyörű, olyan szépek a vonásai, egyszerűen tökéletes.
4: De milyen érdekes, hogy felnőtt nők mennek ilyenekre, nem? Tehát mint idejön egy Vince Johnson, vagy tényleg idejön egy Jason Statham, és ott állnak 40-es, 50-es nők, hogy találkozzanak vele. Mert hogy olyan szexepie van a csávónak, és olyan sármos, hogy elmennek rá felnőtt nők, akinek családjuk van, meg nyilván nem akarnak semmit, de egyszer azért látni akarják.
5: Nem azt, hogy nem akarunk semmit.
4: Csak
5: de
4: úgy, igen.
5: Például kíváncsi lennék arra Dwayne Johnsonnak, tök kíváncsi lennék a hangjára, az orgánumára.
4: Hogy milyen?
5: Aha, hogy milyen illata van.
4: Na, halál kedves Palinak tűnik egyébként. Tehát mikor egy nagyon normális csávó.
6: Oda mennél szagolgatni.
5: Hát mikor karja alá bújok, akkor nyilván megcsapna az illata. Kíváncsi lennék rá, hogy milyen az illata.
6: Van-e Vince Johnsonnak testszaga?
4: Tényleg nincs olyan nő, akire elmennénk?
6: Hát, ugye, hogy most azért,
4: oké, most idén Eva Mendez, vagy ide jön tényleg, nem tudom. Tehát nem, én se tudok
5: ilyet. De nincs egy nagy klasszikus se.
4: Nincs.
5: Mónika Bellucci.
4: Nem,
5: az se.
4: Nem hiszem.
6: Tök szép csaj, persze, meg szereted, de most, hogy odaállsz, és akkor nézed 10 méterről, és nyálcsorgat, vagy ott mi az, ami munká benne? Tehát mi,
4: egy közös kapsz? Fotó, nem? Hogy csináljátok egy közös fotót, hogy legyen egy képed róla, hogy ott álltok így egymás mellett, és akkor mit, van egy fotód a kedvenc szexszimbólumodról, akiben valamikor lehet, hogy még egy kicsit szerelmes is voltál, nem?
5: Megnézni élőben azért. Szerintem azért...
4: Kiábrándítóak élőben, vagy azt kapod, amit vársz, szerintem?
5: Szerintem picit mindig kiábrándítóak.
4: Picit mindig kiábrándító?
5: Meg az a baj, tudod, ezekkel, hogyha nagyon szereted, akkor sokat fantáziálsz róluk, és akkor a fantáziádban mindenféle kép megelevenedik, és akkor a rideg valóság, amikor odaáll, még ha nagyon jó paszban van, és nagyon jó formában sem, akkor sem olyan szép, mint az álmaidban. Tehát ezzel ez a nagy baj, hogyha valakit ilyen piedesztára emelsz, hogy a valóságban sosem olyan, mint.
4: És akkor ott áll, mit tudom én, a Jason Momoa, és lehet, hogy nem azt adja. Kicsit cigicakú, kicsit undok, flegmán aláírja, te vársz rá 3-4 órát, odadob egy autogramot, ilyen flegma mosolyt, és utána mész tovább, és jön még a 30 másik nő mögötted.
5: Én vagyok a 120-dik, akinek a karja alá, aki odabújik a karja alá, aztán utána a béka odébb lögdös, és ő is odabújik.
4: És akkor az van, hogy ezeket utána, hogy ezek a felnőtt nők őriz ezeket a képeket? Hát persze, tehát utána néha, megtartják, először, hogy van egy képük, nem tudom, Jason Momoáról, vagy Jason Stathamről, és akkor ezt, mert hogy fiatalként oké, rajongó vagy, de hogy ezt néha megnézed?
5: Hát hogyne, és a következő alkalommal, amikor összejövünk a csajokkal, azt mondod, hogy nézd csak kivel
4: van. Oda néz, mit van. Igen, Lucy a Dallasban, na ő adta, persze. Hát ő adta, egy 1,40-es csaj volt.
5: Nagyon picike.
4: 1,40-es csaj, egy kis pörgentyű, de hogy az... Hát pörgős kis. Hát az egész karaktere ilyen volt, nem? Hát pörgött össze-vissza.
5: Nekem abban a csajban mindig volt valami rettentesen irritáló.
4: A Lucy-ben? Az egész karakter borzasztó irritáló volt, de volt egy jó csaj.
5: Borzasztó.
4: Nagyon hosszú haja volt, arra emlékszem,
5: igen,
4: gyerekként.
5: Szőke ilyen volt, igen.
4: Brutál haj volt.
5: Ilyen göndör szája volt, és szerintem a szinkron hang is valahogy úgy passzolt hozzá, de olyan érzésem volt minden alkalom, amikor megláttam, hogy ezt legszívesebben megütném.
4: Hát mondjuk akkor felhúztad magad gyerekként.
5: Ezért nem néztem a Dallast.
4: Igen. Nem tudom, valójában ez lehet, igen, hogy elmész egy ilyen közönség találkozóra, és igen. Én férfi vagyok, de a vasember az igen, nem tudom a nevét leírni. Vaj, gyerekek, ki ő? Segíts egy kicsit, ki volt a vasember?
5: Junior, milyen?
4: Robert Downey Jr. Na tessék, jön Robert Downey Jr. Azt mondják, hogy egy Libriben, a MOM-ban dedikál ő neked. Oda mész, befújod magad parfümmel?
5: Be.
4: Kisminkeled egy kicsit magad?
5: Be.
4: De úgy rákészül?
5: Kicsit.
4: És kicsit lefürdelsz, fölöltözöl?
5: Kicsit.
4: Egy fürdésedet
6: ellőd
4: el? De nem is, hogy rákészül, és hogy kikened, kifested magad, hogy ott van Robert Downey Jr. MOM Libri, ott üldögél. Egy kávéval nagyon unottan dedikál.
5: De mit remélsz egy ilyen találkozótól?
4: Hát ez az, nem is kicsíped magad.
5: De azért egy kicsit kicsíped magad. Igen, mert azt reméled, hogy legalább egy pillanatra, egy szikrára úgy felvillan valami a szemében, és azt látod, hogy igen.
6: Ha mindketten szabadok lennénk,
5: ha most
6: akkor...
5: itt lennénk, és ez nem egy dedikálás lenne, akkor ez most.
4: Igen? Tehát akkor ez összejön.
5: Ez egy pillanatnyi, egy ilyen kis visszaigazolás.
4: Ilyen érdekes, nem? Ebben szerintem mondom, a nők rajongóbbak, mint a férfiak.
6: Hát azt meséltem nektek, mikor itt volt Momoa, ugye a lemez bemutató koncert a zenekarával, akkor a béka sírva hívott, hogy de nekünk
4: hogy
6: ott
4: menni kell.
6: Ott kell. Elmentünk, olyan csatakrészeg volt a csávó, hogy állni nem bírt.
4: Mert imádom,
6: a
4: jó
6: koncert után volt, én belögdöstem a békát, mondom, én innen úgy haza nem megyek, hogy nektek nincs közös fotótok. Bement a béka, a csávó ült egy széken, lógott a feje, és egy mondatot...
4: De miért nem szedte ki a stábja, ha ilyen állapot volt? Azért azt nem értem.
6: Azt tehát, én sem.
5: Hát ő már megteheti.
4: Nem, ez közönség találkozó volt, vagy csak belögted a hátra, backstage, hogy menj be hátra.
6: A kiválasztottak, ugye bemehettek.
5: Ja, hányan voltak?
6: Valami, de nem tudom, 20-30 nő.
4: És ült a csávó lógó feje? Valószínűleg egy hányás után.
6: A világát nem tudta. És akkor béka oda söndörgött, hogy akkor arra még így megemelte a fejét, és van egy olyan fotónk, ahol egy csatakrészeg, nem beszélő, lepukkant Jason Momoa ül a béka mellett.
4: Igen.
6: Na, hát most ettől beljebb vagy? Egyébként béka beljebb.
5: Van olyan szupersztár, aki, hogyha besétálna békához, akkor azt mondanád, hogy ezt nem lehet kihagyni. Oké, menj.
6: Nekem?
4: Már mi egy éjszakára?
6: Nem hagyhatom ki?
4: Kicsit tovább szaladtam.
5: Ha Jason Momoának nem lógott volna a feje...
6: Én nem hagynám ki.
5: Te nem hagynád ki, de ha a béka nem hagyhatná ki, akkor felmentést adnál neki?
6: Persze. Hát most... De miért nem?
5: Na persze, azt mondom, jó.
6: Hát egy
4: Momoára. Jönne egy világszer, és azt mondaná, hogy figyelj, vinném a csajodat?
5: Igen.
4: Ott áll a Momo a színpadon, leakasztja a gitárt.
5: Akkor elmész,
4: Nem, berendez, te nem, te nem, te ott hátul. Az. Gyere a szemüveges csávó mellett, gyere, gyere. Tudod, kevergetnéd a kis boroszkólát. Nézd, én balra, jobbra, azt a mama, gyere ide, na, téged elviszlek egy éjszakára.
5: Béka rád néz a nagy csillogó szemekkel, és azt mondaná, hogy Feri, egyszer van egy ilyen lehetőség.
6: Hát, ha egyszer van, akkor menjem.
4: Ez már ez egymillió dolláros ajánlat nagyjából. Ritkán történik ez meg szerintem, hogy Robert Downey Jr. rámutat a csajodra, nem? Hogy kicsit a Mirót így arrébb pöcköli, így, hogy gyere te, bongyorhajú, gyere ide. Bongyorka, gyere ide.
5: Nem te a másik.
4: Gyere ide, bongyor.
6: És meg csillogó szemmel.
5: Itt vagyok.
6: Nem, mögötted, az a fiatal.
4: Igen, erről mindenki csak álmodik. Ez a szituáció valószínűleg nem történik meg.
5: Nálunk Carmen Electra volt hosszú ideig egy ilyen.
4: Ő a B-vacsos csaj, nem?
5: Nem tudom, hogy ki volt ő.
4: Szerintem
5: annyira nem jó nő, de a Miroslávnak például ő volt egy ilyen csaj, akire azt mondtam, hogy hát, besétál, akkor vigyed.
4: Ha egyszer rámutat Robert Downey Jr., kicsim, én elengedlek. Azért elég viszonylag kicsi az esély, nem? Ha egyszer Jason Momoa kiválaszt, igen. Na mindegy, egyébként a sorozat jól visszatérve, nézzétek meg. Aki szereti, az tudja, hogy... Tudja, hogy miről beszélünk. Gyorsan van még egy közlekedés hírünk. 4-es út 172-es Kavics Karcak Püspökladány között három autó, nagyon nagy baleset van. Ott félpályás zár van, köszönjük szépen. És most tolják az autót az M85-ösön Sopron felé, ott meg is állt a forgalom. Ha van friss, akkor küldjetek, 0-23-111-111 az SMS számunk. És még egy helyünk van kiadó, gyerekek, a mai napra. Úgyhogy ha Annát bombázzátok, akkor vigyetek el tőlünk még egy kulcsot. Hadd örüljön az, aki jövő pénteken autó, meg utazás, meg mindenféle tulajdonos lesz. Ehhez azonban az kell, hogy tegyetek érte egy kicsit, és hívjátok a telefonszámot, jó? Jövünk mindjárt 3 perc, pontosan 9 óra, itt vagyunk a hírek után.
2: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyi autót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió Egy és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Ma 10 órakor Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál várja a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Aszta, ez mi volt?
3: Várj csak, ezt tudom. Kicsi, fürge, elektromos, és imádom. Ez a Leapmotor T03.
2: Leapmotor T03. Magyarország legolcsóbb tisztán elektromos új autója. 6 millió 800 ezer forinttól. Készletről azonnal. Leapmotor.net/hu.
4: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3x.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
5: Pirítós vagy szendvics? A Metro hétindító ajánlatában a többféle Roberto szeletelt kenyér 400 g-os kiszerelésben két darab vásárlása esetén darabja most csak bruttó 439 forint szeptember 28-a és 30-a között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
6: Elektromos fűtőpanel.
7: Igen. Nordart.hu.
6: Gyors és ingyenes kiszállítás.
7: Igen. Nordart.hu.
6: 5 év csere garancia.
7: Igen. Nordart.hu.
6: Norvég minőség a forgalmazótól.
7: Igen, nordart.hu.
6: Rendeljünk?
7: Igen, nordart.hu.
8: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen, szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország, gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
9: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
10: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 100 g-os többféle Lindt Gold táblás csokoládé csak 999 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
11: Mancs kuponnapok a Rossmannban. Szeptember 28-a és október 4-e között 36 kuponnal várunk, melyeket üzleteinkben és az online drogériában is beválthatsz. Purina, Gourmet, Previtál, Felix, Pedigree és még sok más márka vár 20 vagy akár 30% kedvezménnyel. Szerezd be a kuponfüzetet Rossmann Plus tagként ingyenesen.
12: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a korandót október 1 és 10 között a KGM ültéten, ahol kedvezményes téli kerék ajánlata várjuk. Most 7 499 000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a márka kereskedésekben vagy a kgmhungary.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Autósok, figyelem! Használt autó felvásárlás a Divital Kft-nél. Autót cserélne? Új autót vásárol, de nem elégedett autója beszámítási árával? Vagy csak eladná? Kérjen ajánlatot a Divital Kft-től. Pécs, Árnyasút, a Honvéd Kórház mellett. autofelvásárláspécs.hu.
14: A Google találgat, az AI elemez, a szakember gyógyít. MyClinic Pécs. Gyors időpont, rövid várakozás, megbízható orvosi ellátás és korszerű diagnosztika egy helyen.
15: Svájci precizitás minden egyes csészében.
16: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
15: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
16: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
15: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
17: Aha! hány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki az új optikai kábeles hipernetet akár 6 hónapig féláron egy év hűséggel, vagy válaszd a hordozható otthonnetet egy hónapig 0 forintért, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu per otthoni internet oldal.
18: Ha Pécs, akkor Volántaxi. Már appon is.
19: Dolgozz velünk az élelmiszergyártásban, a PPP Kft. Élelmiszerfejlesztéssel és többek között a Wonderful Vitality termékek gyártásával foglalkozik, és folyamatosan bővíti termelési csapatát. Stabil munkahely, kiszámítható munkarend és hosszú távú munkalehetőség vár. Jelentkezz gépkezelőnek vagy termelési munkatársnak a www.munkapecs.hu oldalon, vagy küldd el önéletrajzod az álláskukac.munkapecs.hu címre.
20: Vásárolj most, fizess később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig az Újháznál mindent megtalálsz. Otthonod felújításához válogass több ezer termékünkből, akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.ujház.hu.
21: Rádió 1.
22: Csak igazi mai sláger.

0: reklámot hallottál.
1: A Rádió 1 az egyetlen,
2: ahol csak igazi mai sláger megy. Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Áramszünet lesz az új Mohácsi parkolóházban. Zavartalan lesz ma a napsütés térségünkben. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Áramszünet lesz a Mohácsi parkolóházban. Az E.ON tájékoztatása szerint szeptember 30-án tervezett hálózati munkákat végeznek Mohácson, melyek feszültségmentesítéssel járnak. Emiatt szerdán reggel 8 és este 8 óra között az új Mohácsi parkolóházban sem lesz áram. Így az épületben nem működik majd a világítás, és a liftet sem lehet használni. A parkolás ugyanakkor az áramszünet ideje alatt is biztosított marad. Újítás a kővágó szőlősi temetőben. A község önkormányzata képviselői javaslatra a sírhelyek gondozásához szükséges eszközöket szerzett be. Ezeket ki is helyezték már a temető északi részén található kút mellé. Az eszköztartót az önkormányzat munkatársai készítették, akik a locsolókanna tartó oszlopokat is kicserélték. Az eszközöket bárki használhatja, a kérés csak annyi, a munka végeztével helyezzék vissza azokat a helyükre, hogy más is használhassa őket. Október 3-án szombaton rendezik meg az idősek napját a Sásdi Közösségi Házban. A rendezvényre a 65 év felettieket várják. A programban polgármesteri köszöntő ünnepi műsor szerepel, majd egy órakor közös ebédre, utána kötetlen beszélgetésre és zenés-táncos programra várják az időseket. A részvétel regisztrációhoz kötött. A jelentkezéseket hétfőn dél és délután 4 óra között várják a Sásdi Egyesített Szociális Központ elérhetőségein.
1: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
3: Aszfaltoznak az M6-os autópályán a Pécsvárad-Vémén csomópont közelében. A főváros felé vezető oldalon a belső sávba terelik a járműveket. Jelzőlámpaépítési munkákat végeznek a 6-os úton Hírnél. A Zengő utca a főúttól észak felé egyirányúvá vált. Gallyazási munkákat végeznek a hidas Mecseknádasd összekötő úton. A munkák miatt hétfőtől csütörtökig, és az azt követő héten pár napig ideiglenes útzárra kell számítani. A Hungaromet ZRT előrejelzései szerint térségünkben ma szinte mindenütt zavartalan lesz a napsütés. Egy-két fátyolfelhő megjelenhet az égen, csapadék viszont egyáltalán nem várható. Többfelé megélénkülhet a déli szél, a hőmérséklet délutánra 25 fok közelébe emelkedhet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri. Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Sebestyén BBB Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
4: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Szerdán jön a Teletank 5000 forintért.
5: Bizony,
4: Szalika
5: első küldte nekünk. Lett,
4: köszönjük, köszönjük szépen.
5: Van dízelesünk?
6: Van.
5: Te vagy?
6: Én.
5: Te nem elektromos vagy?
6: Is.
5: Mi az Isten van ott Vekerlén, egy autó tele?
4: Nem tudom, mi történik ott.
6: Egy flotta áll a ház előtt, de van egy dízelesünk.
4: Van minden.
6: Úgyhogy ez nekünk most elvileg jön. De azt csak utalják, nem? Azért nekünk nem kell semmit se csinálni.
5: Semmi dolgod nincs vele.
4: Azt megkapjátok a... Mit kapsz? 5000 forintot, ugye?
6: Igen.
4: Igen. És akkor az azt hiszem talán négyszer megy. Na, rohadt kis libernyák, oda nézzél. Fölszippantja a húszast, mi?
5: Azt nem is használják.
4: Szükség nincsen rá, de megkapja.
5: Nem is működik az autó, érted? Ott áll az
6: néha betoljuk.
4: A kis libernyák, nézd meg. Jót tetted, hogy gyártod a tisza seggét, látod, megkapod most már itt.
6: Én tudtam, hova kell húzni az X-et.
4: Tudtad, hogy hova kell húzni, kapod a 5000 fontot. Igaz, hogy nincs rá szükség, de kapod. Ja, igen, azt most utalják valamikor.
6: Érkezik.
4: Mi nem kapunk igazából,
5: Hát nincs dízelautónk, csak ezért.
4: Na, vagy céges. Úgyhogy, igen. Ja. Na mindegy, jól van. Azért szóval már megkaptad, kíváncsi vagyok.
6: A nyakára hágunk?
4: Veri a nyakára, igen. Azért nem mondják meg, hogy mire költeted, csak 5000 forint támogatás jön, nem?
6: Mi kell küldjenek egy visszaigazolásra? Eltankoltam. Hordogra is levásárolható?
4: Bármire valójában, igen. Ez azt hiszem megérkezik az államkincstárnál, Magyar Államkincstárnál van vezetve, vagy hogy van, nem tudom, valahol itt van autód, és akinek van autója, automatikusan kiutalják.
6: Most
4: nem
6: is kell semmit. Az én számlaszámomat?
5: Honnan, hogy elméletileg fizeted a...
4: Összeérnek ott az adatok azért.
6: Honnan tudják, hogy én fizetek-e bármit?
4: Igen. Ja, jól van. Oké, és ez, azt mondja a Zsűri, hogy ez egy időjárás jelentés volt. Azt mondja a Zsűri, ezt támogassa.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Castrol motorolajok forgalmazója.
4: Na, itt
6: jó
4: vagyunk.
6: Idő lesz, mert most még nem fog füstölni, de ha már hideg van, akkor már füstöl.
4: Igen. Honnan tudják, hogy hova kell utalni, kérdezi valaki? Ez, amiről beszéltünk, hogy ugye azért megvannak a te adataid.
5: Hát a gép, oda fogják utalni, ahonnan a gépjármű adót te fizeted.
4: Így van, fizetsz gépjármű adót, ott tudják a bankszámlaszámodat, arról te átutaltad, és akkor ők most szépen ezt így visszautalják. Úgyhogy, vagy hát nem is visszautalják, hanem támogatnak. Támogatnak benneteket egy kicsit 5000 forinttal.
6: Köszönjük szépen.
4: Igen. Hát itt még azért sok mindent ki kell majd találni, mert azért itt ez a dízelár sok ez szerintem így erősen a spájzban van, ha lehet így mondani. Tehát itt ezek a magas, tartósan magasnak bizonyuló dízelár környezet azért ez szerintem megmarad. És azért ez kellemetlen helyzetbe hoz mindenkit. Nem nagyon marad már olyan zóna, ahol ez nem hozzá lehet nyúlni fájdalommentesen. Úgyhogy ugye hát ezek a célzott támogatások, ezek megterelik a költségvetést, nem tudnak hova nyúlni, de itt most már azért, itt most Szaúd-Arábiával is van egy kis baj, őket is bombázzák, úgyhogy itt sok minden történik itt a Közel-Keleten. Kíváncsi vagyok.
6: Elektromos autó.
4: Elektromos autó, igen?
6: Én mondom, az évszázad befektetése volt. Legjobb. Kis zümzüm.
4: Aha. Ja, hát erről nekem tök más a véleményem, de igen.
6: Gyere, elviszlek egy körre.
4: Nincs azzal baj. Leginkább nekem az amortizációval van a baj, tehát amennyit egy éves autó veszít az árából egy év alatt, egy elektromos autó, azt te nagyjából azzal hozod vissza utána, hogy 2000 forintért tankolsz. Tehát mondjuk egy komolyabb kategóriájú autó, az nagyjából elveszíti az átlag, az bekerülési összeg mondjuk a 30-40%-et az első évben.
6: Oké.
4: Okay. Na most utána nagyon sokszor kell, használtam, megveszed, igen. Nagyon sokszor kell olcsó áramot töltened, hogy ez visszajöjjön. De nyilván kisebb kategóriája autóknál nem buksz ennyit az áron, de nagyon sokat esik.
5: Miért, hogyha egyébként bármilyen szalon autót kitolsz, az azonnal.
4: Az azonnal van egy, igen, az azonnal van, mondjuk egy 10%-os vagy egy 15%-os, ez az elektromos autóknál egy 30. év alatt lehet 30-40% is, amit elveszít a vételárból. Viszont, azért az sok.
6: Viszont
4: az
6: egyre
4: sok.
6: Nagyobb rá a kereslet. Tehát, hogy egyre többen veszik, keresik. Főleg aha. Ezeket a kicsi városi autókat. Úgyhogy én szerintem nekünk, mi nagyon jól jártunk, nagyon szeretjük.
4: Na jól van.
5: Hát, szerintem Lidli parkolóba ott törted?
6: Ott is mindenhol.
4: Na gyerekek, egy így utolsó hír így a végére, egy hétfőre egy pont kedves és finom, és így nem borzolja a kedélyeket. De hát mi történik? Tibivel ezer éve nem beszéltünk, azt a Tibiről van szó. És magyar bajnok lett egy bizonyos sportágban. Ezt mondjuk meg őszintén, hogy ez sokszor azért nem történik már meg velünk korunkbéliekkel.
5: Mert nem jó sportágat választ.
4: Mert nem jó sportágat választunk, de 45-50 évesen már nem leszel nagyon magyar bajnok, az van. Hogy azért úgy, és nem az, hogy öreg vagy, meg megetted a kenyered javát, de hogy az van, hogy hát azért ott már, ha addig nem csináltad, akkor ott már nem nagyon csinálod.
6: És sportolt bármit.
4: És a Tibi elkezdett, igen, 13-14 hónappal ezelőtt, nekem is van ismerősöm egyébként a lőtéren, és ő mondta, hogy többször látta a Tibit, ő sportlövészetet kezdett.
6: Édesem.
4: És az van, hogy ő annyira ügyes és tehetséges ebben a dologban, hogy gyerekek, magyar bajnok lett, és most posztolt egy képet, miszerint ő áll egy dobogón, leszorítva a korábbi Európa, tedd a posztra,
5: hoppá!
4: Európa, meg magyar bajnokokat leszorítva áll a dobogón, nagy kaliberű pisztoly, optika, divízió 2-es ponttal áll a Tibi, és baromira gratulálunk neki, mert hogy ez nagyon menő, leszorítva, kicsit nem, kevésbé természetesen mosolyogva, Európa bajnok és magyar bajnok sportlőveket, és Tibi áll a dobogó tetején. Figyelj, nagyon adom.
6: Lépuskával vagy légpisztollyal?
4: Hát ez mindjárt elmondja.
5: Nagy kaliberű pisztoly.
4: Nagy kaliberű pisztoly. Én azt hiszem, ez az a kategória, de nem akarok ebben olyan okoskodni, hogy bemész egy pályára, és ugye különböző akadály, egy pályán kell végigmenned, és folyamatosan vagy mozgó, vagy fix, nyilván százfajta kategória van, lősz végig egy pályát. Tehát ez nem a céltáblára.
6: Szerintem ez a klasszik céltáblára.
4: Én szerintem ne.
6: Állsz a 10 méter végén, de hogy...
4: Becsukod, le van ragasztva a félszemed, állsz,
6: így,
4: és...
6: Igen.
4: Én azt hiszem, hogy nem. Én szerintem ez...
5: Fölugrik egy ilyen nyomorult papírőr, őzik-e?
4: A nyomorú, hát kimész egy ilyen pályára, azért meg... Persze, egy két porz, egy őzik-e.
5: Valaki bedob egy ilyen döglött fácán?
4: Iszonyatosan dinamikus, és nagyon jól levezet mindenféle stressz meg energiát, de hogy ebből ő magyar bajnok le, gyerekek. Hát azért...
5: Hát gratula,
6: hát én is voltam ifjúsági bajnok.
4: Ifjúsági bajnok, igen, a 18-es, de sportlövészetben, vagy miben? Sportlövészetben?
6: Aha, igen.
4: De az a fix célpont, lőnöd kell, tízesbe kell lőni, minél többször.
6: Igen.
4: Aha, félszemed letakarva, de nem fekszel, mint a sífutók.
6: Hát ha 50 méter előttünk, akkor igen.
4: Akkor már, te csináltál ilyet?
6: Aha, igen. Igen, és tök jó voltam benne.
4: Azt a mindenségét neki. Na, mindjárt megkérdezzük, mert ugye itt van velünk Tibi!
0: Tibi!
4: Ezer éve! Cserék volt, te jó is! Ezzel évek óta nem beszéltünk, basszus, komolyan.
0: Azért talán évek óta, de talán igen, szerintem
4: igen, siva kettő.
6: Hívogatod a babalit, csak nem veszik fel neked a
4: telefon. Igen, igen. Na, mi a helyzet? Figyelj, ez milyen kategória vagy? Mi az, azt jelenti, hogy divízió, nagykaliberű, pisztoly, optika, hát ezek nem sokat mond, mit csináltál?
0: Először is elképesztő élmény volt hallgatni azért, hogy szakavatott emberek beszélgetnek sportlövészetben.
4: Hát azért ehhez is egy
0: döbbenetes
4: kicsit.
0: Döbbenetes volt, tehát a döglött nyúton, a nyomorult őzön állt, a fekve, ülve.
4: Minden gyerekek,
0: volt. Iszonyatosan képbe vagytok, tehát jól látni ezt a tájékozottságot. Ez, amiben én nyertem, ez egy nagyon komoly szakág, ez a Steel Challenge szakág. Itt az van, hogy 6 pályán keresztül vívnak ugye a lövők, itt ezek különböző fölállású fémcélok vannak, különböző távolságra, 15-20-30 méter vannak különböző fémcélok, különböző pályatervekkel, és fölállsz, és akkor csak te vagy, és ötször kell végrehajtani egy adott pályát, és abban a legjobb 4 időt számít, és mész a következő pályára és a következőre. És ez egy ilyen gyorsaság, ez egy ilyen elképesztő sprint szakák, tehát annyi, hogy szólnak, hogy felkészültél, hogy fölkészülsz, kapsz egy sípjelet, és onnantól kezdve 2 másodpercen belül, vagy 3 másodpercen belül vége is van a pályának, és azon belül kell tökéletesen hibátlanul a tőle tehető leggyorsabb idő alatt azokat a célokat eltalálni és nem hibázni.
4: De ide te belépsz egy szobába valahova, vagy ezek mozgó célpontok, vagy te nem látsz semmit, fölhúznak egy paravánt, ott van mögötte a célpont, és te fix helyen vagy, és lősz egy helyből.
0: Lehet, hogy Hollywoodban így van, de itt egy kicsit egyszerűbb. Itt ilyen, ezt úgy kell elképzelni, hogy vannak lőállások, ezek nagyon széles, nagyon hosszú lőállások, olyanok, mint egy ilyen picike kis ilyen kanyon, és abban van letéve 5 darab fémcél, különböző pozíciókban, ezek klasszikus pályák, tehát a világon bárhol ezek a pályák ugyanígy néznek ki. Most ez nagyon nehéz elmagyarázni, valahol ilyen tárcsák vannak, egymástól adott távolságra elhelyezve, és te megállsz, bámolod őket, fegyvert rántasz, és elkezded a lehető leggyorsabb tempóban lelőni őket, és mindegyiknek találatnak kell lennie, és az utolsó lövésnél megáll az óra magától.
4: És akkor mész a következő pályára?
0: És mész a következő pályára, és elképesztő fókusz, egy ilyen divízió, ugye, amit én lőttem, ez a nagykaliberű pisztoly optikai irányzék, hát ez a rendes. Ezt úgy mondom, hogy a hallgatók is nyilván értsék, ez a pisztoly. Tehát ez nem légpisztoly, meg kiskaliberű pisztoly, ez ugyanaz, amivel nem tudom, hogyha nem tudom, Manhattan utcáin melbelőnek. Tehát,
4: akkor
0: hogy
4: ez a pisztoly. Akkor valószínűleg lőnek. És 13 hónapja kezdted, és ez most oda jutottál, hogy magyar és Európa bajnokokat hagytál magad mögött?
0: Hát ezen mindenki meg volt lepődve, de az történt, hogy elképesztően nagy találkozás volt nekem ez a lövészet. Szóval nagyon nagy szükségem is volt rá, hogy te is mondtad, mentálisan ez egy fantasztikus sport. Ennek semmi köze nincs az agresszivitáshoz, meg hogy az ember azért lő, mert egy állat, és akkor ott lövöldözik. Tehát a lőtérre vezető út veszélyesebb valójában, mint egy rendes szakavatott sportlövész, amikor kint van a pályán, mert olyan protokoll van, meg olyan szintű fegyelmezettség. Akkor elkezdtem lőni, és én nagyon nagy szenvedéllyel, először tényleg én is pontot lőttem, tehát a pontos lövészet 15 méterről, meg nem tudom miről, abban is egyébként nyertem nagyon szép eredményeket, és folyamatosan mentem, és szenvedélyen mentem egy előre, és mindenki mondta, hogy, hogy nagyon nagy a fejlődési ív, amit járok, tehát hogy, hogy elég példanélkülinek látják azt, hogy ilyen gyorsan fejlődik a dologban valaki, és hogy gyakorlatilag egy kicsit múltam egy éves, és akik ott mellettem állnak az, a dobogón, ezek fantasztikus. Tehát a Tanács Gábor az egy fogalom, tehát fél évvel ezelőtt még autogramot kértem tőle.
4: Ne csináld! Hát
6: most
4: ez nagyon...
6: Neki.
4: Igen, most ne haragudjunk, hát. Engedj fel a dobogóra, bocsánat, fölképp kell lépni. Most meg ott állnak alattad? Kicsit olyan szomorkásan, hát hogy is mondjam. Te vagy a legboldogabb a képen.
0: Igen, sajnálom azt a képet, nem tudom, miért nem mosolyogtak jobban, én is látom, tehát legalább amíg kicsit.
4: Szomorúnak tűnnek, te szerinted? Nagyon örülsz, én ennek örülök, hogy te örülsz, de ők azért tényleg szomorúak.
0: Mert, és azt hiszem, hogy azért, mert ez tényleg váratlan volt. És egyébként marha érdekes, hogy a versenyeket nem egyéni csúcsokkal nyerik, hanem stabil teljesítménnyel. Aznap reggel elhatároztam, hogy minden pályán mit akarok lőni, tehát volt egy tervem, hogy milyen időket akarok lehozni a pályákról. És amikor azt éreztem, hogy nagyon megy, akkor sem engedtem meg magamnak, hogy elvigyen a szívem, hanem lőttem a tervet végig. Tehát, hogy tudtam, hogy nem fér bele a hiba, ez egy országos bajnokság, és lőttem a tervemet végig. Tehát, amit elhatároztam, amikor úgy éreztem, hogy elvinne a szívem, akkor lefékeztem magam, és mondtam, hogy nyugi, nyugi John Wick, nem kell.
4: Nyugodj meg, tudod ki vagy, tudod honnan jöttél.
5: Tudod csinálni.
6: Ez már ilyen
0: de az egy érdekes teher egyébként ebben a lövészetben.
6: Kapuzárás?
0: Már rég.
4: De azon már túl vagyunk, Tibi. Azon már te is, én is túl vagyunk.
0: De az egy nagy iskola egyébként, hogy például nekem ebben a sportlövészetben az ismertségem az egy elképesztő hátrány volt egyébként. Tehát, hogy én bárhova mentem oda, én rajtam ott a celebbélyeg, megjött, tudod, a díszcelep, tudod, tehát hogy nekem azért is egy óriási eredmény ez, mert ez valóban egy olyan verseny volt, amit nem lehet megkérdőlezni. Mindenki ott volt, aki számít, ez valóban egy országos bajnokság volt, úgyhogy iszonyatosan nagyon-nagyon boldog vagyok, tehát hogy...
4: Igen, tehát itt nincs az valószínű, hogy két aláírt Kaszatibi CD-vel azért kicsit olyan pályát raknak neked össze, hogy gyere Tibikém, gyere, adjál már kettő darab jegyet valahol, és akkor elintézzük. Tehát itt ez nem fér bele. Akkor ez kőkemény meló.
0: Az emberek is örülnek. Kiraktam egy posztot erről, és írt egy komment elő, hogy tök jó, hogy ebben eredményes vagyok, ha a műsorokban már leginkább csak feladvány lehetek. Tehát, hogy...
4: Igen.
5: Mi a jövő? Hova lehet ebben még tovább menni? Lesz ebből egy ilyen senior olimpia?
0: Figyelj, másfél év múlva leszek senior, de bemondtad, összeugrott a gyomrom. Tehát nagyon örülök, hogy még...
5: Bocs.
0: Tehát, hogy még senior korom előtt azért sikerült egy országos bajnoki címet nyerni ebben. Nem, figyelj, nekem ez továbbra is szenvedély lesz, meg addig csinálom, amíg élvezem, de jön a maximalizmus egyébként, Balázs, szerintem te imádnád, Feri, neked nem menne.
5: Az biztos, ezzel a szemmel ne hülyeskedj, téged lőnélek le először.
0: Szerintem Balázs, te imádnád egyébként, gyere ki valamikor.
4: Jó móka. Én valahogy a fegyverek hangját képzeld, én nagyon nehéz, engem vittek többször lőtére, és fél órát álltam, és mondom, oké, lőttem kettőt, de hogy se a hangja, se az egész, ami benne van, nem azért, mert agresszív, és akkor meghal valaki, csak valahogy tőlem ez tök távol áll. De lehet, hogy aztán
0: nem
4: most meg már eljött az akkor, hogy...
0: Van a kezében.
4: Tessék?
0: Hát ez a dörei iszony, nem, ez mindig azt mondja, az ember nem arra van kitalálva, hogy boldog legyen attól, hogy valami felrobban a kezében.
4: Igen, tehát, igen, nekem ez volt az érzetem valahogy, hogy így nem jön. De hogy ez figyelj, ez óriási eredmény, megláttam a posztot, tehát nagyon röhögtem, hogy ez menő, ez komoly, és mondom, láttam az arcukat, tehát ők nagyon szomorúak. Igen, szegénykeim.
0: Nyilván azért nem is posztoltam róla, mert rengeteg eredmény volt eddig, az elmúlt egy évben rengeteg aranyérmet, meg különböző versenyt nyertem. De azok olyanok, hogy jó, most lementél valahova, azt nyertél valamit, jó, ülj le, nyugodj meg. De hogy ezt most azért posztoltam ki, mert ezt olyannak éreztem, hogy oké, hát ez már gondolom olyan, amit ki lehet itt tenni.
4: Hát ez olyan, főleg, hogy Európa bajnok és magyar bajnokok vannak, igen. Ez körülbelül hány óra kiszámoltad, hogy így a 13 hónap alatt? Mennyit töltöttél lent a lőtéren? Ez írdatlan meló lehet ebben.
0: Hát az könnyebb kiszámolni, hogy mennyit voltam itthon.
4: Naha.
6: A gyerek megismernék.
4: Igen. De ez milyen menő, hogy az ember megtalálja valamit, amit ennyire beszippantja, nem? Hogy ez mennyi mindenen áthúz vagy átlendít? Hogy találsz egy olyat, amiért most úgy élsz, ha az. A mikorunkban ez már ritkábban jön el, mert ugye valahogy megvannak a kialakult szokásaink, sportjaink, hobbiaink, de hogy valami ennyire beszippantson, ez ritka.
0: És valamire fontos az, hogy egyébként az ember szerintem, tehát most néztem egy filmet, és tényleg az volt, hogy mi kell az embernek, és hogy szerelem, meg sok pénz, nem tudom, és ott hangzik el ez a mondat, hogy nem, az embernek cél kell. És szerintem tök jó, hogyha mindig tud valami olyat találni az ember, ami egy új cél, egy új valami készség, ami éberen tart, meg élesen tart, és a lövészet az tényleg ilyen, hogy itt figyelj, itt lehet akármilyen menő, oda mehet jó kocsival, lehet irtózatosan nagy a szád, bármi lehet, de amikor beállsz a lőkeretbe, és elhangzik a sipszó, onnan te vagy, meg annyi teljesítmény, amit oda vittél.
4: Jó, de azért néha oda képzeltél egy-két challenge komment előtt, nem?
0: De? Nem, de rohadék vagy.
4: Na most itt hal, ez itt szavas, egy kicsit beleresztek. Na jó van, Tibi, egyrészt tökre örülünk, hogy hallottunk. Kettő, hogy ez tényleg nagyon menő. Nagyon gratulálunk. Tehát ez elképesztően menő, hogy ott állnak alattad a szakik, te meg a dobogó tetején, 13 hónap alatt.
0: Na jó,
4: nem, de azért Európa bajnok, magyar bajnokokat, és te ott virítasz a dobogó tetején, erre azt mondom, hogy ez lehet posztolni, meg ezzel lehet.
0: Fantasztikus, azok az emberek, akik a másik és harmadik helyen állnak, azok fantasztikus lövők, és a továbbra is példaképek. Úristen, nehogy ez a szakizás vonuljon be a történetre.
4: Ott állnak ezek, akik született vesztesek. Hagyjad már, Tibi, tudod te a napos
0: oldalra? Jézusom, ne, nekem találkoznom kell velük.
4: A napos oldalra születtél, Tibi, tudod te, hogyan lesz, Tibi? Nem, nekik is gratulálunk, meg tök menő, de ott vagy, és ez nagyon király, úgyhogy jó. Ma is mész, ez ilyen mindennapos egyébként, vagy heti mennyi ez körülbelül?
0: Hát azért heti 3-4 alkalommal vagyok 1-2 órát itthon.
4: Igen, csak valami kis tiszta ruháért, meg kajáért. Tibi, nagyon gratulálunk, vigyázz magadra, meg tökre örülünk, hogy hallottunk. Néha bukkanj föl.
0: Én
4: jó?
0: Én is, és figyelj, gyere már ki akkor hozzám. Tényleg, tartok én neked egy olyant, amit tetszeni fog.
6: A kertben.
5: Te lesz
6: a célpont.
4: Egyszer megnézem, mondom, 3 éve voltam akkor, nem, de lehet, hogy most valami átkattad. Megnézem. Jó, vigyázz magadra.
0: A jobb hallásod egyre könnyebb lesz.
4: Igen, hogy tűnik el. Örülünk. Ciao Tibi, köszi. Vigyázz magadra, köszönjük. Ciao, ciao, szia. Figyeltek, ez menő.
5: Nagyon kemény.
4: Ez gyerekek, ez komoly. Ma mindig nem értem, hogy mi történik a lőtéren.
5: Mész is lősz, na egy.
4: Oké, de hogy ez én tényleg azt hittem, hogy ez bemész egy szobába, visznek mögött egy csávó, van, aki ott fog, tudod, ne van olyan, akit kísérnek, és akkor úgy lő, hogy ő forgat, hogy honnan jön a cél, de akkor ez nem ez, ezek fix célpontok, és úgy kell lőni.
6: Az a Men in Blackben volt.
4: Nem, az is van ilyen sportlövészet, hogy mész be egy pályán, és át kell menned egy szobán, jön mögötted valaki, aki folyam. Mindegy, jó, nem érdekes. Igen, Lézerhart. Kvázárban, Dunaplázában. Annácska, adjál még egy kulcsost közben, légy szíves, jó? Hogy...
6: Add be a kulcsot.
5: A nagy összefoglalása az SMS-eknek micsoda teljesítmény, gazdag emberek rengeteg szabad idővel.
4: Fúj, de tipikusk! Istenem, hogy miért nem tudjuk egyszer leírni, hogy figyelj, ezt tök menő, gratulálok, nem?
5: Ennyi.
4: Gazdag emberek rengeteg szabad idővel. És ha így is van, igen. És akkor mi van? De hogy közben meg ez akkor is teljesítmény. Ha megnézed, hogy ott áll egy magyar bajnok, meg egy Európa bajnok, alatta a dobogon. Szóval na.
5: És másfél év alatt csinálta meg a srác.
4: És 13 hónapja lősz. Szóval hónap. Ez mindenféleképpen teljesítmény, bármiben. Na megnézzük akkor a kulcsokat, hogy mi a helyzet. Miguel van itt velünk. Szia Miguel, jó reggel, ciao.
7: Sziasztok.
4: Miguel, így mondják, de nem így írják, ugye? Csak így mondják.
7: Igen, Miguelnek írják, aha. És Miguelnek mondják, igen.
4: Miguel, honnan apuka valamit benézett itthon, vagy honnan jött?
7: Ekvádori az apuka,

0: az ima is sláger megy.
1: Nagyon jó vagy, nagyon jó vagy. Hát. És akkor te is kapsz egy kulcsot, október 7, jövő péntek, Duna Plaza, ott sorsoljuk a konténert. Már a konténert nem, vagy október 9, igen, mindegy, jövő péntek, ez a biztos. Jó, jó kulcsod van, ez tuti.
0: Nagyon szépen köszönöm, nagyon király, köszönöm.
1: Oké, találkozunk jövő héten pénteken. Ciao.
2: Hello, hello.
0: Sziasztok,
1: hello. A papa azért belehúzott, nem?
3: Az itt is, ott is.
1: Mindenhol repkedett egy kicsit. Átjött Ekvádorból, aztán felszántott Európát, hogy írjét valaki. Na jó, jövünk mindjárt. 2 perc a pontosan, 9:30, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Sziasztok! Regálili vagyok, ez a saját dalom a Dreamin.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A héten is folytatódnak a véradások Baranyában. 25 fokig is emelkedhet ma a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Szokás szerint a héten is várják a véradókat Baranyában. Az állandó véradási lehetőségek Pécsett és Mohácson várják a lakosságot, a Pacsirta utcai regionális központban, valamint a Mohácsi Kórház Szepesi téri főépületében. Emellett ma Vásárosdombó iskolájában és Ligeten a művelődési házban várják a donorokat. Kedden Bújban az Erzsébet vigadóban lesz véradás. Csütörtökön Szentlőrincen a mezőgazdasági középiskolában és egy edzőteremben, valamint Mohácson a Selyemgyár kulturális negyedben, pénteken pedig Pécsett a MÁV területi igazgatásában.

0: hatóságán jelentkezhetnek a donorok. Újítás a kővágó szőlősi temetőben. A község önkormányzata képviselői javaslatra a sírhelyek gondozásához szükséges eszközöket szerzett be. Ezeket ki is helyezték már a temető északi részén található kút mellé. Az eszköztartót az önkormányzat munkatársai készítették, akik a locsolókanna tartó oszlopokat is kicserélték. Az eszközöket bárki használhatja, a kérés csak annyi, a munka végeztével helyezzék vissza azokat a helyükre, hogy más is használhassa őket. Október 3-án szombaton rendezik meg az idősek napját a Sásdi Közösségi Házban. A rendezvényre a 65 év felettieket várják. A programban polgármesteri köszöntő ünnepi műsor szerepel, majd 1 órakor közös ebédre, utána kötetlen beszélgetésre és zenés-táncos programra várják az időseket. A részvétel regisztrációhoz kötött. A jelentkezéseket hétfőn dél és délután 4 óra között várják a Sásdi Egyesített Szociális Központ elérhetőségein. Aszfaltoznak az M6-os autópályán a Pécsvárad-Vémén csomópont közelében. A főváros felé vezető oldalon a belső sávba terelik a járműveket. Jelzőlámpaépítési munkákat végeznek a 6-os úton Hírnél. A Zengő utca a főúttól észak felé egyirányúvá vált. Gallyazási munkákat végeznek a hidas Mecseknádasd összekötő úton. A munkák miatt hétfőtől csütörtökig, és az azt követő héten pár napig ideiglenes útzárra kell számítani. A Hungaromet ZRT előrejelzései szerint térségünkben ma szinte mindenütt zavartalan lesz a napsütés. Egy-két fátyolfelhő megjelenhet az égen, csapadék viszont egyáltalán nem várható. Többfelé megélénkülhet a déli szél, a hőmérséklet délutánra 25 fok közelébe emelkedhet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt vagyunk, jó reggel, se reklám, se promó, semmi. Ilyen korán? Azt a mindenség itt neki. Azt írja, új csoda rohanás van itt, azt írja valaki, többen írják, lecsekkoltam a Tibit.
1: Na?
0: A Tanács Gabi is elismerte a teljesítményét. Ügyes srác, szép napot mindenkinek.
1: Fogalmunk nem is, hisszük el, ha. Hisszük el magunktól.
0: Igen, fogalmunk is, hogy ki ő, de hogy igen, hogy lecsekkoljatok, ez jó, de miért nem hiszitek el, hogy jót csinál? De tényleg egyébként. Szóval, hogy...
2: Kassa Tibi a lövészet DJ ott
0: ír. Egyébként abban több a teljesítmény, igen. De tényleg nagyon durva egyébként, hogy ezt megcsinálta.
2: Menj így. Már el, próbáld ki.
0: Lőni?
2: Aha.
1: Nem vonza hát, akkor.
0: Kézzed, a fegyver valahogy engem egyáltalán nem. Többször voltam lőtéren, és így sosem tudtam rákattani, még ez jó pár évvel ezelőtt volt, tehát simán lehet, hogy ez változott, és aztán lehet, hogy beszippantana, de... Nincs olyan nagy hívásom. De én meg azért megnézem, hogy lő, meg hogy milyen ügyes. Tökre szeretem, ha valaki valamiben ilyen rövid idő alatt ennyire jó lesz.
2: És csak egy kibicelt hátulról.
0: És csak nézem. Hova lősz, hagyjad meg.
2: Ennyit sikerült 13 hónap alatt.
0: Igen. De tényleg le a kalappal azért ez óriási. Óriási dolog. Meg hát, hogy tényleg valójában, hogy mennyi mindenen áthúz, nem? Hogy találsz egy ilyet, amilyen ennyire oda vagy, egy év alatt mész, rendszeresen csinálod, mennyire feltölt, mennyire kikapcsol.
1: Cél van benne,
0: tudsz fejlődni. Ez a fajta motiváció azért, ez milyen jó, hogy ezt így megtalálja az ember. Na jól van, gyerekek. Oké, 4-es út 172-es Kavicsnál, Karcag térségében félpályás, útzárban vigyázzon mindenki, jó? Mi a kulcsokat odaadtuk, hogy akkor mutathatjuk, hogy mi történt itt a napod, kritikus kevés üzemanyaggal landolt Manchesterben egy repülőgép. Állítólagosan nagy balhéva, most 6 percnyi üzemanyag maradt a tankban. Azért ez ritka, utasszállítónál ilyet nem nagyon hallunk.
2: Elég meredek.
0: Igen.
2: És az a meredek különösen, amikor hallod ezt a hírt, és rájössz, hogy te voltál azon a gépen.
0: Hogy ott ültél a gépen, igen. Állítólagosan tényleg komoly vészhelyzet volt, ide-oda röpködött a gép. Kránitz Balázs légiközlekedési szakújságírót felhívtuk, csak hogy meséljen nekünk, ez mennyire megszokott, mit tud ilyenkor az utas, és egyáltalán hogy történt ez nem tűnt túlságosan soknak. És Nemes Rádó lett Magyarország szex fővárosa. A legtöbb szex szócskára itt kerestek rá, vagy itt ütötték be a Google szerint a legtöbbször. Nemes Rádó tavaly ezüstérmes lett, most viszont behúzták, úgyhogy felhívtuk a Polgit, Vekas Ferencet, hogy gratuláljunk neki.
3: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
4: Itt a kulcskérdés az az, hogy ahogy a repülőgépek mentek kitérő repülőtérre, meg a másik repülőtérre, hogy a manchesteri reptér miért mondta azt nekik elsőre, hogy nem fogadják a repülőgépet, amiben már akkor valószínűleg nem volt olyan sok üzemanyag. De amikor egy pilóta már a második kitérő repülőtérre kénytelen időjárás miatt menni, akkor ott valószínűleg valamilyen módon ezt jelezni kell a légiforgalmi irányításnak, hogy őnál a probléma várható.
2: Műszerfalon van egy ilyen üzemanyagjelző.
4: Természetes.
2: Tehát ilyenkor még van az, amikor lemegy a pirosba, akkor még tudok vele venni még egy pár száz kilométert.
4: Ennél szofisztikáltabban működik a dolog. Tényleg a kulcsa a dolognak, mint ti is kérdeztetek, minden járatnak van legalább 2 kitérő repülőtere. Ha bármilyen időjárási helyzet alakulna ki. Itt most az angoloknál nagyon-nagyon összejött a helyzet, ugye, hogy a hírekből láttuk, olvastuk, hogy több környékbeli repülőtéren is nagyon durva időjárás tombolt, és hát ilyenkor sok mindent mérlegelni kell, hogy mik azok a limitek, amik odalent uralkodnak. Abban az oldalszélben le lehet-e szállni, vagy még a repülőgép határain belül van. Van-e szélnyírás, ami nagyon-nagyon veszélyes? Milyen a látás? Hol jön meg a felhő alatt? Mikor bukkanunk ki a felhőzetből? Van-e köd? Szóval, hogy mire van jogosítása a pilótának, mit tud a repülőgép, ezernyi dolgot kell mérlegelni, és amikor egy régión belül ilyen problémák tudnak kialakulni, hogy több repülőtér is érintett, akkor, és ráadásul a kitérő repülőterek is érintettek, akkor nagyon-nagyon mérlegelni kell az időjárást is, és nem biztos, hogy éppen a legfrissebb információval rendelkezik a személyzet, főleg, hogyha hirtelen változó időjárási körülményekről beszélünk, záporról, zivatarról.
1: Na várjál, kezdjük már az elején. Budapest-London. Azt mondja, hogy ennek a géptípusnak 2000 kg kerozinra van, mondtam valamit hasból, 2000 kg kerozinra van szüksége. Akkor ott mi van? Teletankolják a gépet, úgy indul el, vagy 2500 kg kerozinja van, és úgy indul el? És mennyi a túlbiztosítás benne?
4: Értem a kérdést, hogy diszkont légitársaságról van szó, akkor biztos csak kevés üzemanyag lehet a fedélzetén, eloszlatnám ezt a városi legendát. Ugye itt a hírekben is benne volt az, hogy jelezte a légitársaság, hogy többet tankoltak a kelleténél a pilóták, plusz, ha a kapitány úgy ítéli meg, gyakorlatilag ő is belerakadhat még egyéb tartaléküzemanyagot, amit nem feltétlenül kell külön megindokolnia, nem fogják őt elővenni ezért, nem fogják őt meghurcolni ezért, meg visszakérdezni, hogy miért raktál még bele, nem tudom, 2 tonnát. Vannak olyan repülőterek, ahol csak a nagy forgalom miatt ilyen gurulási tartalékra kell 1 tonnát, 1,5 tonnákat beledudálni a repülőgépbe, és ez mind a személyzetnek a döntése.
0: Elvileg egyébként, ha most repülőtérre ő nem tud leszállni, akkor mondjuk egy ilyen típusú repülő, az mondjuk egy autópályán letehető?
4: Nem.
0: Tehát ez egy 737-es 800-as.
4: Katasztrófa helyzet lenne.
2: Na most, ha elfogy fent, és már nincs több, akkor ez leesik. Ezt nem lehet lehozni sehol.
4: Nem esik. Nem, ezek a gépek repülnek. Szárnyuk van, ugyanolyanok, mint a madarak. Volt 2 Boeing 767-es, még a 80-es évek végén, amelyikből kifogyott az üzemanyag, és utána még 23 percet repültek, ez nagy utasszállító repülőgép. És le tudták tenni a pilóták, nagy utasszállítóval, vitorlázó üzemmódban.
0: Tehát akkor levitorláznak. Aha.
4: Levitorláztak
1: egyszer
4: vele.
1: Egyszer csak csönd van fönt.
0: A mindenségét neki. Az milyen? Az milyen lárak hajtónak és vitorlázó? Az kemény.
4: Nem hinném, hogy az utasok tudták, hogy adott.
0: Nem, valószínűleg úgy ültek a gépen a 8. viszkivel, hogy fogalmuk nem volt, hogy közben mi történik a pilóta fülkében. Igen. Ti tavaly is nagyon jól végeztetek ezen a helyen, mert azt hiszem tavaly ti másodikok vagy harmadikok lettetek, ez így van, jól mondom?
5: Másodikak lettünk, igen, tavaly. Tavaly előtt voltunk elsők.
1: Jó, írtál egy polgármesteri körlevelet, hogy ez tarthatatlan, hogy másodikok vagyunk, mindenki többet nézze?
5: Nem írtam semmit, viszont azóta is nyomozzuk, hogy ki lehet az az illető, akinek beakadt az enter gombja, tehát nem egyszerűen tudunk rájönni, hogy ki az, aki.
2: Van-e valaki, aki gyanús?
0: Igen, kire gyanakszol?
5: Hát, gyanúsítottunk, az van, de nem adnánk ki a egymódvára. Illetve hát most itt a könyvtárban nézem épp az interneten a hozzáférést, hogy nem esetleg a könyvtárban akad be az igen, hogy nem esetleg itt akad be a keresőgombon ez a szó, de nincs itt, tehát nem, így van a
0: A Marinéni lesz az, ott lesz a Marinéni. Figyelj, amikor tavaly ezüstérmesek voltatok, ez szóba jött valahogy a faluba, vagy valamilyen gyűlésen, vagy valamikor, vagy neked ezt megemlítették, hogy hát Feri, másodikok vagyunk, hallottad?
5: Hát a faluban mi azért visszahúzottabbak vagyunk, és nem igazán van ez állandóan szóba. Persze beszélünk azért róla, hogy hát másodikak lettünk, sokan mondják is, hogy majd az idén tesznek róla, tehát sűrűbben nyomják azt a keresőgombot, illetve az internetet, hogy ez elsők legyünk, hát ez most úgy nézem, hogy sikerült.
0: Figyelj, mi az összetételetek nagyjából? Tehát, hogy a korosztályilag, nyilván nem lehet pontosan tudni, de hogy megközelítek, hogy néz ki Nemes Rádó, milyen idős emberek vannak ott?
5: Túlnyúlóan inkább fiatalok, és egyre többen szeretnének Nemes Rádóra költözni. Hozzáteszem, ugye több mint 45-50 fiatalkorúan van, tehát akik 18 év alattiak, és hogy Isten igazából mi fiatalodunk.
2: Vajon minek köszönhető ez a statisztika? Mi van Nemes Rádón, vagy mi nincs Nemes Rádón, ami miatt az emberek ennyit keresnek rá a szexszóra?
5: Ezt igazándiból nem tudom megmondani, viszont azt meg tudom mondani, hogy a fiatalság miért szeret itt lakni, illetve miért szeretnek ide jönni az emberek. Nagyon-nagyon szép helyen vagyunk. Ajánlom, hogy egyszer gyertek el, szívesen fogadunk benneteket is, akár még egy műsor erejéig is. Nagyon szép környezetben vagyunk, jó a levegő, azt hozzáteszem. Tehát ugye itt mindenki szeret a szabadban kint lenni, mászkálni. Hozzáteszem, ugye véget ért az aratási időszak, tehát azért
1: szóval
5: most egyre többen...
1: Igen. Van-e ilyen internet a faluban?
5: Természetesen van.
0: Ingyen van a net?
5: Sőt, ugye 5G-n ki is van, tehát ugye itt az 5G-n kívül mindenki más, tehát megtalálja az 1G-t is.
2: Nekem az 1G is elég lenne.
5: Így van. Itt senki nem keres rá arra a szóra, tehát itt nem is értjük, hogy miért van ez az eredmény, tehát honnan jön ez az eredmény. Ez mi előttünk is titok, tehát ezt mi sem tudjuk megmondani, hogy mi az oka neki.
0: A helyi erők nem jelentettek? Itt kérdezi egy hallgató, hogy esetleg a jobban fogy a kisboltban a papírzsebkendők, kérdezik itt hallgatók, hogy nem lettetek erre figyelmesek, hogy nem is tudjuk, hogy mi történik. Mondta a kisboltban tünde, vagy képzelt polgi.
5: Tehát a zsebkendő az biztos, hogy, vagyis hát nem tudok róla, mert nem kérdeztem A boltos viszont azt mondta, hogy a babaló ez elfogyott tőlük, tehát így az
0: elég az... Tényleg? Ne csináld, komolyan!
5: De, hogy így
0: sem. De jó arcú, hogy a zsebkendő maradt, a babaolajat felvásárolták ezek ilyenek.
1: Mi lenne, ha kitűznél valami pénzdíjat, hogy aki bevállalja, az mit tudom én, nyer valamit? Hogy ő tényleg tett ezért rendesen?
5: Hát nem tudom, hogy... Nem tudom, hogy volna rá esetleg... jelentkező, szerintem akkor sem biztos, hogy megtudnánk, hogy ki az az illető, aki ilyen szorgosan nyomkodja a gombokat. Tehát
2: nem specializálódjatok, hát legyetek akkor ilyen tantra központ.
0: Add át mindenkinek, gratulálunk! Tényleg?
5: Nagyon szépen köszönjük.
0: Csókoltatjuk a falut, mondd meg nekik, hogy mi Nemes Rádó, mi szívünk Nemes Rádóval együtt dobban. Tehát ez nagyon, nagyon, nagyon szeretünk benneteket. Kicsi falu, de oda tette magát.
5: Mi is büszkék vagyunk magunkra. Nem csak erre van, hanem más, tehát az egész település.
0: Próbáltuk megtartani, menő lenne, ha dupláznátok. Hogy jövőre, hát jövőre ugyanez lenne, ugyanígy lesz lenne az eredmény.
3: Balázsi! A Rádió Egyen!
0: Na oda nézzi, aztán itt most aztán itt már mentelmi jogok is felfüggesztése kerültek, itt dolgozik a parlament. Itt ma reggel M5-ös 56-os kilométertől áll, csak a szokásos, a 4-es úton nincs már félpályás utca, jól járható, köszönjük szépen, kedvesek vagytok, hogy még ezeket elküldtétek nekünk, ezek a legfrissebbek. Nagy erőkkel elindult ez a hétfő, ahogy látom itten a hírekben, igazából.
2: Tisztító tűzművelet.
0: Igen.
2: Batszállás.
0: Érdemes, hogy lenne egy bordélyházat, írja valaki. Mármint még a veszokra vonatkozóan. Oké, gyerekek, egy nap hallgatója így 9 óra 46 körül. Szűje. És jót írt, kíváncsi vagyok, hogy számít-e ránk, mondja-e. Időben vagyunk pont. Most ilyen komával valakinek megszól, az már lehet nap hallgatója 9 óra 47-kor, nem?
2: Lehet, Nemes Rádó lakik, és valami egészen más csinál.
0: Helyi.
2: Éppen helyi.
0: Nem. Nem veszi föl, basszus, nem veszi föl. Az új nevük mostantól Nemes Rázó, ezt írta a Nemes Rádó helyet. Ez még egy kicsit úgy.
2: Vagy Nemes Rántó.
0: Nemes Rántó, ez szellemes is egyébként. Ja, de nem vette föl, meg nem írta alá, és nincsen plusz ajándéka sem. Csak egy ajándékcsomagot kapott volna, de az viszont nincsen.
1: Jó, a kitüntető cím lehetett. Az övé, kész.
0: A kitüntető cím az övé, és azt viseli, így van.
1: Jó fogadások a mai meccsre!
0: Hát figyelj, én kim voltam ezen, annyira gyatra volt, hogy én már nem bukok pénzt még a magyar válogatott miatt.
1: Jó, de hát mondtadsz olyat is, hogy a izény erre az ellenfél. Mi ez? Észak-írek.
0: Észak-írek?
1: Észak-írek.
0: Keserves volt ez a pénteki meccs, te ez keserves volt.
1: Engedjük el.
0: Komolyan mondom, a büfébe a kaja 100-szor izgalmasabb volt, de... Nem azért megyünk, hogy jó meccset lássunk, erre már nem járunk.
2: A B-közép mi a pénz?
0: Azért megyünk, mert a B-középnek óriási szíve van, és azt élmény nézni, meg jó a kaja, meg jó a társaság. Egyébként tényleg az rendben volt. Jó, hát mondjuk eredményt, nem tudom.
2: Észak-ír
0: ország, Magyarország nem?
2: Hát azok vértettek szerintem.
0: Gyerekek, én azt mondom, hogy hát 2-1-re kikapunk, tessék.
1: 2-1-re.
0: Én most pessimista vagyok. Az ukrán meccs után én pessimista vagyok.
2: Legyen egy 2-0.
0: 2-0-ra nyerünk?
2: Nem, ők nyernek.
0: Na, jó, de pessimisták
1: 2-1-re nyer a magyar válogatott is senki.
0: Ott a
1: tesó?
0: Tesókban ott a magyar szív. 2-1-et mondasz?
1: Tehát te mondasz 2-1-et.
0: Te láttad ezt a pénteki meccset?
1: Engem nem érdekel, az csak egy kis apró hiba volt a Matrixban. Már a föltámadnak, tehát te 2-1-et mondasz az íreknek, te 2-0-át, én 2-1-et a magyar honfitársainknak.
0: Jó, aki jól tippel, az kap gubát.
1: Így van, tízecske.
0: Tízecske, aki jól tippel, megnézzük, jó? Nem baj, nem nézem meg, én pénteken vezekeltem. Lesevettem a szemem a pályáról, ott voltam, vezekeltem, drukkoltam nekik, néztem ámulva a B-közepet, hogy milyen szívük van, és hogy drukkolnak, de...
2: Ne, hát
0: én ezt reggel, most lehet, hogy nem nézem.
2: Holnap reggel úgyis meg tudod.
0: Holnap reggel megtudjuk. Így van. Már ma este tudni fogjuk.
1: Oh, most nézem az összeállítást, egy csomóan lesérültek.
0: Van egy csomó sérültünk. Én azért mondom, hogy...
2: Mert annyira széthajtották magukat a múltkori meccsen.
0: Elfáradtak ezek, te.
1: Hát meg új fiúk jönnek, majd ők bizonyítanak.
0: Három nap alatt két meccs, azért összefújja a hajukat a szél. Na, nincs az a zselé mennyiség, ami ezt megfogja. Azért nehogy aztán nem bajuk legyen itt, ez csak három nap alatt két meccset kell játszani. Na jó van, jövünk mindjárt holnap. Jó, akkor puszi mindenkinek. Szép napot, sziasztok. Ciao.
3: Ennyi volt már.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új kulcs?

0: Family Resortban. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján. Hallgassa egész nap a Rádió 1-et, legyen a 10. telefonáló, mondja a szlogen.
1: Rádió 1-et, igazi mai szlogen meg!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. De nem csak adásban nyerhet. Ma 10 órakor Budapesten, a 13. kerületben, a Dunapláza főbejáratánál várja a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
4: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Szeptember 24-től 30-áig a Bécsi Virsli 28% kedvezménnyel csak 999, 400 g majonézes saláta 37% kedvezménnyel csak 499 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
5: Újra itt a Vervaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízel a normál effekt a dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
6: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
7: Visszatért a keddi kosár a KFC-be. 12 csirkerész helyben fogyasztással csak 2790 forint. Várunk kedden a KFC-be.
8: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
9: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
10: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
11: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
12: Jöhet egy ajándék Big Mac. Október 1-e és 4-e között te is lecsaphatsz rá, ha Big Mac szendvicset vagy menüt vásárolsz a résztvevő Mackey éttermekben. Az ajánlat házhoz szállítás esetén nem elérhető. Részletek a mcdonalds.com oldalon.
2: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Újra rádió egy konténer. Készüljön! Mindjárt megnyerheti élete kulcsát. Csak itt, a Rádió 1-en.
1: Ati is, vidítsd nekem a kulcsot! Én akarom nyerni a Rádió 1 konténert.

0: Ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, élőben Budapesten a 13. kerületben a Duna Pláza főbejáratánál, mától kezdve itt látható, itt megtekinthető a Rádió 1 konténer, és mint minden hétfőn, itt a helyszínen lehet kulcshoz jutni tőlem, én Györke Attila vagyok, tiszteletem, szép napot mindenkinek. Nem úgy megy ez, természetesen ma sem, hogy ide jön valaki, Attikám, ad nekem a kulcsot és már megyek is dolgozni, nem, itt a helyszínen is meg kell küzdeni érte a többiekkel, nem sokára fogunk is játszani egyet. Az idő őszies, tehát aki ide jön, így öltözzön fel. Első nem fog hurikán, nem lesz napsütés, lesz végig egész nap, maximum 25 fok lesz a csúcs.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Közben az igazi mai slágerek persze, hogy pörögnek egész nap a munka mellé.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ráadásul élőben Budapesten a 13. kerületben a Duna Plaza főbejárata előtt. Itt a konténer, itt a megnyerhető autó, és itt vannak nagyon-nagyon sokan. Hogy szólíthatlak?
1: Szia, Balázs vagyok.
0: Balázs és?
2: Blanka.
0: Na, miért vagytok itt?
1: Hát mi szeretnénk egy ilyen kulcsot nyerni, meg egy pár dolgot.
0: Meg pár dolgot elvinnél a Rádió 1 konténerbe.
1: Igen, igazából az a cél, úgyhogy jöttünk szerencsét próbálni.
0: Folyamatosan telefonáltatok, és eddig sosem sikerült engem elérni.
1: Nem, mert sose vetted fel a telefont.
0: De én mindig felveszem, lehet hallani adásban, csak mondom.
1: Csak nekem nem.
0: Csak jó fejembereknek veszem fel. Szóval nem voltál se első, se ötödik, se hetedik, semmi.
1: Valami nem vagyok neked szimpatikus, és nem veszed fel a telefon.
0: Na hát viszont sikerült ide sonfordálni mellé, és csak mondom, nagyobb eséllyel fogtok most játszani, mint az országos játékban.
1: Hát reméljük, hogy így lesz.
0: Jól van, a Rádió 1 konténer megnézhető, megsimogatható, van benne minden, amit eddig mondtunk. Benne van az autó, benne van a nyaralás, az 1 millió forint értékű szerszámgépcsomag, a fullos konyha, a klíma, az okos tévé, a pára és gőztisztító, minden. És még van benne meglepetés, csak mondom, nem sokára játszunk érte itt a Rádió 1-en.

0: jött ez az SMS, ahogy olvasom egy hallgatónktól, aki minden héten itt volt velünk, végignézte bedobva egyébként az arcokon, és láttam igazolatlanul hiányzókat, szóval be fogok írni az ellenőrzőkönyvbe. Nem sokára kiderül, hogy ebben az órában kiviszel egy kulcsot a Rádió 1 konténerhez tőlem itt a helyszínen, a zenék között pedig mindjárt játszom BB Rexától a New Religion-t.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió egy konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Ma 10 órakor Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál várja a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Elmegy, vadászik, meglövi, hazaviszi, megfőzi. Ha nincs ennyi ideje, legyen csak az, aki mind megette.
0: Menüajánló a Rádió 1-en.
2: Nem fáj majd a hasa tőle.
0: A menüajánló támogatója az I Love Pécs kávézó.
3: A Rumbisztró Pécsön a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja vendégeit. A mai menü 2990 forintért. Tavaszi zöldségleves friss petrezselyemmel és sajttal sonkával töltött rántott csirkemell kukoricás rizssel, vagy parajos túros palacsinta zöld fűszeres mártással, esetleg holstein szelet habos burgonya pürével. A Teleki Bistróban, Pécsen a Tudásközpontban a napi menü 2990 forintért. Orjeleves zöldségeivel és májgaluskával, valamint pesztós joghurtos csirkecomb füstölt paprikás steak burgonyával, vagy sütötökös nyokki fetával és sült céklával. A Sleeven rendezvényközpont vár Pécsen a Mezőszél utca 1-es szám alatt, illetve ebéded az ételkiszállításpécs.hu oldalon is megrendelhető. Telefon 0630 631 5766. A mai kínálat 2290 forintért. Tojásleves korlátlan fogyasztással és A. zöldbab főzelék pörköltel, B. óvári sertésszelet favágó burgonyával, vagy C. sok magvas csirkemell francia salátával. A Korzó étteremben, Pécsen a Koller utca 8-as szám alatt, hétfőtől péntekig 11.30-tól 14 óráig, a kétfogásos menü 2990 forint, a háromfogásos menü 3590 forint. A mai ajánlat: tyúkhúsleves gazdagon, vagy karfiolleves levesgyöngyel és rántott csirkemell rizipizivel, vagy csőben sült zöldségek. A naponta változó desszertek mellett a heti ajánlat csurosz csokjöntettel. További részlet a Korzó étterem Facebook oldalán. A My Bistróban Pécsön a Siklósi út 3-as szám alatt, az ingyenes parkoló és az állandóan elérhető menü kínálat mellett naponta változó házias ajánlat vár 11 és 15 óra között. A mai menü 2290 forintért. Zöld borsóleves és zengővárkonyi sertésszelet fárolt rizssel vagy hortobágyi húsos palacsinta, esetleg húsleves cérnameteltel és rántott csirkemell vagy sertéskaraj, hasábburgonya vagy párolt rizs. Részletek a mybistropage.hu oldalon.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért?

0: 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
2: Rádió 1.
1: Reklámot hallottál.
0: Kiválogattuk a slágerek legjavát. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
1: Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jó hangulatban élőben Budapesten a 13. kerületben a Duna Pláza bejáratánál. Jó sokan összegyűltünk, hölgyeim és uraim. Nézzük akkor, hogy ebben az órában ki az, aki kulcsot nyert tőlem. Ugye, itt a helyszínen nem telefonon kell engem elérni, itt vannak előttem a kártyák, és aki a nyert feliratot húzza, az már is megkapja a kulcsot ehhez a Rádió 1 konténerhez, ami itt látható mellettem. Keresztneveket szeretnék kérni.
1: Kati.
2: Szia, Zsolt vagyok.
3: Fanni.
4: Gyilla.
5: László.
6: Edit.
7: Erika.
8: Csilla.
9: Muki.
10: Lajos.
11: Balázs.
0: Egy óriási tap! Gyere csak közelebb hozzám, Balázs! Az előbb beszéltünk, ugye? Hadd hallja mindenki, hogy mit mondtál nekem, miért nem nyertél eddig?
11: Mert nem vagyok neked szimpatikus, azért?
0: Na, aki nem szimpatikus, az kulcsot nyer a rádióajtól! Gratulálok! Ja, hát nagyon-nagyon fontos dolog, tudnod kell a Rádió 1 szlogenjét.
11: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Mostankor jár a taps, az óra kulcsnyertese itt mellettem. Gratulálok, honnan érkeztél?
11: A 15. kerületből.
0: És miért nem dolgozol?
11: Mert szabadnapon vagyok.
0: Szabadnapon vagy, jól van. Akkor pontosan ugyanitt egy hét múlva, jövő hét pénteken találkozunk, és megnézzük, hogy a kulcsot nyitja a Rádió 1 konténert.
11: Úgy legyen.
0: Gratulálok! És nagyon fontos információ mindenkinek, aki kulcsot nyert a Rádió 1 konténerhez az elmúlt hetekben, hogy a 13. kerületben Budapesten a Duna Pláza főbejárata előtt lesz Balázsék nagy konténernyitó partia, pontosan jövő héten péntek.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Mint az elmúlt hétfőkön, ma is élő helyszínen Budapesten, a 13. kerületben a Duna Plaza főbejárata előtt, és egy Rádió 1 konténer kulcs már gazdára is talált. A következő órában is fogunk játszani természetesen. Ez az üzenet pedig Viberen jött a 0620-311-111-re Norbitól. Attis, ma nagyon osztogatod a kulcsokat, vagy azért lehet szavazni a Rádió 1 Top 500-ra? A lányom kért meg, hogy erre a dalra fogsoljak a nevében. Justin Bieber, Beauty and the Beat. Persze, hogy lehet szavazni, hát a Rádió 1 Top 500-ra 0-24-ben lehet fogsolni az elkövetkezendő hetekben is. Kérdően nézek a kollégára, meg tudjuk mutatni, hogy melyik dalról van? Szóval meg tudjuk mutatni. És hogy milyen elérhetőségekkel lehet szavazni a Top 500-ban, azt most az információk között meg is mutatjuk. Aztán indítom majd az újabb zenei órát, mindjárt jön Sam Feld és a Heart Like Mine.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy

Family Resortban. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsék nagy konténernyitó partiján.

siis a Rádióegy.hu-t. De nem csak adásban nyerhet. Ma 10 órakor Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál várja a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.

0: Budaörsi.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön
0: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagyslágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

0: bevonásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
3: Azta, ez mi volt?
4: Várj csak, ezt tudom. Kicsi, fürge, elektromos, és imádom. Ez a Leapmotor T03.
3: Leapmotor T03. Magyarország legolcsóbb tisztán elektromos új autója. 6.800.000 forinttól. Készletről azonnal. Leapmotor.net/hu.
5: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a kígyó uborka darabja csak 399 forint, legalább két darab vásárlása esetén pedig minden második termék csak 119 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100.000 új autót értékesítettünk, több mint 50.000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük,

0: Hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
1: Hovány csoport a világ élvonalában.
2: Reklámot hallottak.
3: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
4: Ha táncolni szeretnél, akkor irány a Kaproncai Művészeti Iskola Pécsi Táncterme. Óvodásoktól egészen felnőtt korig várják a táncolni vágyókat külön gyermek és felnőtt tanfolyamokkal. Jöhet a keringő, a tangó, a quickstep, vagy éppen a szamba, a csacsacsa és rumba. Az órákat Dudlay Katalin táncpedagógus vezeti. Jelentkezés a helyszínen vagy telefonon szeptember 30-áig. Kaproncai Művészeti Iskola Pécsen, a Tícmalom utca 26-ban. Újabb vígjáték a Moravec produkciótól. Ha lód, legyen testes. A Pécsi harmadik színház legújabb darabjában színpadon Gyebnár Csekka, P. Petőc András, Tunyogi Bernadett, Bardóczi Attila, Kovács Dóra és Várfi Sándor. Előadás október 2-a. Részletek a Pécsi harmadik színház honlapján. Képernyőmentes hétvége gyerekeknek a Kisharsányi Pince soron október 2 és 4 között a Villányi Vörösbor Fesztivál ideje alatt. Egy hely, ahol a gyerek nem néző, hanem résztvevő. Lesz bőrművesség, nemezelés, ötvösség, de akár a hüvelykújas íjászat is kipróbálható. Bővebb info és jegyek www.harsanyliget.hu. A Villányi Vörösbor Fesztivál ismét 3 napon át várja a látogatókat borral, gasztronómiával és színes programokkal. 3 nagy színpad, rengeteg sztár fellépő. Többek közt Pápai Joci, Majka, a Groove House, Rúzsa Magdi és Heinz Gábor Biga. Emellett koncertek, hagyományőrző programok, születi felvonulás, kézműves vásár és különleges gasztronómiai élmények várnak október 2-a és 4-e között. Részletek Villány honlapján. A Pécsi Nemzeti Színházban októberben színpadra kerül a Páratlan Páros, az Eső Ember. Október 10-től végre megtekinthető a Pillangó Kisasszony, majd jön az Ember tragédiája. A Pécsi Balett előadásában pedig a Mici Mackó lesz látható. Leírások, részletek pns.hu. A Cinema City moziban Pécsen újdonság az Életfutár, a Vadon szíve, a Kaptár, a 10 éjszakás kaland, vagy éppen a Torrente 6. része. Info cinemacity.hu.
3: Ez volt a Rádió egy napi ajánló. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió egyet. Köszönjük!
5: Köszönjük!
3: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
3: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottál. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Györke Attilával. Csak igazi.

0: Munkát kívánok mindenkinek, én Györki Attila vagyok, ma délelőtt is személyesen lehet nálam Rádió 1 konténer kulcsot szerezni. Itt vagyunk Budapesten, a 13. kerületben a Duna Plaza főbejárata előtt. Aki szerencsés, az nem sokára egy helyszíni játékban megszerezheti a maga kulcsát a Rádió 1 konténerhez, aminek a nyitó partia jövő hét pénteken, október 9-én reggel Balázsékkal lesz ugyanitt. Úgyhogy már csak két teljes munkahét van játszani, hölgyeim és uraim. A Rádió 1 konténer pedig ma egy napsütéses, nulla csapadékos, nulla szeles, 25 fokos szeptember végi időben megtekinthető.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
0: Én pedig zenélek tovább, hogy jó hangulatú legyen a munkaidő. Ez egy nagy európai popkedvenc, Loitól!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

kábjú egy konténerjátékban. Esélyt kap, hogy újra megnyerje élete kulcsát, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, a Rádió egy konténert.

0: A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Ráadásul a 13. kerületi Dunapláza főbejárata előtt élőben a Rádió Egy konténer mellett valaki nagyon takarja az arcát. Nagyon takarja, ahogy szólíthatlak?
1: Fanni.
0: Miért takarod az arcod?
1: Nem ismersz meg.
0: Úristen, ezektől a szituációktól félek. Osztálytárs, szomszéd, rokon, kit nem ismertem meg? Honnan ismeredlek?
1: Nemrég követtél be.
0: Bekövettelek! Hol? Insta, Facebook, TikTok?
1: Instán, amikor azt írtad, hogy hát akkor kulcsot is kellene szerezni hozzá, arra a komment.
0: Akkor most már megvan, most már megvan. És valami a pólódra van írva.
1: Konténer.
0: Igen, egy ilyen keresztrejtvény formájában. Akkor te nagyon-nagyon szeretnéd megnyerni.
1: Hát mondjuk, hogy Nyíregyháza mellől azért anyukám elküldött, úgyhogy most már remélem.
0: Egy jó nagy út van akkor mögötted.
1: Hát egy 3 órás.
0: Na figyelj, gyere ide, ide sétálunk a Rádió Egy konténer mellé. Meg is ütögetheted.
1: Hát egy... Szilárd, azt nem töri fel senki.
0: Igen, és nem is érdemes próbálkozni, be vagyunk kamerázva, csak mondom, pontosan a Rádió Egy konténert nézi egy kamera. Fel tudod sorolni, hogy mi minden van benne?
1: Autó, nyaralás, klíma, okos tévé, konyha, na az kéne.
0: Azt mondanám, hogy most kinyitom neked a konténert, és valamit vihetsz belőle, mi lenne az?
1: Ezt a szürke autót itt mögötted.
0: Akkor az autóhoz is ide sétálunk, gyere, nézzünk bele az autóba, hogy tetszik?
1: Páromnak biztos fog tetszeni.
0: Te nem vezetsz.
1: Még nem, de igyekszem a jogsit megcsinálni.
0: Szóval, ha lenne egy ilyen autód, ami mellett most itt állunk, akkor lehet, hogy te is feláldoznád magad és szereznél jogsit.
1: Mindenképpen ez a terv.
0: Jó, hát sok sikert kívánok neked, akivel én beszélgetek, az általában kulcsot nyer, egy ilyen szerencse balacként működöm, úgyhogy akár neked is összejöhet.
1: Ennyi.
0: Budapesten vagyunk, a 13. kerületben, a Dunapláza főbejárata előtt. Nem sokára kiderül, hogy ki nyeri ebben az órában a Rádió Egy konténer kulcsot.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ráadásul most élő helyszínen is, Budapesten, a 13. kerületben a Duna Plaza főbejárata előtt. Nézem az üzeneteket is, Anikó írta az SMS-t, azt is nem lehetne megoldani,

0: és a Die Die pedig várakozik az információk után, ezt is játszani fogom.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió Egy és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1 csak igazi slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. De nem csak adásban nyerhet. Ma 10 órakor Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál várja a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Elmegy, vadászik, meglövi, hazaviszi, megfőzi. Ha nincs ennyi ideje, legyen csak az, aki mind megette. Menüajánló a Rádió 1-en. Nem fáj majd a hasa tőle. A menüajánló támogatója az I Love Pécs kávézó.
3: A Rumbisztró Pécsön a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja vendégeit. A mai menü 2990 forintért. Tavaszi zöldségleves friss petrezselyemmel és sajtalsonkával töltött rántott csirkemell kukoricás rizssel, vagy parajos túros palacsinta zöld fűszeres mártással, esetleg holstein szelet habos burgonyapürével. A Teleki Bistróban, Pécsen a Tudásközpontban a napi menü 2990 forintért. Orjeleves zöldségeivel és májgaluskával, valamint pesztós joghurtos csirkecomb füstölt paprikás steak burgonyával, vagy sütőtökös nyokki fetával és sült céklával. A Sleeven rendezvényközpont vár Pécsen a Mezőszél utca 1-es szám alatt, illetve ebéded az ételkiszállításpécs.hu oldalon is megrendelhető. Telefon 0630 631 5766. A mai kínálat 2290 forintért. Tojásleves korlátlan fogyasztással és A. zöldbab főzelék pörköltel, B. óvári sertésszelet favágó burgonyával, vagy C. sok magvas csirkemell francia salátával. A Korzó étteremben, Pécsen a Koller utca 8-as szám alatt, hétfőtől péntekig 11.30-tól 14 óráig, a kétfogásos menü 2990 forint, a háromfogásos menü 3590 forint. A mai ajánlat: tyúkhúsleves gazdagon, vagy karfiolleves levesgyöngyel és rántott csirkemell rizipizivel, vagy csőben sült zöldségek. A naponta változó desszertek mellett a heti ajánlat csurosz csoki öntettel. További részlet a Korzó étterem Facebook oldalán. A My Bistróban Pécsön a Siklósi út 3-as szám alatt, az ingyenes parkoló és az állandóan elérhető menü kínálat mellett naponta változó házias ajánlat vár 11 és 15 óra között. A mai menü 2290 forintért. Zöld borsóleves és zengővárkönnyi sertésszelet párolt rizssel vagy hortobágyi húsos palacsinta, esetleg húsleves cérnameteltel és rántott csirkemell vagy sertéskaraj, hasábburgonya vagy párolt rizs. Részletek a mybistropecs.hu oldalon.
0: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottál.
0: Kiválogattuk a slágerek legjavát. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: itt a rádió egy csak igazi mai slágermegy. Szervusztok, köszöntünk mindenkit a helyszínen, és hát egy sztár vendéget is köszönhetek magam mellett. Süsüt! Nem, Juhász Geri itt mellettem, szia Geri!
1: Hello mindenkinek, Süsűvel gondoltuk, hogy a délelőtti kis kötelező sétánkat itt fogjuk megejteni, itt lakunk a közelben, úgyhogy eljöttünk megnézni a konténert.
0: Óriási social star, Süsű a felületeiden. Geri ugye, aki a DJ-ket terelgeti, hol vannak a DJ-it?
1: Igazak álmát alusszák szerintem ilyenkor még hétfő délelőtt, úgyhogy délután 5-től remélem már ébren vannak. Wilcox-a jövöm majd ma a délután 5-től.
0: Egyébként nekem van egy sejtésem, hogy te igazából nem is maga a nyeremény és a Rádió egy konténer játék miatt jöttél. Szerintem te kém vagy, és meg akarod nézni, hogy hogy készül a Daily Mix.
1: Hát is az pontosan így van, próbáltam ezt titkolni, de előtted nem tud titkokat tartani az ember. Így van, mindig is kíváncsi voltam, hogy a Daily Mix miért. A Daily Mix a kedvenc műsorom, déltől van minden nap Atissal.
0: Hölgyeim és uraim, akkor itt a helyszínen azonnal játszunk egyet. Köszi szépen, hogy ilyen sokan itt vagytok, hogy játszotok velünk. Nekem az lett volna a tervem eredetileg, hogy ketté osztjuk ezt a kártyapaklit itt előttem, és a Geri segít, de a Süsüt nem tudjuk letenni. A Süsü mindenkire morog, nem jó fej.
2: Nem igaz. Nagyon jó.
0: Megmutatom, hogy nem engedi. Úgyhogy akkor rám hárul ez a feladat, kezdem osztogatni a kártyákat, aki a nyerő feliratot húzta, az ebben az órában megnyeri a kulcsot a Rádió egy konténerhez. Keresztneveket kérek.
3: Dávid.
0: Aki nagyon fiatal, tessék.
4: Éva.
0: És közben megvan a nyerő felirat! Hát ez egy nagyon gyors találat volt.
4: Sziasztok, Évi vagyok.
0: Még nem menjetek el, mert lehet, hogy Évi nem tudja, hogy mit kell most mondani nekem.
4: A Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
0: És az óra nyertese Évi! Gratulálok, honnan érkeztél?
4: Győrből.
0: Győrből jöttél el idáig. Hát ez egy nagyon hosszú út, kislányoddal, őt hogy hívják?
3: Zoe.
0: Nem először jársz itt a Rádió 1 konténernél.
4: Sokadik próbálkozás.
0: Gondolom a telefont is próbáltátok.
4: Igen, egy párszor, de hát az nehéz.
0: Gratulálok még egyszer, nagyon ügyesek voltatok itt a Rádió egy konténer. Jövő hét pénteken találkozunk a helyszínen.
4: Köszönöm szépen, és pont a szülinapomkor nyitják a konténert.
0: Hát azt kérem szépen, jelent valamit. Hölgyeim és uraim, Budapest 13. kerület Duna Pláza főbejárat. Itt vagyunk a helyszínen, a következő órában is lesz játék a Rádió 1-en.

0: Itt a Rádió Egyen csak egy-két perc, és indul Juhász Geri kedvenc műsora, a Téli Mix.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új...

Family Resortban. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsék nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1 negatívai slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. De nem csak adásban nyerhet. Ma 10 órakor Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál várja a Rádió 1 konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent nyit!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3x.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
4: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito Base Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu per Evito oldalon.
5: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. Foxpost. Csomagküldés a tozéig. Stand up, mix up, kitch up,
6: link up, eat it up. Edzésre, munkába, vidd magaddal bárhová, kollagénes fehérje szelet a mindennapokra. Rise up, eat smart.
7: Olajcsere, kezdje a Bárti autónál! Minden 4 literes Castrol-Edge 5V30-as motorolajhoz 2500 forintos, egy évig levásárolható Bárti autó vásárlási utalványt adunk ajándékba. Az akció szeptember 15-től szeptember 30-áig tart. További részletek a bartiauto.hu oldalon.
8: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre! Husqvarna.hu.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a kígyó uborka darabja csak 399 forint, legalább két darab vásárlása esetén pedig minden második termék csak 119 forint. Lidl! Igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
10: Kata kenyere az I Love Pécs Caféban. Kovászos kenyerek, sós és édes pék sütemények. Kata kenyere termékek széles választéka a Széchenyi téren is. Semmi rejtett, semmi felesleges. Kata kenyere az I Love Pécs Caféban.
11: Ha Pécs, akkor Volán taxi. Már appon is.
12: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi. És van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Jettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki az új optikai kábeles hipernetet akár 6 hónapig féláron egy év hűséggel. Vagy válaszd a hordozható otthonnetet egy hónapig 0 forintért, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Jettel üzletünk, vagy a jettel.hu per otthoni internet oldal.
2: Reklámot hallottál.
0: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger.

0: Crime Radio Show on Radio 1. On Radio 1.
1: 2026. szeptember 28-a déli 12 óra van. Ez a Hírtér Villány, a Rádió 1-en.
0: Hírtér Villány, a pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en, Ince Anna Máriától.
1: Újabb kiemelkedő nemzetközi eredménnyel igazolta a Pécsi Tudományegyetem, hogy a fenntarthatóság területén hosszú évek óta következetesen végzett munkájával a világ vezető felsőoktatási intézményei közé tartozik. Az ezévi UI Grimmetric World University Rankings rangsorban a PTE 110 ország több mint 2000 egyeteme közül a 26. helyen végzett, és immár a 7. egymást követő évben Magyarország legzöldebb egyeteme lett. Az idei eredmény különösen értékes annak fényében, hogy a mezőny folyamatosan bővül, és a Pécsi Tudományegyetem ebben az egyre nagyobb és erősebb nemzetközi rangsorban is megőrizte helyét a világ legjobb 30 egyeteme között, írja közleményében a PTE. A most elért eredmény egy több mint egy évtizedet tudatosan épített, komplex fenntarthatósági szemlélet újabb nemzetközi elismerése. A Pécsi Tudományegyetem számára a fenntarthatóság nem önálló programok összességét jelenti, hanem az intézmény működését átfogó stratégiai irányt, az oktatástól és kutatástól, az infrastruktúra fejlesztésén és az energiahatékony működésen át egészen a közösségi szemlélet formálásig. A PTE az elmúlt években olyan egymásra épülő fejlesztéseket, programokat és közösségi kezdeményezéseket valósított meg, amelyek egyszerre szolgálják a környezeti terhelés csökkentését, az erőforrások felelős felhasználását és a fenntartható gondolkodás erősítését. Ennek eredményeként az egyetem nem csupán hazai szinten vált meghatározó szereplővé, hanem évek óta stabilan jelen van a fenntarthatóság területén a világ legeredményesebb egyetemeinek szűk élmezőnyében. A friss eredmény kapcsán Fábián Adrián, a PTE rektora elmondta, a Pécsi Tudományegyetem számára a fenntarthatóság egy befektetés a jövőbe, egyúttal felelősségvállalást és példamutatást is jelent. Az intézmény célja az, hogy saját működésében folyamatosan csökkentsék környezeti terhelését, ugyanakkor oktatási, kutatási és társadalmi szerepvállalásán keresztül olyan tudást, szemléletet és jó gyakorlatokat közvetítsen, melyek az egyetem falain túl is hozzájárulnak a fenntartható fejlődéshez. Októberben újabb premierekkel várja a közönséget a Pécsi Nemzeti Színház. Hamarosan, október 3-án a Kamara Színházban láthatja a közönség Ray Cooney Páratlan páros című bohózatát Besenci Árpád rendezésében. A történet alaphelyzete már önmagában is meglehetősen abszurd. John Smith londoni taxisofőrnek két felesége is van, Mary és Barbara. Ráadásul a két asszony egymástól alig pár perces autóútra lakik. A férfi kettős élete egy baleset után kezd összeomlani, amikor a kórházban véletlenül rossz lakcímet ad meg. Innentől rendőrök, félreértések és egyre kétségbe esettebb magyarázkodások követik egymást. A darab nem teljesen új a pécsi közönség számára. A Páratlan párost korábban a Pécsi Nyári Színházban is játszották, ahol teltház és nagy siker fogadta. Most a Pécsi Nemzeti Színház Kamara Színházába kerül át a produkció. A rendező személye is külön pécsi kapcsolódást jelent. A Jászai Mari díjas Besenci Árpád a 80-as években a Janus Pannonius Tudományegyetem hallgatója volt, és szerepelt a pécsi egyetemi színpadon is. Később 4 éven át a Pécsi Nemzeti Színház társulatának tagja volt, majd a József Attila Színházban folytatta pályáját, 2010 óta pedig a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház igazgatójaként dolgozik. A Pécsi Nemzeti Színház a Páratlan páros című előadást 14 éven felülieknek ajánlja. A főszerepekben Józsa Rihárd, Stubendek Katalin, Győrfi Anna és Götz Attila láthatóak. Megemlékezést tartott a napokban a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség és a Mecsek Egyesület a Tubesen, abból az alkalomból, hogy 25 éve avatták fel az Új János kilátót. A megemlékezésen a kilátó történetét is felelevenítették. A János kilátó a 612 méter magas Tubes tetőn, a helyszínen bányászott terméskövekből 1910-ben felépült kilátó. Rauch János műszaki főtanácsos, a Mecsek Egyesület alapító tagja és későbbi alelnöke tervei alapján építették. 32 lépcsőfok vezetett a mészkőből épített kilátó tetejére, végig korláttal ellátva. A kilátó tetején vaskorlát is volt. Nevét tervezőjéről kapta 1918. májusában. A kilátóból szép körpanoráma nyílott a Mecsekre, tiszta időben a Badacsony körvonalai is látszottak. A kilátót 1981-ben a tubesi katonai torony felépítésekor lerombolták. Egy lelkes természetjáró, Kovács Szabó János fejében született meg a gondolat, hogy a lebontott kilátó helyére épüljön egy új. A 90-es évek elején jött el az idő arra, hogy a nemes cél érdekében egy alapítványt hozzanak létre. A szervezési feladatokat Kovács Szabó János vállalta magára, az alapítvány pedig 1991-ben jegyezték be. A szervező és adománygyűjtő munka nehéz évei következtek. Kovács Szabó János 160 céget keresett meg. A fedezetek függvényében pedig minden esztendőben tovább nőtt a kilátó. Jött sok kisebb támogató, a pénz, a segítség, a kétkezi munka mind segített. Tucatnyi helyi cég építőanyaggal, fuvarral, gépekkel és munkával támogatta a torony ügyét, a rádió és a televízió műsorokkal, riportokkal, az újságok pedig cikkekkel segítették népszerűsítését, és tették ismerté a torony építést. A természetbarátok is részt vettek a forrás előteremtésében, megrendezték a Tubes Kupa tájékozódási túraversenyt, melynek nevezési díjait az alapítványnak utalták. Még pezsgőt is palackoztak Tubes néven. Időközben lehetővé vált a személyi jövedelemadók 1%-ának felajánlása az alapítvány számára, ami szintén nagy segítséget jelentett. A nagyrészt közadakozásból felépített új, 22 méter magas kilátóra 2000 októberében került fel a tető. A kilátó ünnepélyes avatását egy évvel később, 2001. szeptemberében tartották. Ez volt a Hírtér Villány a Rádió 1-en.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió
0: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel Mixben. Csak igazi mai is.

Nem sima slágerek. Nem sima slágerek. Ezek az igazi mai slágerek. Mixben. Daily Mix. Minden délben egy órán keresztül a Rádió 1-en.

Nagyon kellemes hétfő délután, ez a rádió egy, ahol csak igazi mai sláker megy, Baranya pedig, ahol nagyon jó időnk lesz, 24-27 fokra számíthatunk, a következő napokban marad a napsütés, eső nem lesz, ha minden igaz. Szuper átmeneti őszies idő vár, így mi is teljesen ugrunk mindjárt a programajánlatok közé, de addig még a Daily Mix zenei listán Nelly Furtado dalát sem hagynám ki. 2006-ba ugrunk vissza, tipikus 2000-es évek sláker Timbalanddel közösen, mit a mai napig imádunk és nem engedjük olyan könnyen. Velük folytatom a délutánt itt a Rádió 1-en, a 100,9-en villányban.

0: További kellemes délutánt, jó étvágyat, így az ebédszünet környékén a programajánlatokból is válogatunk, aztán hamarosan folytatjuk, mutatom a következőt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Ki mondta, hogy az indián nyárban nem fér bele egy kis fűszeres sütőtök? Az I Love Peach Caféba már megérkeztek az őszi újdonságok, a Pumpkin Spice Latte, a sós vaníliás matcha és a rummal is kérhető melengető almapuncs. Az ősz még csak most kezdődik, de az ízei már itt vannak. Gyere, kóstold meg őszi különlegességeinket a napsütéses teraszunkon. I Love Peach Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
4: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba. Streaming csatornákat néz. Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
2: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a Vármegyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1page.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
5: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
0: Ha táncolni szeretnél, akkor irány a Kaproncai Művészeti Iskola Pécsi Táncterme. Óvodásoktól egészen felnőtt korig várják a táncolni vágyókat külön gyermek és felnőtt tanfolyamokkal. Jöhet a keringő, a tangó, a quickstep, vagy éppen a szamba, a csacsacsa és rumba. Az órákat Dudlay Katalin táncpedagógus vezeti. Jelentkezés a helyszínen vagy telefonon szeptember 30-áig. Kaproncai Művészeti Iskola Pécsen, a Tícmalom utca 26-ban. A Cinema City moziban Pécsen újdonság az Életfutár, a Vadon szíve, a Kaptár, a 10 éjszakás kaland, vagy éppen a Torrente 6. része. Info cinemacity.hu. Újabb vígjáték a Moravec produkciótól, ha lód, legyen testes. A Pécsi 3. Színház legújabb darabjában színpadon Gyednár Csekka, P. Petőc András, Tunyagi Bernadett, Bardóczi Attila, Kovács Dóra és Várfi Sándor. Előadás október 2-a. Részletek a Pécsi 3. Színház honlapján. Képernyőmentes hétvége gyerekeknek a Kisharsányi Pince soron október 2 és 4 között a Villányi Vörösbor Fesztivál ideje alatt. Egy hely, ahol a gyerek nem néző, hanem résztvevő. Lesz bőrművesség, nemezelés, ötvösség, de akár a hüvelykújas íjászat is kipróbálható. Bővebb info és jegyek www.harsanyliget.hu. A Villányi Vörösbor Fesztivál ismét 3 napon át várja a látogatókat borral, gasztronómiával és színes programokkal. 3 nagy színpad, rengeteg sztár fellépő. Többek közt Pápai Joci, Majka, a Groove House, Rúzsa Magdi és Heinz Gábor Biga. Emellett koncertek, hagyományőrző programok, születi felvonulás, kézműves vásár és különleges gasztronómiai élmények várnak október 2-a és 4-e között. Részletek Villány honlapján. A Pécsi Nemzeti Színházban októberben színpadra kerül a Páratlan Páros, az Eső Ember. Október 10-től végre megtekinthető a Pillangó Kisasszony, majd jön az Ember tragédiája. A Pécsi Balett előadásában pedig a Mici Mackó lesz látható. Leírások, részletek pns.hu.
5: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most
1: Rádió
5: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Molnár Kristóffal. Csak igazi, mai sláger megy. 100,9
1: Rádió 1.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A héten a kutyák kapják majd a főszerepet itt a környéken is, hiszen munkakutya bemutatóval, mancsfutammal, kutyaszépségversennyel és még egy csomó érdekességgel készülnek a rendőrök. Most október 3-án, majd hétvégén szombaton a Málomi Kutyafuttatónál tartják az első rendőrségi állatvédelmi napot. Itt majd szakértői tanácsadást fogad, örökbefogadásról beszélnek, gyepmesteri tudakozót is tartanak, és még sok-sok program kicsiknek, nagyoknak, a környékbeli állatkertek, gondozók is csatlakoztak ehhez, úgyhogy tényleg egy nagy bulira kell számítani, és ha már a kutyákról van szó, akkor most még van néhány nap, hogy reflektorfénybe kerüljenek azok a négy lábú hősök, akik nap mint nap embereken segítenek. Az év hős kutyája díjára keresik a legmegfelelőbbet, szeptember 30-áig pedig lehet jelölni többek között terápiás, magvezető, mentő, kereső, rohamjelző vagy éppen szolgálati kutyákat. Biztos, hogy Baranyában is akadnak olyan négylábú segítők, akiknek a történetét érdemes lenne megismerni. Mi szurkolunk, hajrá! Na, a programajánlatok mellett a dalok is jönnek. Itt a Rádió 1-en, Ed Sheeran slágere, mindenképp belefolytatjuk.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió egy, csak igazi mai sláger megy. Gyönyörű időnk lesz a héten, szerencsére az előrejelzések szerint 24-26 fokra számíthatunk, és a maihoz hasonló napos idő fogad, legalábbis a délutáni órákban mindenképp, aztán persze hamar lehűl a levegő, ilyen 10-12 lesz a késő esti órákban, na meg korán reggel is kell már a pulcsi, tehát az őszi időjárás már csak ilyen. Mi a slágerekkel igyekszünk még színesebbé tenni ezeket a délutánokat. Jöhet is Alex Warren dala, amitől az az érzése támad az embernek, mintha egy romantikus lázálomba csöppenne. Pontosan ezt szerette volna megzenésíteni Alex Warren a Fever Dream című dalában. Különösen érdekes, hogy Warren szerint ez a dal neki személyesen is fontos, mert a feleségével való első találkozását idézi fel. Sőt, amikor megkérdezték tőle, melyik a saját kedvenc dala, ezt emelte ki. Na jó, hát meghallgatjuk mi is, aztán holnap dél és kettő között hozzuk ismét a baranyai infokat, programajánlatokat, de már elköszönök. Molnár Kristóf a rádióztál a 100,9-en világban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
2: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
3: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
4: Hovány csoport a világ élvonalában.
0: Reklámot hallottak.
5: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
5: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
6: Ha táncolni szeretnél, akkor irány a Kaproncai Művészeti Iskola Pécsi Táncterme. Óvodásoktól egészen felnőtt korig várják a táncolni vágyókat külön gyermek és felnőtt tanfolyamokkal. Jöhet a keringő, a tangó, a quickstep, vagy éppen a szamba, a csacsacsa és rumba. Az órákat Dudlay Katalin táncpedagógus vezeti. Jelentkezés a helyszínen vagy telefonon szeptember 30-áig. Kaproncai Művészeti Iskola Pécsen, a Tícmalom utca 26-ban. Újabb vígjáték a Moravec produkciótól. Ha lód, legyen testes. A Pécsi harmadik színház legújabb darabjában színpadon Gyednár Csekka, P. Petőc András, Tunyagi Bernadett, Bardóczi Attila, Kovács Dóra és Várfi Sándor. Előadás október 2-a. Részletek a Pécsi harmadik színház honlapján. Képernyőmentes hétvége gyerekeknek a Kisharsányi Pince soron október 2 és 4 között a Villányi Vörösbor Fesztivál ideje alatt. Egy hely, ahol a gyerek nem néző, hanem résztvevő. Lesz bőrművesség, nemezelés, ötvösség, de akár a hüvelykújas íjászat is kipróbálható. Bővebb info és jegyek www.harsanyliget.hu. A Villányi Vörösbor Fesztivál ismét 3 napon át várja a látogatókat borral, gasztronómiával és színes programokkal. 3 nagy színpad, rengeteg sztár fellépő. Többek közt Pápai Joci, Majka, a Groove House, Rúzsa Magdi és Heinz Gábor Biga. Emellett koncertek, hagyományőrző programok, születi felvonulás, kézműves vásár és különleges gasztronómiai élmények várnak október 2-a és 4-e között. Részletek Villány honlapján. A Pécsi Nemzeti Színházban októberben színpadra kerül a Páratlan páros, az Eső ember. Október 10-től végre megtekinthető a Pillangó kisasszony. Majd jön az Ember tragédiája. A Pécsi Balett előadásában pedig a Mici Mackó lesz látható. Leírások, részletek pns.hu. A Cinema City moziban Pécsen újdonság az Életfutár, a Vadon szíve, a Kaptár, a 10 éjszakás kaland, vagy éppen a Torrente 6. része. Info cinemacity.hu.
5: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1Hungary, és kövess minket TikTokon is. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?

0: megszólalnak. A új zene, a új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi ma is láger megy. Igazi ma is láger megy. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük! Rádió
1: 1! Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: egyszerre. Figyelje a műsorvezetőt, telefonáljon, és nyerjen egy konténert tele nyereményekkel.
1: Sziasztok, Csaba vagyok, nekem már van kulcsom, és én nyerem meg a rádió egy konténert.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: it's beautiful things that I've got.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jelentem, a Rádió 1 konténer a következő két hétben október 9-éig meglátogatható Budapesten a 13. kerületben a Duna Plaza főbejárata előtt. Természetesen fotózkodni szabad, a Rádió 1 konténerrel meg lehet simogatni, lehet meditálni, körülötte bevonzani az őrült nagy nyereményt. Egy dolgot nem szabad vele csinálni,

0: munkát, most már csak egy-két dal tényleg, és újra telefonon lehet jelentkezni a Rádió 1 konténer kulcsért.
1: Hey Hungary, it's Loy.
2: And David Quintus.
1: And this is our new single,
2: Golden Summer.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, és hát jobban nem is tudnék játékot indítani, mint kisbarátom a Rádió Egy konténer előtt, aki így tolta.
1: Játék!
0: Hölgyeim és uraim, a Rádió Egy konténer, egy kulcsa, most tőlem elvihető. 0623111111 a forrodról, tizedikként kell engem felhívni, tudni kell a Rádió Egy szlogenjét. Ezzel szerezheti meg magának az esélyt a hallgató, hogy október 9-én ott legyen Balázsék konténernyitó partiján, és elvigyen tőlünk egy konténernyi nyereményt, amelyekről részletek most az információk között. Hajrá, hajrá, sok sikert!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió Egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Duna Plázánál a Rádió Egy és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1 igazi mai slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 kontinent. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: nem csak mondjuk.
1: Nekik ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: Did I give up way too easy? Did I give you way too much?

0: egyen, csak igazi mai sláger megy, és most már telefonon zajlik a játék. Most már egy ország próbál kulcsot szerezni, mert bizony a jövő héten, pénteken, október 9-én a Duna Plaza főbejáratánál egy hallgatón kinyitja majd a rádió egy konténert. Most már tényleg mindenki próbálkozzon, mert a nyeremény óriási. Meg kell próbálni, meg kell nyerni. Háló!
1: Szia, Niki vagyok.
0: Niki,
1: a játékkal
0: szia!
1: Jelentkezem.
0: Lenne számodra egy jó hír?
1: Igen.
0: Igen?
1: Tizedik vagyok.
0: Becsusszantál tizedik telefonálónak!
1: Wow! Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
0: Niki, megvan a kulcs a Rádió 1 konténerhez!
1: Köszönöm!
0: Hát micsoda mázlista vagy, gratulálok!
1: Most először hívlak és nyertem.
0: Tehát, hogy eddig még nem csörögtél sose?
1: Nem, nem. Most hallottam a rádióba.
0: Na akkor most miért? Akkor most miért veszed el a többiektől a lehetőséget?
1: Mert mákos vagyok.
0: Az biztos, úristen. Hát akkor mondanám a többieknek, tessék, itt a példa. Most már mindenki játszik, most már azok is hívnak, akik eddig csak hallgatták ezt a játékot, most már ők is próbálkoznak, újabb vetélytársak érkeztek, úgyhogy tessék, tessék hívni, a következő órában is lesz játék.

0: Érkezett a Rádió egy konténer. Hallgassa a Rádió egy igazi mai slágereit, mert ha játszik, esélye lehet, hogy megnyeri a kulcsot a Rádió egy konténerhez.
1: Sziasztok, Adél vagyok, és én fogom megnyerni a Rádió egy konténer. Rádió egy csak igazi mai sláger megy.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, és csak egy nagyon pici szünet, és indítom az újabb zenei órát ezzel. Hertz, Purple Disco Machine, Wonderful Life.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új kupra.

Resortban. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1 csak a mai slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Jóri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500.
2: A Top 500.
4: A Foxpost applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

Gata. Eva Max. Rihanna. Minelli. Kamrad. Tiesto. Vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a Rádió 1-en.

0: hatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 28-ától 30-ig 700 g laktózmentes trapista sajt 17% kedvezménnyel csak 1825, a füge darabja 56% kedvezménnyel csak 129 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
3: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3x.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
1: Másképp szól, de ugyanúgy szenvedünk tőle. A nátha orrtüneteire válassza az Ectoin tartalmú Reventil orrsprét.
4: A Reventil orrspré enyhíti az orrdugulást, orrfolyást, tüsszögést és segíti az orrnyálkahártya regenerációját. Tartósítószermentes, gyermekek számára is alkalmazható. Patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
1: A Reventil orrsprével újra fellélegezhet.
4: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
5: Pirítós vagy szendvics? A Metro hétindító ajánlatában a többféle Roberto szeletelt kenyér 400 g-os kiszerelésben két darab vásárlása esetén darabja most csak bruttó 439 forint szeptember 28-a és 30-a között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem. Stand up, mix up, kitch up,
6: link up, eat it up. Edzésre, munkába, vidd magaddal bárhová, kollagénes fehérje szelet a mindennapokra. Rise up. Eat smart.
7: Kedves Ginny, akkor a három kívánságom. Legyen díjmentes a látásvizsgálat az Optic World-ben. Kapjon mindenki akár 50% kedvezményt szemüveg keretre vagy lencsére, és ez mind a 61 Optic World üzletben legyen elérhető.
8: Ho-ho, ezer évet kellett várnom az első értelmes kívánságra. Már is teljesítve. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
9: Ha táncolni szeretnél, akkor irány a Kaproncai Művészeti Iskola Pécsi Táncterme. Óvodásoktól egészen felnőtt korig várják a táncolni vágyókat külön gyermek és felnőtt tanfolyamokkal. Jöhet a keringő, a tangó, a quickstep, vagy éppen a szamba, a csacsacsa és rumba. Az órákat Dudlay Katalin táncpedagógus vezeti. Jelentkezés a helyszínen vagy telefonon szeptember 30-áig. Kaproncai Művészeti Iskola Pécsen, a Dicmalom utca 26-ban. A Cinema City moziban Pécsen újdonság az Életfutár, a Vadon szíve, a Kaptár, a 10 éjszakás kaland, vagy éppen a Torrente 6. része. Info cinemacity.hu. Újabb vígjáték a Moravec produkciótól. Ha lód, legyen testes. A Pécsi 3. Színház legújabb darabjában színpadon Gyednár Csekka, P. Petőc András, Tunyagi Bernadett, Bardóczi Attila, Kovács Dóra és Várfi Sándor. Előadás október 2-a. Részletek a Pécsi 3. Színház honlapján. Képernyőmentes hétvége gyerekeknek a Kisharsányi Pince soron október 2 és 4 között a Villányi Vörösbor Fesztivál ideje alatt. Egy hely, ahol a gyerek nem néző, hanem résztvevő. Lesz bőrművesség, nemezelés, ötvösség, de akár a hüvelykújas íjászat is kipróbálható. Bővebb info és jegyek www.harsanyliget.hu. A Villányi Vörösbor Fesztivál ismét három napon át várja a látogatókat borral, gasztronómiával és színes programokkal. Három nagy színpad, rengeteg sztár fellépő. Többek közt Pápai Joci, Majka, a Groove House, Rúzsa Magdi és Heinz Gábor Biga. Emellett koncertek, hagyományőrző programok, születi felvonulás, kézműves vásár és különleges gasztronómiai élmények várnak október 2-a és 4-e között. Részletek Villány honlapján. A Pécsi Nemzeti Színházban októberben színpadra kerül a Páratlan páros, az Eső ember. Október 10-től végre megtekinthető a Pillangó kisasszony, majd jön az Ember tragédiája. A Pécsi Balett előadásában pedig a Mici Mackó lesz látható. Leírások, részletek pns.hu.
0: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
10: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi. És van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki az új optikai kábeles hipernetet akár 6 hónapig féláron egy év hűséggel. Vagy válaszd a hordozható otthonnetet egy hónapig 0 forintért, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu per otthoni internet oldal.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: Reklámot hallottál.
1: Kiválogattuk a slágerek legjavát. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió 1.
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Györke Attilával. Csak igazi.

kábító egy konténerjátékban. Esélyt kap, hogy újra megnyerje élete kulcsát, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. A Rádió egy konténer.

0: Érmegy, Györke Attila vagyok, a zenefelelős, nem sokára játszani is fogunk. A Vénasszonyok nyarát pedig használja ki mindenki, munka után egy kis séta, legyen bárhol a környéken. Holnap után is pontosan ilyen időnk lesz, 26-27 fokkal.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Szia, szia!
1: Szia, tés!
0: Szavazol a Top 500-ra?
1: Na, imádom a Top 500-ot.
0: Jöhet akkor a te szavazatod.
1: Én Drake és Rihanna What's My Name című dalára szeretnék szavazni, mert már nagyon régen hallottam.
0: Lehet, hogy fogod hallani majd ezt a dalt a Top 500-ban októberben.
1: Hallgatni fogom.
0: Az elmúlt 20 év legjobb zenéire voksolhatnak a Rádió 1 hallgatók, SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as

0: Itt a Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy, és pici szünet után például ilyen zenéket is hozok majd, mint Taylor Swift és az Opal Light. Az Opalit ugye nem valódi drága kő, hanem egy természetesen előállított szintetikus üveg, ami a természetes opál és a holdkő megjelenését próbálja utánozni. Na hát természetesen ez a dal is egy szimbólum Taylor Swiftnél. Tessék úgy értelmezni, hogy a boldogság nem mindig jön természetesen, néha az embernek saját magának kell létrehoznia. Opalite, Taylor Swift hamarosan érkezik.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyi autót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Október 9-én minden kiderül a Duna Plázánál a Rádió Egy és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Tudjuk már ugye, hogy mi van a Rádió 1 konténerben. Van benne autó, van benne nyaralás, van benne 1 millió forint értékű szerszámgépcsomag, konyhai háztartási gépek, egy fullos konyhát be lehet vele rendezni, van klíma beszereléssel, okos tévé, folt és gőztisztító készülék. Ezeket mind egy hallgatónk nyeri október 9-én elvihető a Rádió 1 konténerből. Na, de ki fogja kinyitni? Nem tudható, de az biztos, hogy aki most jön játszani velem, az kap egy kulcsot a Rádió 1 konténerhez, remélhetőleg a nyerő kulcsot. A forró drótunk 20-as 311-111,

0: itt a rádió, egy csak igazi mai sláger, mert jött egy ilyen SMS. Szia, Atis! Nem csinálsz olyan villámjátékot, amikor sorba veszed fel a telefonokat? Első, második, harmadik játékos? Régebben szoktál ilyet. Üdv, Anita, akinek sose veszed fel. Na megnézzük akkor, Anita, hogy sikerül-e becsörögnöd valahanyadikként. Jöjjön egy villámjáték, most kezdem elvenni a hívásokat. Keresztneveket kérek.
1: Enikő.
0: Első lettél.
2: Halló, szia, Anti vagyok.
0: Második.
2: Második, jaj, köszi.
3: Fekete Eszter.
0: Harmadik.
4: Gurbai Ágnes, Ági.
0: Negyedik.
4: Ó, basszus.
2: Üszian.
0: Ötödik.
4: Zsuzsi.
0: Hatodik.
5: Andi vagyok.
0: Hetedik.
6: Csaba.
0: Nyolcadik.
7: Össi. Márkus.
0: Kilencedik.
8: Ó, tette meg.
0: Rádió egy, tessék.
9: Hello, szia, Veronika vagyok.
0: Veronika, na?
9: Nem mondod, hogy tizedik vagyok.
0: Tizedik!
9: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Tizedikként elérted a Rádió egyet. Tudtad a szlogent? Megnyerted a kulcsot a Rádió egy konténerhez.
9: Szuper, köszönöm szépen.
0: Veronika, ki az, aki ott örül veled?
10: A három gyermekem.
0: A három gyerkőc és anya együtt játszott, és mekkora jót mentetek, gratulálok!
10: A szerencsés hívást, úgyhogy az ő szerencsés kezének köszönhető.
0: Pont nem hallottam, kinek köszönhető?
10: A nagylányomnak.
0: A nagylányod volt, aki pötyögte a számot, ő volt a szerencsés.
10: Ezt folyamatosan.
0: Ezután minden játékban az ő kezét használd.
10: Mindig tudtam, hogy szerencsés.
0: Hát ez most már bebizonyosodott. Hölgyeim és uraim, ilyen praktikákat is be lehet vetni, akár a következő órában is, mert hogy a játék folytatódik hamarosan.

0: Ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 5 órától Juhász Gergővel és Will Cox-szal Rádió 1 Live Mix, ami ma is 2 órás lesz. Addig viszont Györke Attila hozza a zenéket, lesz majd játék, és várom a közlekedési infókat a 420-as 311-111 SMS telefon Viber. A Sugar Daddy-vel indítok mindjárt!
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új kupon.

Family Resortban. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1 szakik a divai szlogenbe!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Mancs kuponnapok a Rossmannban. Szeptember 28-a és október 4-e között 36 kuponnal várunk, melyeket üzleteinkben és az online drogériában is beválthatsz. Purina, Gourmet, Previtál, Felix, Pedigree és még sok más márka vár 20 vagy akár 30% kedvezménnyel. Szerezd be a kuponfüzetet Rossmann Plus tagként ingyenesen.
4: Kedves Ginny, akkor a három kívánságom. Legyen díjmentes a látásvizsgálat az Optic World-ben. Kapjon mindenki akár 50% kedvezményt szemüveg keretre vagy lencsére, és ez mind a 61 Optic World üzletben legyen elérhető.
5: Ho-ho-ho. Ezer évet kellett várnom az első értelmes kívánságra. Már is teljesítve. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
6: Stand up, mix up, kitch up, link up, eat it up.
7: Edzésre, munkába, vidd magaddal bárhová, kollagénes fehérje szelet a mindennapokra.
8: Kibírnál egy gyűjtőhelyedben 900 km autózást megállás nélkül? Próbáld ki! Leapmotor B10 hibrid EV, benzin és elektromos motor, akár 900 km-es hatótáv. Az útközbeni pihenés csak rajtad múlik. Leapmotor B10 hibrid EV most 11.950.000 forinttól a készleterejéig. Leapmotor.net/hu.
9: Belégzés, kilégzés, belégzés.
10: Ugye milyen egyszerű, de Náthásan a legegyszerűbb dolgok sem működnek. A Nátha orrtüneteire válassza a Reventil orrsprét.
11: A Reventil orrspré enyhíti az ordugulást, orrfolyást és segíti az ornyákahártya regenerációját. Tartósítószermentes és nem okoz hozzászokást. Vatikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
12: A Reventil orrspré törődik az orrával.
10: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
13: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Szeptember 24-től 30-áig a Bécsi Virsli 28% kedvezménnyel csak 999, 400 g majonézes saláta 37% kedvezménnyel csak 499 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
2: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
14: Kata kenyere az I Love Pécs Caféban. Kovászos kenyerek, sós és édes péksütemények. Kata kenyere termékek széles választéka a Széchenyi téren is. Semmi rejtett, semmi felesleges. Kata kenyere az I Love Pécs Caféban.
15: Értesz a folyamatok optimalizálásához? Szereted a szakmai kihívásokat? A Holcim Magyarország Kft. Folyamatmérnököt keres a Királyegyházi Cementgyárba. Feladatod a gyártási folyamatok elemzése, fejlesztése és a technológiai eltérések kezelése lesz. Dolgozz együtt a csapattal azon, hogy a termelés stabilabb, energiahatékonyabb és költségkímélőbb legyen. Műszaki vagy vegyészmérnöki végzettség, folyamatirányítási tapasztalat és aktív angol tudás szükséges. Cserébe stabil munkahely, kafetéria, éves bónusz, szakmai képzések és kiemelt bejárási támogatás vár. Jelentkezz még ma! Részletek a holcim.hu/karrier oldalon.
16: Ha Pécs, akkor Volán Taxi. Már appon is.
17: Dolgozz velünk az élelmiszergyártásban. A PPP Kft. Élelmiszerfejlesztéssel és többek között a Wonderful Vitality termékek gyártásával foglalkozik, és folyamatosan bővíti termelési csapatát. Stabil munkahely, kiszámítható munkarend és hosszú távú munka lehetőség vár. Jelentkezz gépkezelőnek vagy termelési munkatársnak a www.munkapecs.hu oldalon, vagy küldd el önéletrajzod az álláskukac.munkapecs.hu címre.
18: Lakástextil, munkaruhavásznak, mintásvásznak és töltőanyagok kisebb mennyiségben is készletről. Keresd minket Pécsen, a Budai Vámnál, vagy online a bartabt.hu oldalon. Barta. Munkaruha. Textil. Póló.
19: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a Vármegyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1page.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
0: Ma is 17 órakor a lemezjátékos

0: két órán keresztül. Megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek Mixben. Rádió 1 Live Mix minden hétköznap délután 5-kor. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is.
1: Reklámot hallottál.
0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió 1.
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Györke Attilával. Csak igazi.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy 7 perccel 4 után is, de most két fontos közlekedési információ. A jó híreknek is örülünk, és Dominik egy ilyet írt, az M1-es autópályán jó tempóban lehet haladni Tatabánya és Budapest között, de nem csak a főváros felé, a másik irányban is. Dominik, köszi szépen! Nóra pedig azt írja, M5-ös Budapest felé a 91-es kilométernél csak egy sáv járható, dolgoznak az úton, ott ezért lassú. Akinek még van híre, szóljon feltétlenül, köszönjük szépen, cserébe autós barátaim egy újdonságot kapnak. Alex Warrant-tal, Fever!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: Hát,

csak igazi mai sláger megy, és akkor tesztelem, hogy ki van itt velem folyamatosan. Ki az, aki mindig figyeli a műsort? Ebben a pillanatban játék indul, hoppá! A Rádió 1 konténer nyereményeit egy hallgatónk jövő hét pénteken elviszi Balázsék reggeli konténernyitó partiján, október 9-én reggel, de csak az lehet esélyes, akinek van hozzá egy kulcsa. A nyerő kulcs. Nem tudjuk, hogy kinél van, de ő nagyon fog örülni. A forradalom 23111111 10-ként kell elérni, tudni kell a Rádió 1 szlogenjét, és elvihető jövő

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Játékot indítottam az előbb, és a Rádió 1 konténerhez nyerhet kulcsot a 10. telefonáló. Halló!
1: Jó napot, Kovács József vagyok, a játékra jelentkeznék.
0: Jöjjön a zene! Az óra máz listájával van dolgom, Józsikám, betelefonáltál 10-ként.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: És ezzel kulcsot nyertél a Rádió 1 konténerhez.
1: Nagyon szépen, köszönöm.
0: Na mit szólsz?
1: 400. hívás.
0: Hanyadik?
1: 400.
0: Az még nem is vészes.
1: Mármint aki... most ebbe most.
0: Ja, hogy ebben a játékban most 400.
1: Igen.
0: Az egy fokkal durvább. Józsi, hát megvan! Kitartó voltál.
1: Örülök nagyon.
0: Nyertél egy Rádió 1 konténer kulcsot.
1: Köszönöm szépen.
0: Ahogy Balázsék mondani szokták, ha te nyered a Rádió 1 konténert, gurulnod kell a színpadon, meg a Dunapláza előtt végig a téren.
1: Megoldjuk.
0: Na majd meglátjuk. Mert hogy hölgyeim és uraim, mától a Rádió 1 konténer a végleges helyére költözött, ott van a 13. kerületben a Dunaplázánál a bejárat előtt. Jövő hét pénteken ott a helyszínen jön Balázsék konténernyitó partia, úgyhogy tessék addig megszerezni a kulcsot hozzá. Például Juhász Gergőnél is a Kívánság műsorban este.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: diszkosít.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön
0: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját. 0620 311 111, írjon e-mailt top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

Minelli. Kamrát. Tiesto. Vagy valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a rádió

0: bukásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Aszta, ez mi volt?
3: Várj csak, ezt tudom. Kicsi, fürge, elektromos, és imádom. Ez a Leapmotor T03.
2: Leapmotor T03. Magyarország legolcsóbb tisztán elektromos új autója. 6 millió

0: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu. Stand up, mix up, kitch up,
1: link up, eat it up. Edzésre, munkába, vidd magaddal bárhová, kollagénes fehérje szelet a mindennapokra.
2: Jöhet egy ajándék Big Mac. Október 1-e és 4-e között te is lecsaphatsz rá, ha Big Mac szendvicset vagy menüt vásárolsz a résztvevő Mackey éttermekben. Az ajánlat házhoz szállítás esetén nem elérhető. Részletek a mcdonalds.com oldalon.
3: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
4: Hovány csoport a világ élvonalában.
5: Reklámot hallottak.
6: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
7: Ki mondta, hogy az indián nyárban nem fér bele egy kis fűszeres sütőtök? Az I Love Peach Caféba már megérkeztek az őszi újdonságok, a Pumpkin Spice Latte, a sós vaníliás matcha és a rummal is kérhető melengető almapuncs. Az ősz még csak most kezdődik, de az ízei már itt vannak. Gyere, kóstold meg őszi különlegességeinket a napsütéses teraszunkon. I Love Peach Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
8: Pólók, pulóverek, promóciós és munkaruhák, saját logóval vagy egyedi grafikával, már egy darabtól, készletről, rövid határidővel. Keresd minket Pécsen, a Budai Vámnál, vagy online a bartabt.hu oldalon. Barta. Munkaruha, textil, póló.
7: Nem tudod, hogy hol kaphatnék kiváló minőségű szövetet a kanapén felújításához?
9: De, a Markompnál.
10: Az én férjemnek pedig fáj a derek a reggelente, és új bútort vagy matracot szeretne. Szerinted miért válasszunk?
9: Kárdót! Prémium minőségű matracaik mellett mindennapos alvásra használható kanapéik is vannak.
10: És ezeket hol tudom kipróbálni?
9: A Markompnál, mert a szövetek mellett már Kárdó termékeik is vannak. Itt van Pécsen, a Mohácsi út 65-67 szám alatt.
11: Értesz a folyamatok optimalizálásához? Szereted a szakmai kihívásokat? A Holcim Magyarország Kft. Folyamatmérnököt keres a Királyegyházi Cementgyárba. Feladatod a gyártási folyamatok elemzése, fejlesztése és a technológiai eltérések kezelése lesz. Dolgozz együtt a csapattal azon, hogy a termelés stabilabb, energiahatékonyabb és költségkímélőbb legyen. Műszaki vagy vegyészmérnöki végzettség, folyamatirányítási tapasztalat és aktív angol tudás szükséges. Cserébe stabil munkahely, kafetéria, éves bónusz, szakmai képzések és kiemelt bejárási támogatás vár. Jelentkezz még ma! Részletek a holcim.hu/karrier oldalon.
12: Új hely, új haj, új stílus. Pécsen, Egyetemváros szívében a Rókus sétányon, itt a Maison Nude, az új fodrásszalon. Gyere, próbálj ki minket, és első hajvágásodból 15% kedvezményt kapsz. Maison Nude. Rókus sétány 5/1.
13: Dolgozz velünk az élelmiszergyártásban. A PPP Kft. Élelmiszerfejlesztéssel és többek között a Wonderful Vitality termékek gyártásával foglalkozik, és folyamatosan bővíti termelési csapatát. Stabil munkahely, kiszámítható munkarend és hosszú távú munka lehetőség vár. Jelentkezz gépkezelőnek vagy termelési munkatársnak a www.munkapecs.hu oldalon, vagy küldd el önéletrajzod az álláskukac.munkapecs.hu címre.
6: Rádió 1. Miért szeretitek egyre többen a rádió?

0: Rádió 1.
1: Egész nap csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottál.
0: Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Névtelenül jött egy SMS, mikor megy a Rádió 1 konténer? A Rádió 1 konténer ez nem megy. Az ott áll, Budapesten, a 13. kerületben a Duna Pláza főbejárata előtt, a játék az viszont nem is olyan rég volt hozzá. A Rádió 1 konténerre egyébként holnap is szépen süt majd a nap, nem áztatja eső, nem fúj rá a szél, 25 fok lesz a környékén.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu.

Itt a Rádió 1-en 10 perc múlva 5-től Rádió 1 Live Mix Juhász Gerivel és Wilcox-szal. Egy közlekedési info Janitól: az 1-es főúton történt baleset Budaörsön a 7-es kilométernél, a három autó ütközött a Csiki utcai kereszteződésnél, a félútpálya lezárva. Jöhetnek még az üzenetek Gerinek és Wilcox-nak is. A forradrotunk 20-as 311-111. Jó utat mindenki!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Október 9-én minden kiderül a Duna Plázánál a Rádió Egy és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1 az igazi mai slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito Base Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/Evito oldalon.
4: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. Foxpost. Csomagküldés a tozéig.
5: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
6: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
7: Visszatért a keddi kosár a KFC-be. 12 csirkerész helyben fogyasztással csak 2790 forint. Várunk kedden a KFC-ben!
8: Újra itt a Verva Ked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-éig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
9: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM ültéten, ahol kedvezményes téli kerék ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a márka kereskedésekben vagy a kgmhungary.hu-n.
10: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Minden 4 literes Kasszolecs 5V30-as motorolajhoz 2500 forintos, egy évig levásárolható Bárdi autó vásárlási utalványt adunk ajándékba. Az akció szeptember 15-től szeptember 30-áig tart. További részletek a bardiauto.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
11: Kata kenyere az I Love Pécs Caféban. Kovászos kenyerek, sós és édes péksütemények. Kata kenyere termékek széles választéka a Széchenyi téren is. Semmi rejtett, semmi felesleges. Kata kenyere az I Love Pécs Caféban.
12: Svájci precizitás minden egyes csészében.
13: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
12: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
13: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
12: Nikon Kft. Komló. Kossuth Lajos utca 3.
14: Foglalj online a Maison Nude fodrásszalomba, írd be a Rádió 1 kuponkódot, és nyerj teljes szalonélményt, egy head spa kezelést, Fiber Clinics kezelést és hajvágást. Sorsolás október 25-én. Maison Nude fodrásszalon, Pécs, Rókus sétány 5/1.
15: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! ungarocel.hu.
16: Nem tudod, hogy hol kaphatnék kiváló minőségű szövetet a kanapém felújításához?
17: De, a Markompnál.
18: Az én férjemnek pedig fáj a dereka reggelente, és új bútort vagy matracot szeretne. Szerinted miért válasszunk?
17: Kárdót! Prémium minőségű matracaik mellett mindennapos alvásra használható kanapéik is vannak.
18: És ezeket hol tudom kipróbálni?
17: A Markompnál, mert a szövetek mellett már Kárdó termékeik is vannak. Itt van Pécsen, a Mohácsi út 65-67 szám alatt.
19: Őszi munkák a ház körül. Irány az Agroker. Lombfúvók, ágaprítók,
3: komposztálógépek, fahasítók, láncfűrészek, borászati gépek, eszközök széles választékával várja Pécs legnagyobb kertészeti szakáruháza a Megyeri út 64 szám alatt.
0: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora a legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.
19: This is the World is Mine Radio Show.

0: Radio Show on Radio 1. On Radio 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: a legjobb válogatásban.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: 1! Indul a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött Will Cox, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
3: Pontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek, 8 óra munka után 2 órás élő mix. Indul a Rádió 1 Live Mix. Ma Will Coxot terelgetem a lemezjátszók mögé. Szevasz, Will Cox.
4: Csáu, Geri, sziasztok.
3: Iszonyatosan jó zenék jönnek, nagyon keveset fogunk dumálni, nagyon jól fogjátok érezni magatokat, ha továbbra is minket hallgatok. Induljunk el.
4: És én már hetekkel ezelőtt megterveztem, hogy kicsit ilyen ősziesebbre fogom venni a figurát, de egyszerre nem tudom, nagyon jó idő van. Ennek megfelelően nagyon jó zenéket fogunk játszani. Alex Kenji és a Bambole, induljunk meg. Ez a Live Mix.
2: At the turntables now.

0: igazi mai slágerek élőben mixelve. Élőben mixelve. Ez a Rádió Egy Live Mix. 5-től 7-ig. 5-től 7-ig.
1: And the turntables now. Wilcox. Rádió Egy Live Mix.

0: Weather és a Talk to You a Rádió 1-en. Ez a Rádió 1 Live Mix. Továbbra is két órában mellettem Wilcox a lemezjátszói mögött. Közlekedési infók jönnek, csak nagyon röviden. Három autó karambolozott nemrég az 1-es főúton Budaörs belterületén a Csiki utcai kereszteződésnél, a 7-es kilométernél, félpályás útzárban, és lassú a haladás az M5-ösön a főváros felé a Kecskemét dél csomópontnál a 91-es kilométertől. Mindenkinek jó utat! Wilcox tehát a lemezjátszók mögött, ha bírjátok őt és szeretitek a dalait, akkor tessék szavazni a Wilcox zenékre a Rádió 1 Top 500-ban, top500@radio1.hu, voksolhattok a Facebookon, SMS-ben meg Viberen is.
1: Így van, mindenkinek nagyon köszönöm, aki szavaz rám, és akkor hozok is egy sajátot, amit a Wachowski Live-val készítettünk el közösen, ez a Wish I Didn't Miss You itt a Live Mix-ben. At the turntables now, Wilcox.

0: Milyen szépen megyünk át folyamatosan egyik zenéből a másikba. Erről szól a Rádió 1 Live Mix. Két órában, délutánonként 5-től 7-ig itt a Rádió 1-en, mellettem a Wilcox a lemezjátszóknál. Ezt az SMS-t figyeljétek, szavazni szeretnék Wilcox-tól a Never Too Much-ra. Kineveztem a közös dalunknak a párommal, üzeni nekünk Viberen Rita.
1: De jó fejből, és az előbb játszottam neked, illetve minden dalomra szavazhattok, a következő is egy saját dal lesz a Nátreddi Tuláb, szóval igazából bármit, amit szeretnétek hallani itt a Rádió 1-en, mindenképpen dobjatok rá egy szavazatot, köszi nektek érte.
0: Bizony, gőzerővel készül Magyarország legnagyobb slágerlistája, 3 napon át tart majd szokás szerint 500 dalból áll. Ti állítjátok össze az első daltól az utolsóig, szavazni tudtok például e-mailben top500@radio1.hu. Várjuk az bárcsak szavazatokat SMS-ben, Viberen, a Facebookon, sőt még a hivatalos TikTok oldalunkon is. Minden felületünket figyeljük, minden szavazat számít. Megyünk tovább.
1: Így van, jöjjön tehát tőlem Nátreddi Tuláb itt a Live Mix-ben. Let's go!
2: A lemezjátszóknál Wilcox.

0: This is Accent, and you're listening to Radio 1.
1: Radio 1 Live Mix.
2: Délután 5-től 7-ig. A lemezjátszóknál.
1: Wilcard.

0: iPadon és az Out My Head a Rádió Egyet halljátok, ez a Rádió Egy Live Mix Wilcox a lemezjátszóknál két órán keresztül. Apukám, ez a Soundán nagyon baba lett, üzeni Viberen Sanyi.
1: Á, köszönöm szépen, hát akkor lehet rám szavazni, Sanyikám.
0: Így van, aztán egy kolléga bejelentkezett, sziasztok, itthon jól közlekedhető a kert fűnyíróval. Nincs torlódás, hallgatlak titeket, puszi Antonio. Antikám, hát akinek kertje van, meg fűnyírója. Köszi.
1: Antikám, az egy igazi kertészmester. Gyere igen. Hozzánk is füvet nyírni.
0: És Antonio is nagyon várja a szavazatokat. A Rádió Egy Top 500-ban a rezidens DJ-ing zenéjére is voksolhatok. Természetesen top500@radio1.hu. Tartunk egy rövid hidratációs szünetet, iszünk egy csomó vizet, mert nagyon meleg van, aztán pedig jövünk vissza.
1: Így van, én addig dobok Antinak egy szavazatot.
0: Nagyon helyes. Maradjatok, jövünk vissza a Wilcox-el élőben mindjárt.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új

0: Family Resortban. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján. Hallgassa egész nap a Rádió 1-et. Hívja a 0623-111-111-et. Legyen a tizedik telefonáló. Mondja a szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai szlogen!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito Base Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/Evito oldalon.
4: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3szor.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
5: Elektromos fűtőpanel?
6: Igen, nordart.hu.
5: Gyors és ingyenes kiszállítás?
6: Igen, nordart.hu.
5: 5 év cseregarancia?
6: Igen, nordart.hu.
5: Norvég minőség a forgalmazótól?
6: Igen, nordart.hu.
5: Rendeljünk?
6: Igen, nordart.hu.
7: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM ültéten, ahol kedvezményes téli kerék ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a márka kereskedésekben vagy a kgmhungary.hu-n.
8: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban akár 140.000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a Raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
9: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
10: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a cofidis.hu.
11: Kedves Ginny, akkor a három kívánságom. Legyen díjmentes a látásvizsgálat az Optic World-ben. Kapjon mindenki akár 50% kedvezményt szemüvegkeretre vagy lencsére, és ez mind a 61 Optic World üzletben legyen elérhető.
12: Hoho, ezer évet kellett várnom az első értelmes kívánságra. Már is teljesítve. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
13: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre! Husqvarna.hu.
14: Ki bírnál egy gyűjtőhelyedben 900 km autózást megállás nélkül? Próbáld ki! Leap Motor B10 Hybrid EV. Benzin és elektromos motor. Akár 900 km-es hatótáv. Az útközbeni pihenés csak rajtad múlik. Leap Motor B10 Hybrid EV. Most 11.950.000 forinttól a készlet erejéig. Leapmotor.net/hu.
15: Az állatok világnapja nem csak a kicsi, a nagy, a tollas, a bundás és a pikkelyes állatoké. A Fresznapban ez a te napod is. Vásárolj legalább 15.000 forintért, és 15% kedvezményt adunk mindenre. Várunk üzleteinkben október 4-én az állatok világnapján. Részletek a fresznap.hu-n. Fresznap. Mindent a kedvencekért.
16: 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
17: Miért nem tud már írni a feleséged?
16: A világhírű regény alapján.
17: Egy író szavai legyenek őszinték, és egy kicsit rémisztőek.
18: Őrjítő ez a ház.
16: Dakota Johnson, Anne Hathaway, Josh Hartnett, Verity.
17: Utolsó figyelmeztetés.
16: A mozikban.
19: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford, amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
20: Jöhet egy ajándék Big Mac. Október 1-e és 4-e között te is lecsaphatsz rá, ha Big Mac szendvicset vagy menüt vásárolsz a résztvevő Mackey éttermekben. Az ajánlat házhoz szállítás esetén nem elérhető. Részletek a mcdonalds.com oldalon.
2: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
21: Kata kenyere az I Love Pécs Caféban. Kovászos kenyerek, sós és édes péksütemények. Kata kenyere termékek széles választéka a Széchenyi téren is. Semmi rejtett, semmi felesleges. Kata kenyere az I Love Pécs Caféban.
22: Őszi munkák a ház körül. Irány az Agroker. Lombfúvók, ágaprítók, komposztálógépek, fahasítók, láncfűrészek, borászati gépek, eszközök széles választékával várja Pécs legnagyobb kertészeti szakáruháza a Megyeri út 64 szám alatt.
23: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba? Streaming csatornákat néz? Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
24: Dolgozz velünk az élelmiszergyártásban, a PPP Kft. Élelmiszerfejlesztéssel és többek között a Wonderful Vitality termékek gyártásával foglalkozik, és folyamatosan bővíti termelési csapatát. Stabil munkahely, kiszámítható munkarend és hosszú távú munka lehetőség vár. Jelentkezz gépkezelőnek vagy termelési munkatársnak a www.munkapecs.hu oldalon, vagy küldd el önéletrajzod az álláskukac.munkapecs.hu címre.
25: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a Vármegyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1page.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
26: Vásárolj most, fizess később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig az Újháznál mindent megtalálsz. Otthonot felújításához válogass több ezer termékünkből, akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.újház.hu.
0: Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0623-111-111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk. Rádió 1. Miért szeretitek egyre

0: akkor rádió egy.
1: Egész nap csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi mai slágerekkel. Csak igazi mai sláger megy.
1: Elmúlt 6 óra, továbbra is mixelünk. Hello mindenkinek, nagyon szépen köszönjük, hogy itt vagytok és minket hallgatok. Ez a rádió egy live mix, továbbra is 2 órában 5-től egészen 7-ig mellettem Wilcox még mindig a lemezjátszóknál. Menjünk tovább.
2: Ciao gerekém, sziasztok, köszöntök mindenkit a második órában is. Szóljon a tequila, let's go. At the turntables now.

0: A Rádió Egyet halljátok, itt a Rádió Egy Live Mix 5-től 7-ig, továbbra is 2 órában mellettem a Wilcox lemezjátszóknál. Közlekedési információk jönnek. És annyira nem is vészesek, telítettek a sávok a fővárosból kifelé a 2-es, a 10-es, a 11-es és az 51-es főúton, és most jön az igazi non plus ultra, az M1-es autópályán elfogadható tempóban lehet közlekedni mindkét irányban. Én nem is emlékszem, hogy mikor mondtam utoljára ide. Ilyet szerintem 2 éve.
1: Wow.
0: De jó, mindenkinek jó utat! Mondanám, hogy irány az M1-es, lehet ott haladni, de akkor meg megint bedugul, mert mindenkit oda irányítom.
1: Jó cimborám szoktam mondani, aki az M0-ás fele szokott menni, hogy amikor én vagyok a rádióban, akkor fixen hozom neki a dugókat, úgyhogy most csak így csinyán bánjak vele.
0: Vigyázzatok magatokra, jó utat, SMS és Viber számunk 0623111111. Erre nagy szükség lesz majd a következő órában, 7 és 8 között 2 kulcsot is szerezhettek a Rádió Egy konténerhez, amiben gyűlnek az ajándékok, és amit jövő héten pénteken fogunk kinyitni. Megyünk közben tovább.
1: És egy óriási kedvenccel robogunk tovább, Taylor Swift és a Fate of Ophelia Loud Roxy remixében, itt a Live Mixben. At the turntables now, Wilcox.

0: Rádió 1-et halljátok, itt a Rádió 1 Live Mix, továbbra is két órában, mellettem a Wilcox lemezjátszói mögött, és ha szeretnétek nyerni tőlünk egy új elektromos autót, családi utazást, okos tévét, klímát, meg mondjuk egy csomó konyhagépet, akkor mindenképpen hallgassatok minket majd este 7 óra után is, mert hogy ott folytatódik a Rádió 1 konténer játék, két kulcsot is kaphatok tőlem, és a Rádió 1 konténer új helyre költözött, az immár végleges helyére, Budapesten nézhetitek meg, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejárata előtt. Ez egy baromi jó játék, nagyon sokan szeretnétek részt venni benne, hát nem véletlenül, hiszen a legvégén egy valaki fog mindent elvinni, ami csak a konténerben van.
1: Nagyon menő, én játszatok, Geri?
0: Abszolút, ha te vagy a tizedik, de vicces benne. Szia, Geri, mi a kocsolja?
2: Sziasztok, szia, Gergő, Attila vagyok.
0: Mivel foglalkozom? DJ vagyok. Nem. Rádió 1-es kollégek nem játszhatnak, de természetesen ti a hallgatók igen, tehát még egyszer két játék is lesz, két kulcsért a Rádió 1 konténerhez 7 óra után. Tartunk megint egy rövid hidratációs szünetet, aztán pedig itt vagyunk még fél órán át élőben.
1: Benne vagyok.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Ki mondta, hogy az indián nyárban nem fér bele egy kis fűszeres sütőtök? Az I Love Peach Caféba már megérkeztek az őszi újdonságok, a Pumpkin Spice Latte, a sós vaníliás matcha és a rummal is kérhető melengető almapuncs. Az ősz még csak most kezdődik, de az ízei már itt vannak. Gyere, kóstold meg őszi különlegességeinket a napsütéses teraszunkon. I Love Peach Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
6: Vásárolj most, fizess később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig az Újháznál mindent megtalálsz. Otthonod felújításához válogass több ezer termékünkből, akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.ujház.hu.
7: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
8: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
9: Önnek a Protexin kell.
10: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Ha Pécs, akkor Volán Taxi. Már appon is.
12: Mert a három DJ legenda

0: este 8-tól 9-ig, kizárólag a Rádió 1-en. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben, vagy hallgass vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész! Irány az új rádió1.hu.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Folytatódik a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. Csak igazi.

0: Holnap szikrázóan sütni fog a nap, akár 26 fok is lehet majd délután.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Egy SMS 17:51-kor jött, ez mi volt, srácok? Mi ez a zene, úristen? Hát az Wilcox volt és a Sundown.
2: Így van, és erre a számra is tudtok szavazni a top 500-as listánkon, és hogyha nagyon szeretnétek hallani, akkor érdemes is lesz szavazni rá.
0: Bizony, gőzerővel jönnek a szavazatok, szépen készül Magyarország legnagyobb slágerlistája, 500 dalból áll, 3 teljes napig tart, majd voksolni tudtok például e-mailben top500@radio1.hu. Megyünk tovább.
2: Így van, James Hype-al és a 1-2-3-vel itt a Live Mix-ben.
3: A lemezjátszóknál

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és ez volt az a fantasztikus dal, amin Ed Sheeran és Martin Garrix még 2016-ban elkezdtek dolgozni, aztán jegelték, és most 10 évvel később úgy döntötték, hogy befejezik és kiadják. Ez volt tehát tőlük, Martin Garrix-től és Ed Sheeran-től a Repeat It. Erre mondják, hogy a jó munkához idő kell. Vilkox, neked melyik volt az a dalod, ami jó sokáig készült, vagy a legtovább?
1: Hát nagyon-nagyon jó kérdés, egyből nekem is eszembe jutott a Karamellel közösen készült dalunk, azt valamikor elkezdtük a Covid alatt, elkezdtünk róla beszélni, többször leültünk. Ismerkedtünk, összebarátkoztunk, félig megírtuk, abba hagytuk, újra és befejeztük, és van még egyébként ilyen dalok, amikor nagyon érdekes, de ez általában szerintem az énekeseknek a kiváltsága, hogy egyszerűen nem érzik a saját dalukat annyira jónak, pedig te hallod producerként, hogy ez brutális, valószínűleg itt is így volt, és így született meg ez a fantasztikus dal.
0: Wilcoxnak megérdemelten jár a taps, 2 órán át hallhatjátok még mixelni a héten, ugye vasárnap a World Is My Radio Show-ban este 9-től.
1: Így van, ott is találkozunk 2 órán keresztül, vigyázzatok magatokra, ciao.
0: És maradjatok, mindjárt jön Bibi Rexa és a Faithless. Velük kezdjük mindjárt a Rádió 1 kívánság műsort, ami tel is tele lesz játékokkal, kulcsokért a Rádió 1 konténerhez, úgyhogy maradjatok itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió egy konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új kupon?

csomagot? Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Újra itt a Vervaked, az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-éig. Sőt, az új Orlen nappal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
3: Ki bírnál egy gyűjtőhelyedben 900 km autózást megállás nélkül? Próbáld ki! Leapmotor B10 hibrid EV, benzin és elektromos motor, akár 900 km-es hatótáv. Az útközbeni pihenés csak rajtad múlik. Leapmotor B10 hibrid EV most 11.950.000 forinttól a készleterejéig. Leapmotor.net per hu.
4: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
5: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
6: A Protexin kell.
7: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: Visszatért a keddi kosár a KFC-be. 12 csirkerész, helyben fogyasztással, csak 2790 forint. Várunk kedden a KFC-ben.
9: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
10: Az Állatok Világnapja nem csak a kicsi, a nagy, a tollas, a bundás és a pikkelyes állatoké. A Fressnapban ez a te napod is. Vásárolj legalább 15.000 forintért, és 15% kedvezményt adunk mindenre. Várunk üzleteinkben október 4-én az Állatok Világnapján. Részletek a fressnap.hu-n. Fressnap. Mindent a kedvencekért.
11: Jöhet egy ajándék Big Mac. Október 1-e és 4-e között te is lecsaphatsz rá, ha Big Mac szendvicset vagy menüt vásárolsz a résztvevő Mackey éttermekben. Az ajánlat házhoz szállítás esetén nem elérhető. Részletek a mcdonalds.com oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
12: Szerintem például egy főzés az jól áll egy pasinak. Szerintem az jó. Szerintem az jó. Én lusta vagyok, megmondom őszintén. Szerintem egyébként jó érzékem lenne hozzá. Látod, ahogy én ott bográcsba például meg csak egy lecsót meg tudom csinálni. Fölállítom a bográcsot. Micsoda?
13: Te meg a bogrács.
12: Ilyen marha pörköltet csinálok.
14: Nem áll.
12: Ezt is bográcsba.
14: Ha nincs ráfonja, nincs pörkölt, az nem olyan.
12: Na most ez,
13: a vegánoknak is kedvezni
12: most kell. Most kételkedtek ebben?
14: Igen, igen, mert még sose főztél nekünk. Tehát én egyszer a csapatépítő voltunk, érted, tavaly előtt nálatok, a Balaton partján, az Oti előtt, mi volt? Arra, arra hívtak meg bennünket, hogy ételek, italok lesznek.
13: Odaálltunk
14: a Lacival, mi grilleztünk, érted?
12: Az tudod, mennyit melóztam azon, hogy legyen egy új grillsütő?
14: Gondolom.
12: Olyan lecsót csinálok bográcsba, hogy megbolondulsz.
13: Látod,
14: amúgy... meg akarok bolondulni.
12: Megbolondulsz a bográcsos barha pörköltemtől.
13: Ready to get mad.
12: Ami ez nem megyek neki a halászli, nem csinálom, mert nagyon bonyolult.
14: Igen.
12: De marha pörkölt, paprikás krumpli, lecsó bográcsba, figyelj, az így.
14: Olyan.
13: Az mozog olyan. A szád is hazud.
12: Nem, én tökre bevallannám, hogy nem.
13: És tesz, de milyen lecsút csinálsz, hogy kicsire vágod, nagyra vágod, teszel bele?
12: Kérlek szépen, szalonnával indítok.
14: Nagyon tehát, jó.
12: Tehát rendesen szalonnával indítok.
13: Annyi, megejtened a YouTube linket, amiről
12: nézik. Nem, nincs megnyitva semmi.
13: Ez bántó.
12: Okay. Paprika, paradicsom, pici, ugye azt hiszem, várja, hogy van, ugyanannyi paprika.
14: Várj, ez most mi, ez a lecsó vagy a pörkölt?
12: Fogd be, aztán zabálj!
14: Mit ugrat?
12: Hoztál örösbolt, vagy nem hoztál örösbolt? Üljél le, töltsél rövid, aztán pofádat, megfogod, szeled a kenyeret, azt megeszed, amit eléd rakok.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul! A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a stúdióban Juhász Geri, ez az óra is tele lesz isteni zenékkel, na meg játékokkal. Melinda ma az első telefonáló, parancsolj!
1: Az Alex Valentin a lányainak szeretném kérni.
0: Alex Warren, nagyon jó választás, készítem akkor elő a legfrissebb slágerét. Hogy hívják a lányokat?
1: Emily és Zoe.
0: Szól is akkor nekik a Fever Dream, és figyelem, indítom az újabb játékot, ha szeretnétek egy konténernyi ajándékot, hívjatok innentől 10-ként, és adok egy kulcsot a Rádió Egy konténeréhez. A számunk 0620 3 111 111. How did

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Csak igazi mai sláger, megy új helyen a Rádió 1 konténer. Budapesten a 13. kerületben nézhetitek meg a Dunapláza főbejáratánál. Itt lesz majd egyébként a konténer nyitóparti is jövő héten pénteken. Halló, halló!
1: Szia, Anikó vagyok, és játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hello, Anikó! Mióta próbálkozol?
1: Hát már minden nap most, minden este.
0: Remélem a Rádió 1 szlogent azt tudod.
1: Igen, Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy.
0: Na, Anikó, állsz vagy ülsz?
1: Állok most.
0: Szerintem ülj le, kapaszkodj meg.
1: Igen.
0: Óriási hírem van, te vagy a tizedik!
1: Úristen, ezt nem hiszem tényleg, úristen! Hát én nem hiszem el, köszönöm!
0: Megvan a kulcsod a Rádió 1 konténerhez, ami tele van ajándékokkal, elektromos autó, utazás, elektromos szerszámgépek, okos tévé, klíma és egy csomó konyhagép, és ez még mindig nem a vége.
1: Úristen, ezt hiszem.
0: Ha jövő pénteken a te kulcsod nyitja a konténert, akkor természetesen viszel mindent, neked is nagyon drukkolok. Játék néhány perc múlva ugyanígy nálam a Rádió 1 kívánság műsorban. Robin Schulz érkezik közben, és egy vadi új zene tőle. Ez a Better Times.

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Sunny Shine-én ez Axwell és Ingrosso dala volt, és holnap is a napsütésé lesz a főszerep. Délután felmegyünk egészen 26 fokig.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Castrol motorolajok forgalmazója.
0: Antal, parancsolj!
2: Szakirától kérek egy dalt Viviennek.
0: Oké, és Vivien kicsoda?
2: Vivien a barátnőm. Már egy éve lassan.
0: Na akkor csak így tovább. Shakira, Burn a Boy, Die Die, ez ma este a tiétek is. Figyelem, indítom az újabb játékot, és lehet, hogy most nyerhetitek meg azt a kulcsot, ami ki fogja nyitni jövő pénteken a Rádió 1 konténert. Úgyhogy

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Szia Geri, a készenléti rendőrség buszába szeretnék mindenkinek jó pihenést kívánni. Nagyot mentek ma, üzeni nekünk SMS-ben Balu. És akkor nézzük, ki van a vonalban. Halló, halló!
1: Szia, Vivi vagyok.
0: Hello, Vivi! Hogy indult a hét, milyen estét van?
1: Köszönöm szépen, jó estém van.
0: Mit csinálsz? Miért jó?
1: Éppen dolgozom, és közben a Rádió Egyet hallgatom.
0: És ilyen jó kedved van munka közben?
1: Igen,
0: de jó.
1: De volt egy kis szünetem, úgyhogy pont a rádióra volt időm, és rá fókuszáltam.
0: Jaj, de jó, mivel foglalkozol egyébként?
1: Egészségügyben dolgozom.
0: Meddig tart a munka ma?
1: Holnap reggelig.
0: Ó, te jó ég! Na, akkor szeretném feldobni ezt az éjszakás műszakot, pláne, hogy az egészségügyben dolgozol. Kérem a Rádió Egy szlogent.
1: Rádió Egy, csak igazi ma is leger megy.
0: Erről van szó, te vagy a tizedik!
1: Nagyon szépen köszönöm, nagyon sokat szóválkoztam, úgy nagyon örülök.
0: Jaj, de örülök én is! Megvan a kulcsod a Rádió Egy konténerhez, amelyben van új elektromos autó, családi utazás, okos tévé, klíma, rengeteg konyhagép, és ez még mindig nem a vége. És nagyon közeledik a konténernyitó parti, ez jövő héten pénteken lesz reggel, a Dunapláza előtt Balázsékkal.
1: Rendben, nagyon szépen köszönöm.
0: A játék pedig természetesen holnap reggel dübörög tovább itt a Rádió Egy. Csak igazi mai sláger megy.
2: Hello.

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Petra, parancsolj!
1: Blondistól szeretném az új számát kérni.
0: Ez egy nagyon jó dal, és nagyon-nagyon friss. Készítem elő, kinek menjen?
1: A családomnak, a gyerekeimnek, a szeretteimnek.
0: Üzensz nekik valamit?
1: Mindenkinek szép estét!
0: Blond is érkezik tehát itt a Rádió Egyen. Nagyon modern, nagyon cool, nagyon 2026 ez a zene. Lovers on the Dance Floor, csak itt a Rádió Egyen.

0: Hollárról. Ma őket terelgetem a lemezjátszók mögé. Juhász Geri kijelentkezik. Egy óra múlva találkozunk. Jó hetet! Sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Ramazzini?

Family Resortban. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1 az igazi mai slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram félzsíros, félkemény rizskasajt az önkiszolgáló pultban. Csak 199 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
4: Mancs kuponnapok a Rossmannban. Szeptember 28-a és október 4-e között 36 kuponnal várunk, melyeket üzleteinkben és az online drogériában is beválthatsz. Purina, Gourmet, Previtál, Felix, Pedigree és még sok más márka vár 20 vagy akár 30% kedvezménnyel. Szerezd be a kuponfüzetet Rossmann Plus tagként ingyenesen.
5: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigy el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
6: Stand up, mix up, catch up, link up, eat it up.
7: Edzésre, munkába, vidd magaddal bárhová, kollagénes fehérje szelet a mindennapokra.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a kígyó uborka darabja csak 399 forint, legalább 2 darab vásárlása esetén pedig minden második termék csak 119 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Azta, ez mi volt?
10: Várj csak, ezt tudom. Kicsi, fürge, elektromos, és imádom. Ez a Leap Motor T03.
9: Leap Motor T03. Magyarország legolcsóbb tisztán elektromos új autója. 6.800.000 forinttól. Készletről azonnal. Leapmotor.net/hu.
2: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi ma is láger megy. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the World is Mine Radio Show. A

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
2: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon. Indulunk.
3: Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.

itt ünnepeljük meg majd a születésnapot. Most viszont annyira bezúztam, hogy még a hangom is elment jó formán. De megyünk tovább, Exhalen, Michael Kaufmannel és az Empire of the Sunnal. Ez a Walking on a Dream, amely egyébként Blondistól is van, csak ez egyen jobb. Mert egy Axwell Remix. És végre hivatalosan is van. A Disco Sheetben ez szól most nálunk.

Mix a DJ Junior YouTube csatornára, a videó csatornámra, illetve ez majd szerdán jön egészen pontosan ki, a dalt meg most már játszom. Szerintem ez is benne van. Gágyó, So Many Times, DJ Junior remixben természetesen a Disney.

0: otthon nagyon sokat, úgyhogy tele leszek festékkel, meg mindennel, meg zenei aláfestések még lesznek tőlem a héten, majd csütörtökön is, meg majd vasárnap is még mixelek itt a rádiógyen. Mindenkitől búcsúzom, DJ Junior voltam, ez volt a Diszkosit itt a rádiógyen, remélhetőleg tetszett, amit hallgattatok, ha így volt, akkor holnap este 8-kor megállíthatatlanul újra jövünk, mert milyenek vagyunk miattik?
1: Buszustalan népszerűek.
0: Igen, ez van. Jensen, Luxel, Tingzel búcsúzunk, december 27-én lesz ugyanis Club Speed majd Budapesten. Elképesztően komoly lesz, hamarosan jövök majd a részletekkel. Ezzel búcsúzom mindenkitől, hát ez is Judy on Remix. Persze, szevasztok!

0: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Tessék!
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön
0: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

0: David Guetta, Eva Max, Rihanna, Minelli, Kamrad. Vagy valaki más.
1: Valaki más.
0: Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a rádió

0: Csával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora a World Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Imádni fogjátok velünk ezt a következő három órát. Az ősz nagy-nagy dance slágerei jönnek, rengeteg újdonsággal. Ezeket elsőként Metzger Viktória válogatja. Hello Viki!
1: Hello mindenkinek! Sziasztok! Nagyon örülök, hogy ma is itt lehetek, és hát startoljunk is neki a World Is Mine Radio Show-nak. Itt van a háttérben Robin Schulz és a Better Times.

like.

0: David Guetta felfedezettje ez a fiatalember, sőt azóta már az egyik kedvenc szerzőtársa is. Úgy hívják, hogy Hypaton, ez volt tőle az Out My Head hétfő este a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Metzger Victoria a lemezjátszói mögött egészen 11-ig, aztán 11-től Kollár jön. És hát Viki, hasítanak az új saját zenéid, ezek közül jön most egy?
1: Igen, hála a jó Istennek, nagyon szeretitek őket, és ugye már 1,3 millió fölött van az Éden című dalunk, úgyhogy ezt hoztam el Nagy Bogival és Miss Mooddal.

0: barátunk egyik fantasztikus legutóbbi saját megjelenése. Ez volt a Sundown hétfő este a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Szeptember utolsó napja ütaposuk, fura ezt kimondani. Ősszel is itt leszünk veletek természetesen minden este 9-től a legjobb magyar DJ-kkel és a legmenőbb dance és house zenékkel. Ezt a következőt például egy olasz trió, a Medúza készítette.
1: Bizony, és ne foglalkozatok vele, hogy suli van, ugye sok olyan üzenetet szoktunk kapni, hogy ránk tanultok, úgyhogy most Medúzával megyünk tovább. Don't wanna go home.
2: World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Metzger Viktória! Metzger Viktória!

0: ez volt a Vision Blurred a Rádió 1-en a Third Is Mine Radio Show-ban hétfő este. Metzger Victoria a lemezjátszói mögött, és ezúttal egy remix jön tőled.
1: Egy remix pakkot készítettem Nagy Boginak, ugye Dash-sel elkövette a Jól leszek újra című számot, ami átlépte, képzeljétek el, nagyon rövid idő alatt a 20 millió megtekintést. Úgyhogy ezután is gratulálok nekik, zseniális zene, és nagyon örülök neki, hogy megéreztem a potenciált ebbe a dalba, és készíthettem rá egy remix EP-t, úgyhogy tőlem jön most saját remixben a Jól leszek újra.

0: Lost Frequencies, Leave It All hétfő este a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, és hát 10 utánra is betárasztunk nektek egy csomó vadi új zenét, például Blondistól, a Bausától, vagy éppen Hugeltől.
1: Nem menjetek sehová!
2: Bírod még? A World Is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World Is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon

0: Gratulálom mindenkinek, elmúlt este 10, Mesker Vikinek van még egy órája ma a lemezjátszók mögött, aztán 11-től Kollár is jön még, úgyhogy második kör indul, hajrá!
1: Bizony egy olyan dallal megyek tovább, amit az összes nagy fesztiválon szoktam pörgetni, a Rádió 1-es bulikon is, jön Gordó és a Loco Loco.

0: Milky és a Just The Way You Are, ez egy különleges Vadi Új Kelland remix volt belőle a Third Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, mellettem 11-ig Metzger Victoria, aztán 11-től Kollár a lemezjátszói mögött, és hát megint jön egy saját dal.
1: Bizony, bizony, hát most már nézd meg, Geri, minden órában el tudok mondani egy csomó saját dalt, nagyon örülök neki, tényleg Gabriel Dancerre és Blanche-al készítettünk egy közös nemzetközi tracket, mondhatni, ugyanis angol nyelven készült, ez a Van Kiss, és képzétek el, már 700 000 megtekintésnél járunk, és a Songstaton is nagyon előkelő helyet foglalunk el, azt hiszem 12. helyen vagyunk a dallal, úgyhogy nagyon szépen köszönjük a sok hallgatást, ezzel folytatódik a Bird is My Radio Show.

0: Heidi és Taylor René 1-800 a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Metzger Victoria a lemezjátszói mögött. Martin Garrix jön, akivel neked van egy közös fotód még jó régről. Hát milyen nagy sztár lett ő azóta?
1: Igen, óriás. Egyébként szerintem rajtam kívül nagyobb fanya a Pulmax kb. Ugye őt még követi is Martin Garrix.
0: Bizonyám.
1: Úgyhogy nagyon ügyes ugye Pulmax. Ő nagyon-nagyon tudja, hogy kell haverkodni. De én is büszkélkedtetek egy közös fotóval Garrix-szel, meg egy jó beszélgetés. Egyébként egy nagyon közvetlen srác, és nagyon-nagyon kedvelem a zeneit. És az, hogy valaki ilyen fiatal korától ilyen sokáig sztár tudjon lenni, azért ahhoz valamit tudni kell, és ő tudja. Martin Garrix érkezik, Ed Sheerannel közösen, ez a Repeat It.

0: Zseniális ez a dal, Tame Impala és a Dracula, ez egy különleges Alchemy remix volt belőle a Third Is Mine Radio Show-ban, a Rádió Egyen, mellette Metzger Victoria a lemezjátszói mögött. Hugel érkezik, akinek nemrég volt egy fantasztikus daytime bulia, egy nappali partia a gyönyörű fővárosunkban. Hogy tetszik tőle ez az új dal David Guettával és French Montanával?
1: Ez egy zseniális trió és nagyon-nagyon nagy track. Én alapból is imádom Hugelnek a munkásságát, szerintem nagyon-nagyon tehetséges DJ producer, a szettjeit is nagyon szeretem, voltam már Hugel buliban is külföldön, úgyhogy tőlük érkezik most a Shine, szeressétek ti is!

0: Heaven's Take You Home, a Swedish House Mafia update-elte az egyik legendás saját slágerét. Metzger Viktória ezzel zárt ma a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. És maradjatok mindenképpen, eszünk ágában sincs leállni, nincs reklám, villámgyors helycsere a lemezjátszóknál, és jön is Kollár élőben.
1: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A Rádió 1-en! Hey!

0: is Mine radio show starts now.
1: Este 11 van, hello mindenkinek, nem lassítunk, sőt, most kapcsolunk rá igazán. Kollár a házban innentől a következő egy órában. Hello, hello.
2: Hello, drága rádió, egy sok szeretettel köszöntök mindenkit. Olyan iszonyatosan béna voltam, hogy még nem sikerült kitennem az Instastorimat, a szokásos hétindító tükrös selfie Instastorimat innen a rádió egy liftjéből, úgyhogy ezt mindjárt bepotolom, de előtte vergjük az ajtót, és folytatódik a Where is My Radio Show. Maradjatok velünk, a következő hány percünk van, Geri?
1: Hát nagyjából 61.
2: Így van, maradjatok velünk, ez az Out of My Head, ezzel folytatódik a Where is My Radio Show.

0: Nagyon köszönjük, hogy itt vagytok ma is, és minket hallgatok, vagy minket néztek, mind a kettőt lehet. Ez a Rádió 1 is benne a Flirt Is Mine Radio Show élőben mellettem Kollár a lemezjátszóknál, és tegnap is ott voltál Jamina DJ tehetségkutatójának a döntőjén, eljöttetek megnézni. Hogy tetszett, milyen volt a tegnap este, mit szólsz a győztesekhez?
1: Így van, ott voltunk mi is egy páran barátokkal, baráti társasággal, drága kollégákkal, és hát az volt az első gondolatom, mondtam is a Gerinek, mikor megérkeztem a stúdióba, hogy közösségileg ez abszolút egy szuper élmény volt szerintem mindenféleképpen, és szerintem kellenek az ilyen fajta megmozdulások, amik kicsit építik a DJ közösséget, mert azért lássuk be, igen csak hajlamosak vagyunk az egó harcára így ebben a szakmában, de ezek a programok mindig segítik ezt a dolgot, hogy egy kicsit, hogy is mondjam, a zavaros vizeket kicsit távolabbra helyezzük, és kellemes időt töltsünk együtt. Abszolút ez volt a tegnap este, én imádtam.
0: Abszolút én is, mi is, úgyhogy Jaminának egy nagy-nagy gratula, hogy kitalálta, megvalósította ezt az egész tegnapi eseményt. Jamina hivatalos közösségi oldalain nagyon sok információt találtok, meg nagyon sok fotót, videókat a tegnap estéről. 0623111111 ez az SMS és Viber számunk. Mivel megyünk közben tovább?
1: Hugel, Usual, Usual, Fuzsel, annyiféleképpen minden nyelven. Mások mondják ezt a csávot, de talán most a világ első számú lemezlovasáról beszélgetünk, aki egy teljesen új generációs hangzást hozott be az elektronikus zenébe. Úgyhogy jön a 21 albumról a Shine, ragyogjunk a Verizon Radio Show-ban. Ezzel megyünk tovább, szóval még egyszer Hugel, Usual, Fuzsel és a Shine. Ezzel futatódik a Verizon Radio Show.

0: Showban. Itt mellettem élőben a lemezjátszói mögött Kollár, mint mindig ilyenkor hétfőnként, 11 és éjfél között. Szevasz Kollár még egyszer!
1: Hello, drága rádió, és sok szeretettel köszöntök mindenkit. Remélem, mindenki csodásan van ezen a szeptember 28. Jézusom, nagyon megy az idő. Szeptember 28-át írunk, hétfő este van, szóval remélem, mindenki jól van.
0: Csütörtökön már itt az október. Nagyon durva.
1: Nagyon kemény, és októberben 20 éves leszek, az a még kemény.
0: Sziasztok, ez egy üzenet, az M30-ason gurulok éppen Szlovákiába. Titeket hallgatlak, szeretném üdvözölni rajtatok keresztül a világ legszebb lányát, aki éppen most ér fel Nitrára a vonattal. Hálás köszi, ha beolvassátok, és megy egy nagy kamionos légkürt a World is My Radio Show-nak. Jó zenélést írja valaki. Nagyon szépen köszönjük.
1: Wow, nem is tudom, hogy kaptunk-e valaha Gerivel közösen szerelmes üzenet átadást, úgyhogy remélem megérkezik az üzenet. Kinek? Hogy hívják a kedves hölgyet?
0: Nem írták meg a nevét. Pontos, a világ legszebb lánya.
1: A világ legszebb lányának névtelenül küldjük. Igen, reméljük itt vagy.
0: Kollárosan szexi, szép hétfő estét kívánok mindenkinek. A múltkor sajnos nem tudtalak hallgatni, de ezt most bepótolom, a mix ma is patika. Csak így tovább, üdvözlettel Kinga Münchenből.
1: Nagyon szépen köszi Kinga, hogy itt vagy hétről hétre, gyere jövő héten is.
0: SMS és Viber számunk 0623111111, és szerintem ha ennek a mai egyórás Kollár szetnek van csúcspontja, vagy vannak igazi nagy, jó értelemben vett kilengései, akkor az egyik az a most érkező dal.
1: Geri, jól látod, abszolút, pedig nem is egyeztettük, hogy milyen dal fog következni. Az egyik személyes kedvenc zenei producerem Fredegen a folytatásban, és a Viveless Dancing, ami szerintem talán az egyik legmeghatározóbb dala saját magának is, nekem pedig aztán tényleg az egyik személyes kedvencem. Szóval még egyszer, Mare a Viveless Dancing, ezzel folytatódik a World is Mine Radio Show. World is Mine Radio Show.
2: All these things that we took for granted.

0: 10 hosszú évet várt az egész világ, 2016-ban szerették volna először kiadni, aztán végül 2026-ban került csak sor erre. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Mellettem Kollár a lemezjátszóknál. Sziasztok, ez egy üzenet. Üzenni szeretném az összes éjszakás traktorosnak, hogy kitartás nagyon messze van még a reggel, írja valaki. Hát jó munkát, fogjuk a kezeteket, itt vagyunk veletek ma is, és hát jön lassan a mai finálé, az utolsó 15 perc.
1: Traktorosok, jól hallottam?
0: Így van.
1: Elképesztő, milyen szakmák, munkák találnak be ide hétfő esténként adásba, elképesztő hálás vagyok ezért. Gyakorlatilag az ország minden területéről mindenféle fajta szakmában dolgozó emberek itt vannak. Nagyon szépen köszönjük, hajrá traktorosok, traktorosok.
0: Így van. 0-23-111-111. Ez az SMS és Fiber számunk. Megyünk tovább.
1: Igen, és hát nem akarunk még hazamenni, pedig 15 perc már kénytelenek leszünk. A Dómalagó hommal folytatódik a World is Mine Radio Show, Medúza egyik legújabb megjelenése. Szóval még egyszer, van még 15 percünk hátra, egy kicsit be fogok keményíteni, ami a zenéket illeti. Úgyhogy Dómalagó Home, ezzel folytatódik a World is Mine Radio Show. Maradjatok velünk! World is Mine Radio Show.

0: Szemfelt, Rosalind és a Heart Like Mine, ezt hagytuk ma a legvégére a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. Kollár állt a lemezjátszók mögött az elmúlt egy órában. Milyen lesz még neked a hét?
1: Mozgalmas és izgalmas, ahogy szoktam volt mondani. Sulizok, egyébként meg leszek Budapesti Rezidencián a hétvégén kétszer is, egy születésnapon is fogok zenélni, úgyhogy izgi.
0: Hajrá, jó bulikat, jövő szépen. Héten folyt
1: kör. Köszönöm, drága hallgatók, gyertek jövő héten, illetve a hét minden napján legyetek a Rádió 1-el, és legyetek jók.
0: Ennyi mára, köszi a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint élőben. Tűpontosan éjfélkor zárunk, vigyázzatok magatokra, jó éjszakát, szép álmokat, ciao.
2: A World is Mine Radio Show mára véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
3: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
4: Rádió
2: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes éjszakát mindenkinek a mikrofonnál, a Burn Is Mine után Király Tamás. A nagy kedvenceket én is hozom, de aki a mixeket visszahallgatná, azok hamarosan fent lesznek a Rádió 1.hu-n. Kezdjük Lost Frequencies-zel, szerintem jó lesz. A legújabb től a Livido, amit már is indítok.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy a nagy kulcsvadászatunk, pedig folytatódik, valami elképesztő nyeremény halmaz, ami már bent van a rádió egy konténerben. Ugye az autót, a konyhai felszereléseket, a szerszámkészletet már mindenki tudja, meg az utazást is, de tényleg a Radio 1.hu-n érdemes végigböngészni, hogy mennyi minden van még ott, amit meg lehet nyerni, szóval ma is lesz játék kulcsokért, az igazi mai slágerek között pedig Bibi Rexai a folytatás. Ez a New Religion, itt a Radio 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

A Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathat.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, ő pedig Lói Máris egy újdonsággal, viszont ő az énekesnő, akinek az első kislemezéről azonnal választottak egy dalt betétdalnak, egy német filmnek, hát nem szaladok neki most a német címnek, hogy ezt beolvassam, de az I Follow című dala volt egyébként még 2021-ben, amit hivatalosan is film betétdalnak választottak. Ez meg az újdonság tőle, Lói David Puentes és a Golden Summer itt a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy hello mindenkinek is kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, az igazi mai slágerek között pedig Mertin Gerard Geritzer. Ki ő? Mertin Gerix, mi így ismerjük. És így egyszerűbb is kimondani. Az igazi mai sláger a Butterflies, ezt indítom már is.

0: Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is láger megy.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Okos tévé, gőztisztítókészülék, mosógép, autó. Ezek mind ott vannak a rádió egy konténerben, amihez ma is lehet gyűjteni a kulcsokat, és talán most lehet megszerezni a nyerőkulcsot is.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mert ő pedig Jennifer Lopez, akinek a Las Vegas-i show-ja a képernyőre is beköltözött. A The J-Lo Show Live in Las Vegas című koncertfilm ugyanis hamarosan, pontosan november 26-án amerikai hálaadás napján debütál az egyik nagy amerikai TV csatornán, valamint utána mindenféle streaming felületen is megtalálható lesz. Viszont van egy közös Jennifer Lopezben és Regál Liliben is a Rádió egy DJ-ben. Hát ez az, hogy J-Lo budapesti koncertjén Regál Lili volt az előzenekar. Ő jön most az újdonsággal, ez a Hear Me tőle a Rádió 1-en.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hear Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát, jó rádiózást, hogy jó munkát, ha dolgozni kell. A mikrofonnál Király Tamás, az igazi mai slágereket pedig hozom továbbra is. Most például Ed Sheerantől, akinek három másik celeb társával közösen többek között viszkigyára is van. Bizony, palackoznak saját italt. Ez pedig a Vertigo-szel közös igazi mai sláger, Ed Sheerannek a Repeat It, amit már is indítok.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert imádom, mert a legjobb zenét vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni. Javarészt éjszaka dolgozom, késő délután, ébren tart.
2: Már nagyon jók vagytok. A kocsiba a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is látható.